0: Boasson vagyok, és a kegyedbecses neve?
1: Az enyém teljesen mindegy, Tintoretto. Mintha hallottam volna már valahol ezt a nevet. Festő vagyok.
0: Igen, ez rémlik.
1: Hová való is ön? Cinquecentóba.
0: Az valahol Szicíliában van.
1: Kisközség, 40 kilométerre Quattrocentótól.
0: Ha jól emlékszem, a kettő között van egy kis falucska.
1: Igen, Intermezzo. Szép kilátást nyílik innen a völgybe fekvő Cantilénára.
0: Ott született Dante, ha jól tudom.
1: Igen, atya az ősz ijéri, még ma is él. De nagyon megviselte az idő, árnyéka önmagának, már alig ijéri.
0: Nem emlékszik? Élt ott maguknál Cinquecentóban egy rokonom bizonyos sovány ember. Írnok volt a városházán.
1: Á, ismerem, a Petrarca.
0: Nem B betűvel kezdődött a neve?
1: Botticelli?
0: Á, az, azt hiszem.
1: Persze, a Sandro. Mit csinál most az öreg?
0: Cserépipákat fest.
1: Ő az, jól ismerem. Nem ő festette azt a fogyókúrát?
0: Fogyókúrásra?
1: Igen, azt a fogadalomtételt, hogy holnaptól nem eszem.
0: Az utolsó vacsorára gondol.
1: Az, az valóban.
2: Üdvözlöm az urakat. Fáradjanak ki.
3: Örülök, hogy látom, szőr.
4: Nem kevésbé.
5: Na, mi van? Strovacs?
0: Nekem szólt. Kislányom, köszönöm, Fred, a remek munka volt.
1: Attól félek, nem találom a szavakat, Maxwell professzor.
2: Lefegyvereztük az őrséget.
6: Korán örül, de biztos. Körül vannak véve.
2: Ez az angol királynő csatahajójának a lágyúja. Elvesztette a játszmát, Hamilton. 100 000 fontot kapok ő felsége hadügyminiszterétől, a megmentett pangábányáért és Maxwellért, na meg magáért. Minus 10 000 a hajónoklás.
7: Risotto nélkül nincs haszon.
6: Nem játszottak felül. Maguk a fogalmuk sincs a jó modorról. A tisztességről. Egyikerről.
2: Hogy nekünk nincs fogalmunk.
8: Vagány, hogy életed hosszú és kellemes, magánytól mentes és szajrétól tetemes, hecegtől hemzsegű, hepajtól tetejes legyen, az illemet tudni vagy köteles.
2: Etikett nélkül ma senki sem boldogul, se bárul, se csóról nem élhet boldogul, s a konstelláció akárhogy alakul, csak is az etikett szolgálhat alapul.
8: Ezért most kavargók, bobók és matrózok, banditák, zsebmetszők, polvajok, madarzok, kikötői rémek, kémek és galózok, mindaz, kit illet, hozzátok szólok.
2: Nem adod vissza a rumos üvegemet? Sose lehet tudni, mit, miért és hogyan. Az élet nem áll meg, sőt, mondhatnám, rohan. Tudni csak egyet kell, s ez hatalmas vagyon, hogy mindent tudni kell, de aztán az nagyon.
6: Etikett nélkül ma senki sem boldogul, se várul, se csúrul, nem élhet boldogul. A konstelláció akárhogy alakul, csak is az etikett szolgálhat alakul.

Különös Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Most P.H. Ward műveiből Vágó Péter írta ezt a rádiójátékot. Piszkos Fred. Utazunk tovább, még egy fél órát. Jó hallgatást!

A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenet. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vett. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. Elfelelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte. Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés. Kevés-kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt. No, mondta, most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék. Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne. Beleöntött tehát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő. A szegény emberhez. Elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék. No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak. Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez. Elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány. Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne. Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat. Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra. Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint. Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az uraság. A szegény emberhez, a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék. Hová? Kérdezte az asszony. A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz. Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. Viszlek a pokolba.

többet ésszel, mint erőnnel. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt két tehénkéje és egy földecskéje az erdő szélben. Egy napon, amint szántogatta a földjét, hallja, hogy az erdőben nagy dörömbölés és makogás van. Félbehagyja a szántást, és elmegyen, hogy megnézze, mi lehet az. Ahogy odaér, látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kicsi nyúllal. Na, még soha életemben ilyet nem láttam, mondja a szegény ember, és olyat kacagott, hogy az egész erdő csengett beli. Megharagudott erre a medve, és azt kérdezte a szegény embertől, hogy mit kacagott. Hát, hogy ne kacagtam volna, mondja a szegény ember, amikor életemben ilyet nem láttam, hogy egy nagy medve verekedjék egy kicsi nyúllal. No, azért, szegény ember, hogy kacagtál, megeszlek a két teheneddel együtt, mondja a medve. Megijedt a szegény ember, s könyörgött a medvének, engedje meg, hogy legalább szántsa meg a földecskéjét. No, jó van, szegény ember, mondja a medve, de ha elvégezted a szántást, visszajövök, és megeszlek a két teheneddel együtt. A szegény ember megint nekifogott a szántásnak. Közbe-közbe leült az ekére, és azon búslakodott, hogy mit évő legyen. És amint így búslakodott, arra ment Róka Miska, s azt kérdezte tőle, mit búsulsz, te szegény ember? Hogy ne búsulnék, mikor a medve meg akart enni a tehenkéimmel együtt? És elmondta, hogy mi történt vele. Azt mondja erre Róka Miska. Mit fizetsz, te szegény ember, ha segítek rajtad? Azt mondja erre a szegény ember. Otthon 9 tyúkom van és egy kakasom, azt mind neked adom, ha segítesz rajtam. Azt mondja erre Róka Miska. Ide hallgass, te szegény ember. Én elbúvok ebben a közeli bokorban, és mikor a medve idejön, elkezdek kürtölni. A medve megkérdezi, miféle ez? Mire te mondjad azt, hogy jönnek a vadászok. A medve meg fog jedni, és arra kér majd, hogy bújtasd előtt. Te mondd azt, hogy ott van egy nagy szenes zsák, bújjon belé. Kösd be jól a zsák száját, és a többit pedig bízd reám. Így is történt. Mikor a szántással végzett a szegény ember, oda ment a medve, és azt mondta. No, itt vagyok, szegény ember, hogy megegyelek a két teheneddel együtt. Akkor a közeli bokorból kürt szó hallatszott. A medve megijedt, és azt kérdezte. Mi ez, te szegény ember? Jönnek a vadászok, mondja a szegény ember. A medve könyörögni kezdett, hogy bújtassa el valahova. A szegény ember elévette egy szenes zsákot, belé bújtatta a medvét, és jól békötötte a zsák száját. Oda ment Róka Miska, és azt kérdezte. Mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Ebbe bizony szenes tuskó. No, akkor add ide a fészédet. A szegény ember odaadta, és Róka Miska úgy belévágta a fészét, hogy a medve rögtön szörnyet halt. No, szegény ember, mondta Róka Miska, ne feledkezz meg az ígéretről, ma éjjel eljövök a 9 tyúkért és a kakasért. Éjszaka arra ébredt fel a szegény ember, hogy valaki kopog az ajtó. Ki szól, hogy ki az? Én vagyok, Róka Miska. Eljöttem a 9 tyúkért és a kakasért. Mindjárt jövök, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. De meg sem mozdult az ágyból, hanem elkezdett csaholni. Megijedt erre Róka Miska, és azt kérdezi. Mi ez, te szegény ember? E bizony két kopó. Itt benn vannak a házba, megérezték a szagodat, s alig bírok velik. Jaj, inkább nem kell sem a tyúkot, sem a kakasod, csak tartsd vissza a kutyákat, amíg elszaladok. A szegény ember pedig jót kacagott a markába.

0: Kecskére bízta a káposztát. Zelg Zoltán mesélje. Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, rókajukban róka volt, libapásztor libát hajtott, ágról ágra csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is tele a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt, teli üsttel, fennhangon beszélt a füsttel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűzfától, nincs nekem más, csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólt a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat?
1: Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell, másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba, harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél rőv kolbászt, vigyázzál rá, míg megjövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzök, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, a feje fölött egy rigómadár énekelt, így haladt az úton a szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a félrő kolbász mellett, nézte, aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelésző kecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakállú, megkóstolhatnám én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte a kecske, mire a kiskutya leharapott egy jó darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakállú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte ismét a kecske, mire a fehér szőrű kiskutya megette az egész félrő kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával.
1: Hű, ilyen meg olyan kutyája, hát mit tettél velem, most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig.
0: Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét.
1: Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért, hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, míg visszajövök.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakállú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett, de ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön nekilátott a káposztának. Mikor a szegény legény hazatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazakat találta a földön.
1: Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az óladba, ki sem ásszál onnan 3 hétig!
0: Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját.
1: Ide hallgass, édes cicám! Sem a kutyára, sem a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darás szállott, jobb füle mellett egy arany darás szállott, a feje felett fülemüle énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau! Miau!
1: tej fel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólt. Ha tej fel, akkor megeszem. Meg is ette. Már a köcsög alját nyalt, amikor a szegény legény megérkezett a rostcipóval, de a szegény legény már nem kiabált, nem is veszekedett, csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a üsthez. Üstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg a fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólt a madárhoz, madár így szólt a bogárhoz, bogár így szólt a fűszálhoz, rostcipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.

0: kert akarom.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Hatesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor aztán Hailé Szelasszié meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezette. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot. Kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam. És a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben nekiadtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abeszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszközt, meg a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak, meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták, és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kis kanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kis kanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy ez a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy ezt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schróbeck Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivánek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin kék pöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a honmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt. És én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogy ha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abeszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivánek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit,
Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schróbekék vele egyidős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legelébb a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felén Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán vagy másutt, és én ellevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel. És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam, ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurkot kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat. És ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt. És végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros részen. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyű. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom. És eképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanára emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet, és agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Skrivánek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bujtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam.
Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam. Nem, inkább tudtam, hogy Skrivánek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Skrivánek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az aranykiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az állókbankba, mert elhatároztam, hogy milliómos leszek, hogy nem leszek én kisebb senkinél, hogy később majd bérbe veszek vagy vásárolok egy kis hotelt, egy egészen picike kis kalickát valahol a Csehparadicsomban, hogy megnősülök és gazdag menyasszonyom lesz. És ha az asszonnyal összeadjuk a pénzünket, akkor majd mindenki nagyra tart, mint a többi szálloda tulajdonost. S ha emberként nem is fognak tisztelni, mint milliómost, tisztelniük kell majd. Becsülniük kell bennem a szálloda és más ingatlanok tulajdonosát. Kénytelenek lesznek számolni velem. De megint kellemetlenségért, mert már harmadszor voltam sorozáson, de harmadszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára, hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, s én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Narodnyi Tridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre.
Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síságok, meg a szláv természet után, hogy már 1000 éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében mindnyájuknál érdekesebbé. És én helyeseltem. És csak ámultam, hogy így megért engem. Mert ez most nem egy vendégfaggatása volt, hogy mit parancsol vacsorára vagy ebédre. Nekem most tényleg beszélgetnem kellett ezzel a kisasszonnyal, akinek ráléptem a lábára, a fekete cipelőjére. Így hát beszélgettem. Kicsit németül és sokat csehül. De egyfolytában az volt az érzésem, hogy németül, német szellemben beszélek. És így azt is megtudtam attól a kisasszonytól, hogy Lizának hívják, hogy tornatanárnő Hebben, és megyei úszóbajnok, és szétlebbentette a kabátját, és mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami 4 levelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem 3/4-es ütemre, azt nézzük meg, Líza tiroli kalpagocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett tölgyfa levéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt, vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivánek főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony? Mert láttam, hogy ma is abban a zekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra. De Skrivánek főpincér úr valahogy idegenül nézett rám. Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az aranykiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a 20-ason, ő meg kész akarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga 20-asát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a 20-asomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasniába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivánek úr lelkes szokol aktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe. És akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját.
És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő kocsonyát,

és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett és nem is lehet mást várni, és hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lízának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félre lökött, ketten meg Lizát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnította lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, s addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Liza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpot, mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Liza sírt, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széllyel tépjem. És egyszerre csak Liza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az eigerlandi kislányt, akárcsak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonos a lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet. Az egész Szudéta vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még pikoló fiúnak sem. Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Liza kisasszony 2 hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után 2 nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Liza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem hökkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Liza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém kanalat, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is, hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. És alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem

kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Záher Hotelban. Wiener Café, mit be Spitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelettek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna. Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürke házban, és pezsgőt ittunk Prága elfoglalására. A tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem. Hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csak is és kizárólag Lizának szólnak. És hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohár köszöntökből megtudtam. És olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami csipkerózsikának, találkoznia kellett Liza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Liza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittje, hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Liza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dittje által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Liza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt, a lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkán meg a tekintetében. A szemét hájog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt énre ám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük, de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök mustrágattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Liza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Liza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem.
Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzátartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment, és aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagaljakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét. Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, s szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Líza gyöngéddel a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörűig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál. Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halk kacajjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Líza fülge ujjai a maradék fenyőgajakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat. Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervadt nemi szervemet, az egész ölem telis-teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Líza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyen, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt, amit csak akar. Sosem hittem volna, hogy ilyen erőszakosan is tud viselkedni. Erőteljes fejmozdulatokkal szinte durván szívott ki a leges legutolsó cseppig, anélkül, hogy félretolta volna az ágakat, melyek szinte véresre bögdösték az ajkát. A germánoknál úgy látszik, így szokás. Szinte féltem Lízától. Mikor aztán nyelvével végigkúszott a hasamon, nyálas csíkot hagyva maga után, mint a csiga, megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtűlevéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része. Ez itt az én testem, és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is vagyok. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsiny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem.
nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Liza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a dísz udvart övező hosszú fasoron. A féle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai, márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek, úgy ágasztak le a sétány két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak, és állatbőrbe bújtak, akárcsak irászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Liza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen. Itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első embernemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindezt tudományos alapon. Itt naponta folynak a Nemzeti Szocialista közösülések méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek. S csak egy év múlva rajzolnak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsödékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Léza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám ellől, vagy Humpolecből, valami istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsó szoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok. Vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos, és megtetszik az arra lovagló orzsisnak. Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fel s alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. És nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról, és ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből. Mert, mint ahogy Liza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leányfejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, s végül már apró emberkére, homunkuluszra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Liza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott,
még örömtelibben indult tovább, és mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvikovics írján írva volt. És tudtam, hogy Liza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok. Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német torna tanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába, valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna. Hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tehát először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dittie voltam. Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Liza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dittiének, az 5-ös részleg pincérének. 5 asztalom volt délben és vacsorakor. És 5 német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hideg forrásvizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlap kínál. Csak itt virultam ki igazán. És mert olyan jól szolgáltam fel a csendesség szállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Liza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Liza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat, itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abessin császárnak is felszolgált. Úgy néztek rá, mint Skrivánek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Skrivánek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kishitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami segdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez.
A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst, áradt, lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehhez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámok körvonalának repedezett hártyáját, és mindehhez az árnyékok, a testek mozdulatai a medence falán, meg kékszínű fenekén, és mikor aztán a lányok odaúztak hozzám, és felhúzták a lábukat, és talpra álltak, és úgy álltak ott mellestül, meg hasastul, mint a sellők, s csorgott róluk a víz, én oda nyújtottam nekik a poharat, ők meg ittak, vagy szép lassan ettek, hogy aztán újra a vízbe ereszkedjenek, összetegyék a kezüket, mintha imádsághoz készülnének, és az első tempók ketté hasították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért. És néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nőstémedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgának tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük, mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket, és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem oda kalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotír törölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép. Sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát. Szabad időmben hosszú leveleket írtam Lizának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövöldjét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyás napi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltábláin germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet.
Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak mein liebe Herr Dittier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Dittier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket, úgy, ahogyan azt Lizával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittier, a nagyapám nyugszik. És az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Liza Elizabeth Papanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgukat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést, majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis ondó mintát, hogy tudományosan megvizsgálhassák, mert, mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább Hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt. Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dittier, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most, minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat. Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam, és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyedül alkalmasak az árja vagina megtermékenyítésére.
Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű árja nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygajjacskákkal díszített mellénykében, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna inkben volt, fölszólított bennünket, jegyeseket, hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a ráncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon át fogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is. És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem, Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Es ámarsírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogyha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, Hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lizát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás, és én ott álltam és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tökmag, a segdugasz. Viszont Lizára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész testem, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért, hogy írjam alá, és fizessem ki a szertartás költségeit. És én tettem még egy kísérletet, 100 márkával többet hagytam az asztalon. De az egyik tisztviselő, bár én németül beszéltem vele, tört cseh nyelven közölte, hogy itt nem szokás borra valózni, hogy ez itt nem étterem, de nem is büfé vagy kocsma, hanem az új Európa építőinek a hivatala, ahol a vér és a becsület szava dönt, nem pedig a terror, a csúszópénz, meg más efféle kapitalista és bolsevista szokás, mint Prágában. És az esküvői ebédet az Amsterdam városához címzett étteremben tartottuk. És én újra láttam, hogy bár mindenki velem is kocint, mégis minden Liza körül forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőmis szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrenddel. De nem árultam el semmit.
Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nő férje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lizát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklámen és krizantémszirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Líza most a jókívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam. Hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgajacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az elöljáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Líza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkentettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Líza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Liza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat, amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Líza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, és azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irigységgel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ő velük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem, s bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majd hogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lizát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kisvároskába, ahol pincérként dolgoztam, Liza azt akarta, hogy gyerekünk legyen. De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugallatára mindenre képes. De mikor Liza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a Nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót.
Szóval pont így éreztem magam, amikor Liza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Liza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon, ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Liza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel. Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Liza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőle minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam, hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt. Hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával. Márpedig tudtam én, meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemi szervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odatta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a terepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kanta kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természetrendje szerint a farkaskutya kan nagy kedvel hágja meg a tacskószukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogant a magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció. Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni.
és ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák fosztányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőkelányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rémhírterjesztés, és én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nem csak hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem. És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnok előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Liza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát. A sziklák mélyén, mint egy kiskosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristálytiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt, mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyész csődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstényt. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás, amit katonaembertől sosem vártam volna, szinte minden vendégünk olyan volt, mint egy költő, mielőtt nekifog a versírásnak. De ez nem azért volt, mintha valóban ilyenek lettek volna, mert biztosan ugyanolyan ripőkök, pimaszok és pökhendiek voltak, mint a franciák felett aratott győzelemtől megrészegült többi német. Még akkor is, ha a Großdeutschland hadosztályok tisztjeinek egy harmada esett el ebben a gal hadjáratban. Ezek a tisztek itt egészen más út, más küldetés, más harc előtt álltak. Mert egészen más tészta az, ha novemberben már Moszkva alatt álló, ám tovább nyomolni nem tudó frontra megy az ember, ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban. Ahogy a Liza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel. Biztosan úgy találta, gondoltam, de Liza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban.
és Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam pihenő nélkül, szabad nap nélkül, mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúgnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam, és elképzelni sem tudtam volna. S csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alázatos, merengő ember, egy rémült állatka szép szemével. És én is megtanultam ezeknek a szerelmes pároknak, mert a közelgő frontszolgálat itt a házastársakat is újra szerelmesekké változtatta. Szóval megtanultam az ő szemükkel nézni a tájat, a virágot az asztalon, a játszadozó gyerekeket. Megtanultam, hogy minden óra oltári szentség. Mert a frontra való indulást megelőző napon és éjjelen a szerelmesek már nem aludtak, nem mintha az ágyban lettek volna. Volt itt valami, ami az ágynál is több volt. A szemek és a két ember kapcsolata. Amit jóformán egész pincér életem alatt nem tapasztaltam ilyen erővel, mint ahogyan itt láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő, egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon, és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás. Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a 4 égtáj felől, az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek.
mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfiber kofferben véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögves tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a 4 bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy

Bepillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az Abeszin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem lagzim volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli néptelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az Abeszin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól. Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most. Hogy hazatérhessek és megvehessem a leges, legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyors vonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkorát ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az Abeszin császárnak is fölszolgáltam, rögvest láttam, hogy megváltozott. Mint ahogyan mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kiskosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a tornatanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a tóparti tábori kórházba. És én csak felszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette. Aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát mindenét. És a Homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók és kocsik és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak,
és én nem fogadtam szót Lizának, s megálltam a kiürített

Csak azért ültek meg ott engem, mert Lízával szálltam ki. Líza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, s utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy tele peronnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsin fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenete. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába. Ölemben a kis vulkánfíber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyi és medgyes, gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó, sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a Tinföld bányában, nem lesz itt semmi élet. Szóval itt, ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsin fölötti medencékben a jóképű fes férfiak. De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takarókba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amolyan takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra, és ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltaképpen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak, mert az a Scrivánek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált. Hetente egyszer Lízával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Líza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronzszobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk.
Líza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Líza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lízának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapács ütéssel beverte a padlóba. És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott, mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amsterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam. Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni. Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni. Mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset. A padlóba kalapált szegek egészen más értelmet nyertek, mert míg a légriadóra mindenki az óvóhelyre rohant, Siegfried örült, és felragyogott az arca, míg a többi gyereknek tele lett a nadrágja, Siegfried csak tapsikolt és nevetett, és egyszerre úgy megszépült, mintha elhagyta volna a nyavajatörés, mintha agykérgéről leesett volna a hájog. És miközben hullottak a bombák, Siegfried egyik szöget verte a másik után egy deszkába, amit levittek neki a pincébe, és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszín császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kínkeservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Teddermarschall szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér, és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalap.

0: on me.
1: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben. 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Örsi László, történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségű, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac mint olyan nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükben, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt?
0: Hát mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor sem volt legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek ez a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát ha a Népszabadságnak beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
1: Tehát nem a diktatúrában.
0: És hát nem, és hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindazzal, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye, hát ez egy reakció, egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem, meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
1: Hát már amiután volt könyvalkotás.
0: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontokat, jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát azért az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel a eszközzel, meg hát emiatt a különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
1: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
0: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, itt mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és szokás szerint, és meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt. Úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, hogy ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
1: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
0: Ó, köszi szépen.
1: Rettentő alapos. Most Kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt-e? Milyen rétegei voltak 56-nak?
0: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
1: Az értelmiségek írnak róla.
0: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét nem a forradalom alatt, érdekes módon a forradalmat eléggé együtt, tehát ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye, akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban, az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, tehát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valaki be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséget azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak eltörekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, az már a rendszerváltás idejében sem nagyon volt meg, és aztán ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, nem csak csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köhelyünkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
1: Aztán még talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az új alakuló színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: szabad, független és demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van, az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van egy olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál ugye történt a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni, és aztán később még ugye erőszakot a rádióvédői, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka, én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen volt egy kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most tehát például...
1: Nagy kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen percről percre, de majd előbb-utóbb ennek is erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10:00 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát vitatkoztak, volt igen, vita, mert...
1: Például... De magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán az úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a mikor így elnökség.
1: Hívták, igen, elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát végül is aztán úgy látták, jó. Tehát minden ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg az vonult be.
0: Hát Pestre, és akkor éjfél után valamikor éjfél. A legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek be. A belvárosban akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdése is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták úgy, még nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen ad hoc módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykörútra, Tehát ott az ilyen, és a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másutt is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és jöttek-mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportok ott, nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán 2-3-as fő csoportokban harcoltak inkább az első napokban a fiatalok, főleg a fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katonaviseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik egész fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre leshetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támogatható módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amiket nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát erre nem. Azt gondolták, hogy ilyen, úgymond ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És ez nem
0: tehát
1: nem
0: ők ezben nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem, eredetileg nem gondolkoztak. Legalábbis minden jelen mutat, hát azért sok mindent mondhatunk ugye a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadász, most a hadászatra gondolunk, abban nyilván nem voltak.
0: Harcászat.
1: Harcászat, az több pontosabb.
0: Ez ebben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokon is voltak bőven tapasztaltaik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát Budapestet elég jól ismerték. Igen.
1: Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás éri őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták a átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájunk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy nyitás, aztán belesibul az egész a...
1: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor ez visszafordítható, tehát nem lett volna egy... Igen, hát Lengyelország aztán éppen az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
0: Most nem akarlak belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, a hős szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy ugye a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát biztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt
1: a Szabad Európában,
0: tehát ami egy a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, egy az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akkor fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye azért a Corvinnak, meg a egyéb más parancsnokok azért nem a, tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ezek nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy mégiscsak lesz segítség, de azért ilyeneket, ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét sem nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, hogy ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messzenőkig ezekben az időben ő volt az első ember a Corvin közben, és ekközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, és az intrikálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-én vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, ezt megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őköreiket odahívva leváltatták, és így került aztán Pongrász Gergely a csapat élére, tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Corvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Corvin köz legerősebb, november 4-én már már a Korvinra irányították, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrácz Gergely, ez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valami rejtésoknál fogva árulónak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték tehát Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg epigón, Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnok, a másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát ő minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pár funkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival, ugye kiállt mellettük, de és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ő, ha lehet hőst keresni, akkor ő szerintem ő kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehék szabadságharcos volt szerintem.
0: Ja, lehetett volna eszménykép.
1: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk. És hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható. Hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember. Ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, ahol Maléterrel összecsapott, annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ifjú srácok, ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter, ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újságírók előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint egy egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelenül tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácsot ezen az úton.
0: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk. Azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most she gets her keks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a kicks, a get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait Knightsbridge előkelő negyede helyett, Stepney munkásosztálybeli negyedében. Hallgassuk.

0: János vagyok, az ÉS rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, hogy fogok mondani, tehát Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Csak egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt, a

0: lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Azért nehéz a kérdésre válaszolni, mert az a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán a mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodásak voltak, maguk a felkelők is, tehát nem, nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szerették volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik, a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna semlegesség. Akartam, nagyon köszönöm. Nem a függetlenség. A függetlenség az persze, az fontos, hanem a semlegesség. Igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát, hogy ez, ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani. Úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégis a szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: Persze, talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, még pedig a legfontosabb követelések közül való volt, tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig. Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és, sőt, 44 és 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is van, írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem hogy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az igaz, hogy egész kis mértékben,

0: Az is fokozódott, és...
1: Sőt, megpecsételő.
0: Meg is pecsélő, de egyszer mindegy, azt hiszem, hogy pár, vagy nem tudom hány, de egy pár falu
1: három,
0: is. Három-négy falu, falu is ugye a határon túlra került, és így volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még jobban, talán még inkább hű tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre így nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az fennálló rendszerrel, de hát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia, az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még már 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez nem ment ilyen egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért pont itt, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
1: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 40 hét között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokonszenves volt és egyetértett vele?
0: Tehát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Valamiért eltörtött, valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Uh-huh. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi,
1: 45 utáni.
0: 45
1: önkormányzati formákra.
0: Igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időközt, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet, tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta, főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé, akkor főleg nem jött ki.
1: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
0: Igen.
1: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
0: valahogy így. Hát az hogy még a tündetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindegyetre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
1: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: Ez volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők? Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel?
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: tisztasága nem engedi meg, hogy
1: se többi. Az tisztaság, igen, odáig, október napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt hagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatást nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát de ahogy napok teltek, 5-i, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, de bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járta. Ezért én ócska melós házakban ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg más bombákkal. De hát ugye, akkor hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppenve elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megértőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerzés után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később itt is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, tehát apám az sokkal megértett azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal ekképp megszerezhető törekvésekkel sokkal jobban azonosult. Tehát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ezzel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a megint ez a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a ketté vált, megint élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
0: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, akik láttak, elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
1: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, csak ő temelnénk ki, de ő ilyen volt. De ezt, igen, ezt én, ha én mondom, szóval ezt, ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
0: De viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
1: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, ő az Angyal István na, a történet barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye az a, hát meg ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, ugye, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez a konszolidáció, ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
0: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemben az ördöggé, a Sympathy for the Devil egy élő verziója 1969-ből Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3, adástelefonunk 215-37-73, még egyszer 215-37-73, Széki János vagyok, az és rovat vezetője, és egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és a különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki, másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél?
1: A köztársaságtéri pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaságtéri pártházastomát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött. Ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványosan volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban, ha bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közfeletti lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaságtér ez más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye ha ismerjük a köztársaságteret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Béla át kivezényelt páncélosok.
2: Akkor páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
2: És vagy hogy került ő a köztársaságtér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos egy Pilis Csabai, már az, vagy páncélos volt, ami a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtte a pártházat, ha bár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ez ellen teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhol segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkú hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Hát ő annyit értett a Honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem a katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
2: Úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádiószögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak lehetett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott nem tudott, véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, hogy és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol másút, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse majd bántodásuk, itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik pártbizottsági tagot, és ennek ellen Kovács Imrét kivégezték azért annak legyen, hogy szerint 58-ban.
2: Ez ilyen a Méhes, is aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az. Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyen Hollós Ervint mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat. Így menekült meg. Nemes Dezső az hátul valahogy sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
2: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen.
2: Ha már a témán
1: igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciókhoz jutott elvtársakat is menekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam. Tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt sem lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt ez így balszerencsésen végződött a dolog, ugye ezáltal ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben besorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
2: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, mint Charles Garty, aki azt írt a később jelentékeny könyvében, most azt címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gátékval, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Hát inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például a Titónak a hozzájárulását is megszerezni a november 2-án Brioniban, amikor Hruscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok. arra, hogy beavatkozás megtörténjen. Annál is inkább, ugye, hogy fenn van a terzőkönyvekben, ugye október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött. Tehát annélkül szava, annélkül döntöttek a beavatkozás, igen, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellenszavazott. Igen. Hát ott nyilván azon túlmenni, amit mondtál, még ugye hát a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellit országok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, hát ők ugye nem szerették volna, a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
0: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött.
1: Ami egyébként, tehát igen.
0: És ott, egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
0: legalábbis ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc. Még a szovjetek.
0: De azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen. Az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményében is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés széteső félbe volt.
0: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia létezett?
1: Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
0: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sortűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orralövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
0: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbében igen.
0: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzőire koppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt. És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, elég... köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Ja.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak, Széki János vagyok az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész, adástelefonunk továbbra is 215 37 73 56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc, különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint
0: Volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs Komoló környékéről verbúválódott csoportok vették fel a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettő. Azt hiszem különböző részei volt, a új város volt. Uh-huh. Falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, még ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításából, másáltal és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalmi bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén. Úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is. És hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is megvolt, amit azért mostanában már olyan gyakran hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépi, ez lehet, nem kobott el, az a két szó, megmozulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, nem egy jó kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a Horthy fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és nagyon sok időt telt el azóta. Az, nekem az összbenyomásom, főleg Standeszki Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokauszt tagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalmat fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszki Éva erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátorodtak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, mégpedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nickertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vertésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánál, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így érdik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna egy ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerepel az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze baloldaliak voltak, a követelések is, meg az egy egész arculata forradalom baloldali volt, emiatt ez a érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkás ember, akit idéztél, amikor beszélgettünk el, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
2: Kapitány Sándor nevű Prátor utcai felkelő, az nyíltani 57-ben, pont egy évvel azután, épp a Köztelet téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, a embereken, ugyan a Rákosiék se egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitán. A rendőr betartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitán Sándorral, inkább bezártam magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan fölvállalta. Az a letartóztatás úgy történt, hogy ott nagy hangot vitatkozott az ember, vitatkozott ott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, följelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy
2: hogy... Elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát de elmiatt is, tehát az izgatás is a Prátor utcai csoportban részét elér, de nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak a pénzért csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től 68. A maga a borító az a borsőrmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az apa a hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtébeni, fél és egy percesek.

0: az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Örsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga, az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kénytelen vagyunk ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a gyűjtelem esetén. Voltak ugye nagyimrések, hogy ezek a nagyimrések, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát akkor október 31-től, mikor a több párt rendszer kihirdette Nagy Imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is teljes mértékben megvalósította a Nagy Imre a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal, akik mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre takom, kormányban, tehát ez a címmel álltak össze sok-sok ember.

0: magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerőrkösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre formáját.
1: Ami ez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
0: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármi ez joga lehet is volna akár, de azért amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenty sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalta, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, ugye a Kisgazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, tehát Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, helyi klasszikus nagy történelme bíró pártok, és mondom, ennél még a háború előtti politikai formációk közül ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül alakult volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
1: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is? Hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett. Tehát ő nem volt becstelen.
0: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most ország független, azt játszok, ugye, hogy az ország teljesen független lett volna, tehát még annyira se lehetek volna benne nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
1: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
0: Én is köszönöm. Eljött.
1: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Maud az ajtó előtt búcsúzott Szergiusz hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény. Én nem így érzem.
1: Hinni kell.
0: De a professzor ma visszatért.
1: Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát.
0: A herceg elment, és Maud belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember. Dereka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
1: Hogy mert csend?
0: Rövid leszek, mert az idősödik, és különben is igen éhes vagyok. Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amivel becsavarta. Maud képtelen volt velem. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegy, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
1: Ki látta meg?
0: Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége.
1: És honnan tudja?
0: Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Maud habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt.
1: Itt van.
0: Óhajt még valamit?
2: Semmit. Talán, ha óhaj nélkül elmondanám.
0: Nem mondok semmit. Higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat.
2: Miért vette ezt magához?
0: Azt hitte, más a tettes, és meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
2: Csak betetőzése volt a mai estének. Miután visszavittem a hittérítő ruháját, elmondhatatlanul hiányos külsővel rohantam a csiga lépcsőhöz a pizsamámért. Egy fél tucat mosott lepedő volt ott helyette. A pizsama sehol. Képzelheti.
0: Mit tehettem? Az egyik lepedőt magamra csavartam, és ide igyekeztem. Közben aludni ment egy úr, akit egyszerre hárman is vangoldnak szólítottak, és a szobájához támogattak. A három ember lefektette, és 5 perc múlva kiakasztották a ruháját. Azután elmentek. A kabátot kölcsön vettem, de a nadrág nem ment fel. A 87-es szoba elől pedig kölcsön vettem reggelig egy pár csizmát. Félek, hogy egy rendőrtiszté. Honnan tudja, hogy a kést...
2: Jó éjszakát! Vágott szavába a fiatalember.
0: Azután, épp jókor, megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénben akad valami raktárféle, ahol meghúzhatja magát. Szörnyen kimerült volt. Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
3: Martin, te vagy!
1: A mindenségét.
0: Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé.
1: Hangok.
0: Csak hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről? Én nem tudom, mondta a portás.
1: Vissza. Siet végig az ajtók mentén. Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
3: Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
0: Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen.
1: Azonnal ide érnek. 2 tűz közé került.
3: Martin! Nem halsz!
0: Ulladj meg! Közvetlenül mellette a 20-as ajtó. Az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kapok.
4: Tessék!
0: Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
4: Ön?
0: Bocsánat, feleli a hálóinges úr, egy 100 sötét nyakkendővel és talpig lepedőben. Miután meghívott,
4: de azt mondta, bőjt van, és...
0: Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
4: Bocsánat, de olyan furcsa így.
0: Erre felé különös csak. Ez a hittérítő rend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel.
1: fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
2: Érdekes. De én már aludni készültem, nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
1: Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyol fa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt. Másnap reggel új szenzációra ébredt a Grand Hotel. Vangolt terménykereskedőt letartóztatták Ranke doktor meggyilkolásáért. A négerboy jelentette, hogy ruhatisztítás közben Vangolt kabát zsebében egy csipketerítőt talált vérnyomokkal. A terítő annak a szobának az asztaláról tűnt el, amelyben Ranke doktort holtan találták. Vangolt falfehéren ült a kapitány előtt.
5: Mondjon el őszintén mindent!
2: Kérem, felelte siralmasan Vangold. Nem lehetne a feleségemet értesíteni? Ő sokkal okosabb, mint én.
5: A felesége kinrekedt, és a vesztegzár idejére nem térhet ide-vissza.
2: Sajnos. Bár elkísértem volna bevásárolni.
5: Ez nem tartozik a tárgyra. Inkább mondja el töviről hegyire a gyilkosságot. Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá?
2: Vangold úr a kezeit tördelte. Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
5: Hogy állunk az alibijével?
2: Ami csodámmal?
5: Az alibijével. Van alibije?
1: A terménykereskedő rémülten hebegett.
2: A feleségem csomagolt. Úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
1: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dühbe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó, alibi. Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra.
5: Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteteti magát?
2: Kapitány úr, siránkozott a terhelt. Esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják azonnal.
1: Bánatosan ült két rendőrtiszt között.
2: Szerencsétlennek és nyomorultnak érezte magát. A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta. Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos.
5: A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor?
2: Mi? A kapitány úrral beszéltem.
5: Mi? Igen. Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
2: Esküszöm, ártatlan vagyok.
5: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
1: Vangold úr hallgató.
5: Nos? Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között. Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
2: De kérem, én ott voltam.
5: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
2: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
1: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
2: Esküszöm, hogy nem játszom!
1: Siránkozott Vangold, és halott sápadt arcát babrálta remegő ujjakkal.
5: Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
2: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
1: Kopogtam. Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be.
5: Szeretnék jelentést tenni. Majd a kihallgatás után,
1: felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta. Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
5: Nos, Vangold úr, folytatta ridegen a kapitány. Mit beszélt ön Villié asszonnyal?
1: Vangold nyögött, és a kezeit tördelte.
2: Villié megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van.
3: Később bemutatkoztam, majd...
0: A homlokát törölgette.
3: Majd...
0: Beszéljen, kérem, mert...
3: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
0: És
3: ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mint a romlandó lenne.
0: Hülyeség.
3: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
0: A kapitány az asztalra csapott. Mi történt Villiéné szobájában?
3: Telefonáltam.
0: Kinek?
3: Nem tudom.
0: A kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára. Parancsol, megkínálta a vergődő bűnöst.
2: Bán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele. De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
0: Nem ópiumos. Tessék.
2: Üzet adott, és hátradőtt.
0: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigris ápoló.
3: Villiéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot, Arthur a nyomában van.
0: És maga elmondta.
3: Igen. Villiéné nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
0: Ez hányas szobában történt?
3: A 42-esben itt lakik Villiéné.
0: Kihallgatjuk Villiénét.
3: Gork, kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
0: Gork elment.
3: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok.
0: Nyögte Van Gogh. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
3: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
0: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték. Nincs az az ember, akit felmentene az esküdtség, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
2: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt állunk, ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnjel párja.
0: A kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát.
3: Mit mond?
0: Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnjel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa Van Gogh úrnak.
3: Hol találták a csizmát?
0: A 87-es szoba előtt.
3: Az én szobám!
0: Kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát.
3: A csizma is az enyém.
0: Erre hallgatta.
3: Akkor nincs az az esküdtszék,
0: kiáltotta a Van Gogh,
3: amelyik a kapitány urat felmentse.
0: Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmán. Valaki elvitte, és betette a kést.
3: Na hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássanak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is.
0: A helyzet határozottan kínos volt. Kérem, Van Gogh úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam.
3: Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek.
0: Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet. A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést.
3: Parancs, az parancs. Kérem, Van Gogh úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni. Az admiralitással is jelenteni fogom!
0: Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a bor, kezdte Elder, és azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat,
2: de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és oda tette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkésszerű holmi volt, kissé antik művű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafolt látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Maboncolta Markhelyt, az áltozatot. Rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag. De miért ilyen könnyű? Kérdezte az egyik tiszta törrel játszva. Mint a gyermekjáték lenne. Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat? Az én elméletem szerint Van Gold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitány úr csizmájába, jegyezte meg az egyik rendőr. Ez jó elmélet, helyeselt el. Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték. A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek. Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr? Kérdezte a kapitány. Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok. Szavamat vették, hogy hallgatok az ügyszereplőiről. De a feletteseire ez nem vonatkozik. Én is azt hiszem, ha a kapitány betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titoktartás alól. Köszönöm. De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet. Felelte a kapitány hidegen. Visszajött a fogalmazó, akit Villiéniért küldtek. Markhelyt tanácsos is vele volt. Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból. Mit mond? Bekopogtam az összes szobával. Markhelyt tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban. Ki látta utoljára? Kérdezte a kapitány. A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit. Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztolt. A kapitány tanástalanul nézett Markhelytre. Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon? Már volt eset rá, de nagyon nehéz. Önnek mi a véleménye, Elder? Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz. Elder a kapitányra nézett. Semmi kifogásom, mondta ez zavartan, hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogyan lehet itt véleménye az embernek. Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér. Márkett csettintett az ujjával. Az ördögbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
6: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szennyinc fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Markhelyhez.
2: A pincér nem mondott újat, 9 órakor szolgálta fel a reggelit.
5: Ideges vagy izgatott volt a vendég?
2: A pincér vállat vonult.
5: Az a hölgy állandóan ideges kissé, most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt. Reggeli után nem látta visszatérni a halba? Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet. Köszönöm, elmegy.
2: Jött a poszt, akit közben leváltottak. Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
5: Önnel ma beszélgetett egy hölgy.
6: Igen. Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról.
5: Mit beszélt ezzel a hölgyel? Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
2: Később nem látta?
5: Nem. Elmehet. Várjon!
2: Elder szólt közbe. Oda ment az egészségügyi katonához. Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni. Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
5: De kérem, én... Ne dadogj, mert összetörlek,
2: ordította Elder.
1: A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg... Nem igaz! Nem igaz! Ma jött először oda kérni! Add ide a levelet, akkor megúszod!
0: A halálsápadt poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből. Mit mondott az a nő? Kérdezte tovább a főfelügyelő.
1: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
0: Takarodj!
1: Vesztek, zárban vagy! Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad.
0: Az őr kiment. Majdnem biztosra mentem, mondta Elder. Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel? Csak azért, hogy kicsempészze. A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
7: Szabad a levelet? Szólalt meg csendben a kapitány.
0: Tessék. Arthur Kecklingnek Szingapurra volt címezve a boríték.
7: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
0: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta.
7: Ez állt benne.
0: Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A Vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát. Aláírás nem volt. Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott.
1: Maga mit szól, Elder?
0: Kérdezte Markeit.
7: Beszélni kellene ezzel a Rally nével. Ez természetes, mondta a kapitány.
1: Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt.
0: Kacér fekete selyem ruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhekölni szok suhan be vele együtt az ajtón. Mosolygott és harsányan köszönt.
3: Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
1: Kissé érzékeny ember. Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, Signora.
3: Köszönöm.
0: Hatalmas pazar gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül.
1: Ismerőn egy bizonyos Arthur Cochrane-t?
0: Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
3: Cochrane. Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével.
1: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel.
0: A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
3: Mi ez?
0: Kérdezte Signora Rally, előre nyújtva a nyakát.
1: Egy tőr. Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele.
0: Mondta, és oda tartotta a tőrt a nő elé. Signora Rally ájultan zuhant a padlóra. Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akart sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig lóg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendégszámára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. A kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Nem valami kellemes kaland.
1: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Markheit hangja. Nyomor belső falán gyógyult, ulkuszra emlékeztető, borsónyi duzzat nyirokszövet, így... Gyerünk tovább. Hány óra van?
7: Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Így. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Ő de meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk!
0: Köpenysóhogás közben diktál.
7: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet, 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem.
0: A Gruber nevű piszmogni kezdett a varrásra. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. A terítő alatt távolodó cipők látszani. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta.
1: Ez hozta a levelet múlt szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná. De hiába.
0: Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá Dúdor is a pimasz. Jé, de meleg van. És hogy megáll itt a levegő? Na nézzük csak. Kik lehettek jelen a boncolásnál? Márkejt egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barnafoltos fehér cipő egy orvosé.
1: Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyi fráter.
0: Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmit.
1: De végre megy.
0: És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a boncteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántal az ajtóhoz megy. És kilép.
1: Lesz, ami lesz.
0: Boka zörrenés, az őr tisztelet.
1: Nagyszerű, semmit sem vett észre.
0: Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt.
1: Köszönöm.
0: A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák. Elsiet. Kér a szőnyeges szállodai folyosó részre és megy.
1: Hová?
0: Ezt ő is szeretné tudni.
8: Doktor úr!
0: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
8: Parancsol? Johannes Brönsz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márkely tanácsos úr. Igen, túlmentem a szobán.
9: Parancsoljuk!
0: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
8: Hát, miről van szó?
0: Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve. De siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
8: Márkely tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia.
9: Így van. Nevem John Raleigh.
8: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja?
9: Dehogy nem.
8: John Charles Raleigh a nevem. Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
9: Hát, nem mondta el Márkely úr?
8: Na, nagyjából. Épp hogy. De jobb, ha a beteg maga mesél.
0: Mióta érez fájdalmakat?
9: Én? Nem fáj semmi.
8: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
9: Meleg van itt.
0: Megtörölte a homlokát.
9: Hát nem volt lázom se hurutom, nem értem.
0: Csodálkozott a beteg. Na hát, úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
9: De nem szokott!
1: Mi baja van ennek?
9: Sohasem fáj a fejem,
0: ismételte.
9: Úgy?
8: Hát ez elég aggasztó, és reumánál
9: nincs reumám!
0: Hát ez reménytelen.
9: De mire fáj tulajdonképpen?
8: Semmim.
0: Igen? Hát ezzel majd segítünk.
8: Szedett már porokat?
10: Nem, sóhajtott Burns. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fénylett.
11: Azt hiszem, rajtam csak Lee-Sing segíthet.
10: Ő kínai begyógyász?
11: Nem, ő a betegség.
10: Lee-Sing, Market azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
11: Igen, igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja, az ilyesmit a betegtől kell hallani.
10: Terített asztal, gyönyörű hideg büfé. Nagy betegnél ritkosság, és pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett, és részt vett egy boncoláson. Micsoda csodás bélszín.
11: 4 évvel kezdődött,
10: mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú, durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
11: 4 évvel jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estén.
10: Hidegrázás?
11: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Lee-Singgel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Lee-Sing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Lee-Sing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Lee-Sing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait. Pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fogyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
10: Mi?
11: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak. Fogytam.
10: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
11: 200-on felül.
10: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott.
11: Azután kerestem Lee-Singet. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban, 2 hónap előtt, a reggeliző asztalon megtaláltam a 2. mimózát.
10: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártotta a szemét a szobában.
11: Magánzó vagyok.
10: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
11: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
10: Még egy mimóza.
11: Úgy van.
10: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete jut.
11: Market azt mondta, hogy elküldi őt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajóstisztnél.
12: Igen, igen, az jó kis eset volt.
13: Ugyanolyan, mint az enyém? Nem, annak narciszt küldtek, de szintén lefogyott. Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs. Az izmai mernyedtek. A légzésem nehéz. De az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni. Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt. Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
12: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt...
13: A fiatalember felderült. Ugyanez?
12: De, éppen itt értem el sikert.
13: Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
12: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markhelyt azt mondta, hogy csak akkor jöhet. Ha nem lesz...
13: Itt megvonaglott az arca.
12: Boncolás. Nekem sürgős, mert... Végem. Végem.
13: A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
12: Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis.
13: Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék.
12: Tegye, amit mondok.
13: A hajós tisztet halála előtt negyed órával gyógyítottam meg, ugyanilyen elmebajból.
12: Álljon fel. Így. Nézzen jól a szemembe. Igen. Jöjjön. Üljön le. Így.
13: Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
12: Vágjon. Így. Tegye a szájába.
13: Enni kezdett. Mohó.
12: Így. Így. Rágni. Rágni. Rágni. Úgy. Megint.
13: Vágott és evett. És a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
12: Egyem. Az ilyen jó ízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni. Mustán nincs.
13: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett.
12: Egész jó orvos. Na, most töltse magának ebből a viszkiből. Nem bírom. Csend! Csinálj utána. Így. Fenékig.
13: És ivott.
12: Ivott.
13: Burns is kiitta a poharából a viszkit.
12: És most? Kérdezte. Most szépen elénekli velem együtt. Tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
13: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá.
12: Sőt,
13: táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
14: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már két nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
13: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
14: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
13: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
14: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
13: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
14: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi?
3: Honnan tudjam? Talán játék?
2: És ez a római kettes mit jelenthet?
3: Talán az ára.
2: Elder bólintott.
3: Lehet.
2: Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők.
3: Inkább valami jelzésnek hiszem.
2: Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
3: Nem tudom,
2: felelte gyorsan.
3: Azért elmehetek, nem?
2: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
3: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
2: Elder elismerően bólogatott. Eltalált az ügyben. Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát. A nő sápadtan állt fel.
3: Tartóztassanak le, Amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm!
2: Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
3: Szí! Hát, tessék kérdezni. De ez az úr polgári ruhában van. Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását.
2: Felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt. Nem értem, miért haragszik rám, szinyóra. Fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
3: Va bene! Va bene, tessék! A tőről nem tudok semmit, és...
2: De kérem, mosolygott Elder.
3: Ki beszél itt a tőről? Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli. Ez miért fontos?
2: Régi szokás felvenni a személyi adatokat.
3: A férjem 8 év előtt halt meg.
2: Miben?
3: Ez is a nacionáléhoz tartozik?
2: Szó sincs róla, csak érdekel.
3: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
2: És hol van eltemetve?
3: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
2: A kapitány furcsán nézett a detektívre.
3: Csak ugyan fontos ez, Elder?
2: Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Relli?
3: Mert sért, hogy a magánéletembe avatkoznak, ezt nem tűröm!
2: Akkor hát nem leszem, felelte kedvesen a főfelügyelő.
3: Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön.
2: Remegő szájjal ugrott fel.
3: Mondtam már, hogy nem tudom. Ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték.
2: Elder egészen eléje állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megdöbbent, azután vállat van, és csüggetten suttogta. Szí. Maga mindent tud.
11: Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok.
2: Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
11: Valahol hallottam ezt a nevet.
4: Hallottam. Ismerték az egész világon. Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután otthagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt,
2: itt megtelt a két szeme könnyel, elhatároztam, hogy visszatérek.
4: De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos, sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta!
11: Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat.
2: Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban. Márkét a fejét csóválta.
3: Már megint hova fog kiukadni ez az ember? Miért érdekli?
2: Fordult felé a nő idegesen.
3: Azért,
2: mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellék.
3: Csend. És mit akar ezzel mondani?
13: hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tűrt, amelyet egy opera második felvonásában használtak.
15: Ön engem gyanúsít?
13: Nem. De ha találok egy kelléktört, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban.
15: Linner egy jámbor, jóra való gentleman.
13: Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a törre nézve. Szennyis fogalmaz úr felkéri majd, hogy fáradjon ide. Intézkedett Elder.
15: Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a törhöz.
13: De nyugodjék meg, asszonyom.
15: Nem, Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt.
13: A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek. Boszorkány ez az Elder. Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait?
15: Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmaz a úr társaságába. Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem, kérem.
13: Könyörgött, szinte sírva.
15: Rá nagyon kell vigyázni.
13: Signora Relli átment a harmadik szobába Borgennál.
16: Mondja, honnan tudja mindezt?
13: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát.
15: Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány?
16: Igen. Bevallom, megváltozott a véleménye. Azt hittem, a szerencséje nagyobb, mint a tudása.
13: Csak a kettő együtt ér valami. Jött Szedlinc a kövér gyerekarcú énekessel. Két szeme alatt egy-egy petyhűt zacskó képződött az évek folyamán, és álcsontja körül pofaszakált-szerű bemélyedéssel kiárkolta a zsírt az idő. Nehezen lélegzett, sárgásan erezett szemei fáradtan bóbiskoltak.
15: Foglalja helyet, Linner úr!
16: Köszönöm.
13: Szuszogva leült. A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
16: Hová lett?
13: Jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét.
15: Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
16: Igen.
13: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
16: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
13: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
16: De.
13: A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak. Mással nem találkozott?
16: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
13: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
16: Nem. Signora Relli utánam kiáltott váratlanul.
13: Hiszen a signora lent volt a halban.
16: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
13: És ön felhozta?
16: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
13: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
16: Kérem, mindig szívesen állok rendelkezésükre.
13: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Linner bárgyú arca felderül.
16: Az egyéb kedves emlék.
15: A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepe volt.
13: Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
15: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
13: Szíveskedjék majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
15: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen? Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Relli jött ki felhevülten.
13: Elég!
15: Linda csodálkozva állt.
13: Vallomást akarok tenni.
15: De, Signora...
13: Linder úr, addig menjen ki. Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni.
15: Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
13: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Linder úr. Ön is, Signora. Szakkomódi.
15: Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült. Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent.

0: Szí, ő volt. Tudtam, hogy minden vendég len van a halban. Ebben tévedett. Akkor azt hittem, hogy csak minden jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött. És az ő szobájában fekszik a meggyilkolt. Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Vangolt szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába. Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni ránkéből. Amikor találkoztam a folyosón Linnerrel, leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
1: Közben nem találkozott senkivel?
0: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
1: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy ránkét nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a halálokon. Kerestem, hogy hol van a vér.
2: Linner felállt. Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Rankét.
1: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt. Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel! És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt. Ho-ho, az talán mégsem.
2: Neve?
1: Kérdezte a kapitány.
2: Enrico Linner.
1: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv. Linner nem olasz név.
2: Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
1: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
0: Beismerő vallomást tesz?
1: Kérdezte a kapitány.
2: Igen.
0: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Rankét a szobámban. Hogyan történt?
2: Ranke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
1: Elder felugrott.
2: Hogyan?
0: Abban a szobában nem ön lakott?
2: Nem. Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
0: Nem tudja, ki volt ez a hölgy? Kérdezte a kapitány.
2: Maud Borkman, mondta Elder.
0: Folytassa!
2: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
0: És miért ment ezek után a halba?
2: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Féltem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülért küldött. Mire visszatértem a szobámba, a tetem már nem volt ott.
1: És a szőnyeg? Kérdezte Elder.
2: Tessék?
1: Kérdezte Linner bután. Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
0: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
2: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
0: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány. Azt hiszem, sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem.
3: Hogy tűnhetett el, ha gyilkosnak nincs

0: Tudom másra róla, másnak nem állhatott érdekében, türelmetlenkedett a kapitány. Eldel hátradőlt, és hangtalanul fütyűrészett. Nos? Sürgette idegesen az egyik tiszt. A szőnyeg a legfontosabb az egészben. Hirtelen Lindnerhez fordult. Milyen helyzetben álltak egymással szemben, amikor ön hasba szúrta az orvost? Szemben álltunk, és én egyenesen a hasába. Csodálkozó megállt. Látta az elhűlt arcokon, hogy valami rendkívüli történt. Na jó, mondta Elder, és felállt. Hát most már tisztul a dolog. Elárulta magát Lindner úr. Ranke doktor nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek. Lindner idegesen futott át gyér hajszálai között az ujjaival. Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak. Szemben állt, és ezzel a gyenge szerszámmal puha pontot akartam találni, ezért a torkába. Ilyetten hagyta abba, mert Signora Rally kacagni kezdett, és kacagott teli torokból, megkönnyebbülten, szívből, jókedvűen. Signor Elder, benissima maga, igazán egy ördög és egy angyal együtt, kiáltotta az özvegy, és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, gyorsan lehajolt, és kezet csókolt a főfelügyelőnek. De Signora, hallgasson, és Lindner elé lépett. Maga szörnyű, ostoba gyerekeben, hát szégyelje magát. Annyira megijesztett. Soha sem hittem volna, hogy így tud hazudni. Szégyelje magát! A vénkövér gyerek meg sem is ültem meg. Én öltem meg. Próbáltam atyagni. Basta! Bolond ember! Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba! Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Ki vitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom. De, ami Lindner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Lindner úr szobájából. Lindner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és... És? Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Lindner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt. Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom. Ostoba vén gyerek! Kiáltotta az özvegy. Csendet kérek! Szólt közbe a kapitány. Szóval, módosítani kívánja vallomását? Igen. Mi történt ön és Ranke doktor között? Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a hallba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam. A szőnyeg még a helyén volt. Lindner töprengett, a homlokát dörzsölte. Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem. Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit. Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem. Ettől féltem, szólt Elder szomorúan. Kérem, kapitány úr, hebegte Lindner. Hallgasson, Enrico, mondta erélyesen Signora Rally. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget. Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak. A kapitány szeme fehérjéig elsápadt. Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Sedlinc, Ulrich, vezessék a szobájukba a szinyórát és Lindner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé. És Van Gold? Kérdezte Elder. Ő szabadon járhat. Nincs alibéje, és a corpus delicti Helyes, helyes, helyes. Mangold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük. Továbbá Sergius Herceg és Maud Borgman, folytatta kegyetlenül Eller. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibiük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta. Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető. Ha szökésétől lehet tartani. De itt egy kis cica sem távozhat észrevétlenül. De téved? Villiénének is nyoma veszett? Mehetne, kérem, Sedlinc! Bravo, detektív, mondta Signora Relli, miközben elment. Főfelügyelő úr, mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt. Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség. Kapitány úr megkért, hogy ne folyjak bele a nyomozásba. Most csak azért tettem, hogy megóvjam a rendőrséget egy kínos botránytól.
1: Miféle botránytól?
0: Eddig 3 embert vett őrizetbe. Őrizetbe kell vennie ezen az alapon még 2, az 5. 5 tekintélyes ember, aki közül legjobb esetben is csak egy lehet a tettes, tehát 4 követelnek majd elégtételt, 4 lármáznak majd a sajtónál, és joggal. Ki a másik 2? Sergius Herceg és Maud Borgman. Kihallgatjuk őket. Menjen értük, Ferguson fogalmazó. Márkett felállt. Nem akarok beleszólni a rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat. Amíg nem tudjuk, hogy Villiéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat. Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát. Tette hozzá egy döfést intézve Márkett címére.
1: Ezt el kell fogadni,
0: mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Villiéné nem hagyta el a szállót.
1: Őt honnan veszi?
0: Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga.
1: Elfogadom. Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot.
0: A herceg érkezett Móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan.
2: Önt, kegyelmes uram, Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után.
0: A folyosón?
2: Igen. Borgman kisasszonya jöttem a lépcsőhöz. Nem vett észre semmi gyanúsat?
0: Bontatottan felelt.
2: Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lent van az étteremben.
1: És?
0: És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam Módot. Visszamentem, hogy megnézzem.
1: Habozott.
0: És benyitott, mondta Elder.
2: Úgy van.
0: Ismét hallgatott. Mit látott? Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam.
1: Leszúrva.
0: Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután ránk etemét a 70-esbe vitte. A kapitány kopogtatott egy tolszárral.
1: Én folytatom a kihallgatást.
2: Bocsánat.
1: Mit tett ezután?
0: A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borgman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába, én is visszavonulok, így nem keveredünk bele.
1: Szabad egy kis vizet kérni? Tessék,
0: Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött.
1: Köszönöm.
2: Ő találkozott közben valakivel?
0: Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn.
1: Aztán?
0: Megvártam, amíg Borgman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Mód sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését.
1: Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni,
0: mondta a kapitány, és a visszatérő Sedlincnek intett, hogy kövesse. A Az öreg aggódó pillantást vetett Módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment.
1: Mód Borkman?
0: Igen.
1: Magánzó nő?
0: Nem. Decker tanár asszisztense vagyok. Márkely csodálkozva felállt.
1: Mi?
0: Miért csodálkozik ezen?
1: De ő nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Decker tanár. Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára!
0: Mód ugyanis, mintha meghalt volna, úgy vágódott végig Márkejt közlésétől. A kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét.
2: Hát az ördög érti.
0: Jobban van? Kérdezte Márkejt a lányt. Igen. Igen. Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt. Hogy van a professzor?
1: Búbópestis,
0: nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek.
1: Minden mirigye duzzadt, szóval
0: itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit.
1: Pálmira olajjal kenni az orvos.
0: Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti. Nincs remény?
1: Hát, Búbópestis az bizony. Szóval kár érte, mert nagy ember.
0: Mivel magyarázza, kisasszony? Kérdezte a kapitány. Hogy a főnöke nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el? Nem. A professzor nagyon szereti. Evakadt.
2: Talán segíthetek,
0: mondta Márkejt. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül. Jelentősen nézett Módra.
1: Nem tud az ügyről valamit?
0: Kérdezte a kapitány. Nem. Rólam semmi esetre sem lehet szó.
1: Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről?
0: Sokat.
2: Tessék elmondani.
0: Mód nyugodtan felelt. Én öltem meg, dr. Rankét. Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek.
1: Ám mindenségit!
0: Nem értem, csodálkozott a lány. Beismerő vallomást teszek. Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél, de csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levélt. Átadta. A kapitány elolvasta. Ez állt benne. A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Dr. R.
1: Miféle jegyzetekről van szó?
0: Nem tudom.
1: Ki az a gyilkos Borkman?
0: Az apám.
2: Hol van most?
0: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergius herceg pártfogásába vett.
2: Mit akart öntől, Ranke?
0: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
2: És?
0: Másnapig adott haladékot.
1: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
0: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit. Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra,
2: Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba.
1: Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
2: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Dekker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
1: Nem engedhetem meg.
2: Most Ferguson lépett be izgatottan.
1: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
2: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.
3: Kérem, ez nem igaz,
2: mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát. Közben belépett a herceg is.
4: Adja Maud, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtattam magához. Ott állt Lindner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót,
1: és golomba voltam hozzá.
4: Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Maudhoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr. Felkaptam, és...
3: Nem igaz!
4: Kiáltotta Maud. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le.
2: Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett.
4: A kapitány néha ránézett.
2: Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult.
1: Tudomásul veszem, amit mondtak.
4: Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott.
2: Miután Sedlinc kiment a herceggel és Mooddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult.
1: Átkozott história. Én még nem is látta.
3: Három tettes egy gyilkossághoz.
2: Négy tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette.
1: Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan.
2: Igen.
1: Néhány fő pontját az ügynek.
2: Csak ugyan.
1: Maga szerint melyik a leggyanúsabb?
2: Az, aki a szőnyeget eltüntette.
1: De miért?
2: Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget.
1: És ez az ember nem lehetett a herceg, Lindner, Wortmann kisasszony, vagy Signora Relli?
2: Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk.
1: A leggyanúsabb az olasznő.
2: Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben.
4: Már egy felállt.
1: Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről.
2: Ő kisé megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket.
1: De amíg Villiers-ről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Kurtán a kapitány.
2: Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük.
1: Hogyan?
2: Kivétel nélkül valamennyi szobát átkutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el.
1: Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos. Rendben van. Végig járhatjuk a szobákat.
2: Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak.
0: A fiatalember felébredt. Az már nem lette meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópusi sisakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát.
1: Hol van?
5: lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott. Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz.
4: Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből.
5: Burns mélyen aludt a másik szobában a szófa és az asztal között. Fejét egy felborult karosszéken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása. Űzött vad volt. Ha elfogják, fejbe lövi magát. Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. Végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig. Vadul kutatott. A bolond felébredés akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátra hőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
3: Mi ez?
5: Automata revolver, régi hatlövetű buldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens. Kihúzta a következő fiókot. Még különösebb. Egy gépfegyver.
3: Mi?
5: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázál arc. De ruha nincs. Kétségbeejtő.
3: Minek ez a sok fegyver?
5: Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot. Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall. Valaki goromba.
3: Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam.
2: Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a Vesztegzár ideje alatt,
5: mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
2: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
5: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítő erőket.
2: Nem dolgozom,
5: felelte Hacker.
2: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
5: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
2: Akkor bepörölöm,
5: kiáltotta Hacker.
2: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
5: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
2: Engem nem lehet megvesztegetni.
5: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
2: Majd szerzek.
3: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
2: A lapárus úr a tanúm, és a Lydia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
5: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
3: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
5: Szép, mondta Wolfgang. Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoner ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
2: Nagyon jó, úgyis fogyni akarok.
5: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrált lap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
2: Hát ehhez nincs joga,
5: hördült fel Hacker.
2: Úgy van, nincs joga,
5: mondta az öreg hírlapárus, mintha ősjogász lenne. De Wolfgang elment.
2: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
5: Dühöngött Hacker.
2: Lydia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
5: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
3: Minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet. Azért mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és berklizni kezdett. Ezt lehet a sötétben is. Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög. A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott. Ezt nem hívja dolgozni. Ja, mert fekete, mondta az öreg, és verklizett. Nem szeretik errefelé, csak bolynak. Egy ideig csak a verkli szólt.
2: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe. Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
3: Az ötlet nem rossz. Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
5: Csak a verkli szólt. Hecker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
3: Tocs! Ez mi?
5: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen meztelen embert pillantott meg, gázál arcban, kezében egy gépfegyverrel. Hecker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálortos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuhan. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál. Valami ányszerű lép be.
3: Aha, jön vissza Hecker, az elszánt munkanélküli,
5: gondolja. Pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve.
3: Mit hozott?
5: Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatódzó ártól. Csak ennyit vele.
3: Valami baj van,
5: gondolja az újságárus, és verklizi gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mintha vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó,
3: kisurrant. Csak nem csinált valami disznóságot. Hova ment? Aggódva verklizett.
5: 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatal ember.
3: Félix volt.
5: A direktor mondta, hogy itt dolgozzam.
2: Maga az a kikötő munkás?
3: Én.
2: Hogy van öltözve?
5: Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsaketnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt.
3: Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni. És ez a cipő?
5: Lenézett.
2: Mi?
5: Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal.
2: Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem,
5: mondta, amikor végre megmozdult a nyelve.
2: Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez.
5: Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat. A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírta megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranyvégűek voltak, Burns felírása. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be.
2: Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki.
5: Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodaba.
2: Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám. Erich Kramarc vagyok.
5: Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését.
2: A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára.
5: Tőlem? Felem.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi. És a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egy, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert. Ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot. A lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok valamit, akkor ha jól tudom, de 2012-ben az év üzletembere voltál.
2: Év vállalkozók.
1: Vállalkozója.
2: Kaptam, igen, nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Elnézést kérek, valószínűleg én ilyen elég oldott hangulatban leszek, mert hogy, ahogy említetted is, Balázs, ismerjük egymást elég régóta, és mivel régóta nem találkoztunk, én és itt fel vagyok spanolva a viszontlátás
1: örömétől.
2: Így van, és ezért lehet, hogy egy kicsikét oldottabb leszek, úgyhogy elnézést.
1: De ez a műsor egy ilyen oldott hangulatú műsor, úgyhogy nem fogunk azon összeveszni, hogy 2%-kal kevesebbet mondtál, Koppány, mi lesz most?
2: Még ez a szerencse, jó. Maga 2004-ben indult ugye a országuniós csatlakozás, és 2004-ben indult egy olyan európai uniós támogatási ciklus, amelynek már teljes jogú részvevője volt Magyarország, tehát nem erőcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom európai uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
2: Hát idén lesz, idén már 13, igen.
1: Igen. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
2: Igen, hát én a Kessonban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztés politika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztés politikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabadon megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
2: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projektgazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket elbukik, a megvalósulásig? Tehát, hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
2: Nem, az a nehéz része, ennyi? Igen. Így van. Tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, hogy a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerhetnek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
2: Oké, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon? Mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
2: Hát nem tudom. Tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
2: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
2: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem, a korrupcióra sem gondolok, hanem hogy így lehet rátelepülni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából
2: jó,
1: leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek hát tovább.
2: Az a helyzet, hogy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két évvel a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, hogy mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden. Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is, neked ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztéspolitikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Nos, persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak. És a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg... hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most épp a 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy
2: igen,
1: személyre tehát, szabott közbeszerzés.
2: Csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, amire azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy. Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél kettő új munkahelyet, és ezt a kettő új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig, hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzet lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt, én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez ettől eltérő más játéktér.
2: Világosan kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakkal.
1: Nyugodtan, hát próbálunk tanulni. Tehát.
2: A projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénzt azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Hogy a tehát gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanban, meg egyébként.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjünk.
2: Tényleg?
1: Szóval igen, abszolút.
2: Mert hogy én azon is gondolkoztam kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
2: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondjam. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
2: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
2: Barátom, én még kis titkár is voltam, igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnöki órán fölállva nyilvánosan a kis tagkönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira, de mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is... tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Még pedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Azért, ha normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: Igen, és abban úgy érzed, hogy...
2: És abban pillanatban, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmit, tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs, jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
2: Ugye egy tolvonással, pedig
3: élet van neki. Változott?
2: A környezet, hát igen. Szóval
3: miért tűnt volna el?
2: Egy ilyen nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
2: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben zajlik.
2: Ez egy nagyon sok rétegű, tudod, mint a Shrekben, tudod, a hagyma, tehát hogy sok, neked is kisgyereked van.
1: Igen.
2: Tehát megvan a
1: Shrek.
2: Oké, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jogszociológusként, hogy igen, az embernek van eleve a hajlam, hogy kicsikét trükkül kerüljük már ki, tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan. Én azért mégiscsak okosabb vagyok, ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak, meg ugye erre is vagyunk szocializálva, meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is, tehát én sose felejtem el, hogy ez még talán az első, nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtelen, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: A kerékpárútból az óvoda tetejét?
2: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adta a világon, és akkor világos, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy a kerékpárút építők még az óvoda tetejét is befejezzék. Most mondtam egy hasra ütött példát.
1: Igen, értjük, tehát, hogy itt minden fikció természetesen. Tehát, hogy ilyen a valóságban sose történt, hanem ez csak egy ilyen elképzelt, imaginárius.
2: Nem, tehát, hogy egyértelmű, hogy a fejlesztéspolitika nem tud a napi igényekre reagálni, mert nem is akar, nem is az a dolga. Tehát a fejlesztéspolitikának annak kétségtelenül az a dolga, hogy hosszú távú célokat lőjön ki, és a hosszú távú célok eléréséhez adjon eszközöket. Na most itt kerül ez ugye konfrontációba a napi problémával, hogy beszakadt az óvoda teteje, és nincsen pénz az önkormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpárosokat.
1: Megoldjuk okosban. Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
2: most olyan keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
2: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
2: Világos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
2: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőjelben hátul pénzosztás mögött van, ez úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb., akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van bizonyos értelemben, és
2: van.
1: Nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem így nagyobb a története,
2: így van.
1: Jó, hosszabb
2: így van, történet. Így van, 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek, gazdasági, társadalmi fejlettségben, stb. Ugye Görögország lép be 1981-ben, Spanyolország és Portugál 86-ban az Unióban, és 88-ban már, ugye létrejön 58-ban az Európai Szociális Alap, 75-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amik ugye ezeket a regionális különbségeknek a kiegyensúlyozását szolgálják, és 88-ban jön létre az a strukturális alap, ahonnan egyébként mi is ma forrásokat kapunk, azért, hogy ezeket a regionális különbségeket, tehát Görögország, Spanyolország és Portugália esetében kiegyenlítse.
1: Felszednék tenni egy nagyon triviális kérdést, de szerintem ez fontos elmondani.
2: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
2: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erről
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
2: Tökre egyetértünk egymással, saját szakmám alatt vágom a lábam, de ez volt a másik ilyen szerintem forrabontó gondolatom, hogy persze 50-es években, 60-as években, 80-as években, de akár még egyébként ma is van nagyon sok olyan politikai elképzelés, akik igen, ebben az egyenlősdiben gondolkoznak, de hogy tehát én ezzel nem értek egyet alapvetően, de ez az én saját személyes
1: de azzal nincsen semmi gond, ha valakinek véleménye van.
2: Nem csak azt mondom, hogy ez a szakmámtól különlévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztéspolitikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztéspolitikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem reáliákban, nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszerűen a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt.
2: De most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem ugye? Tudom elképzelni.
2: Én sem. Tehát hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
2: De keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
2: Nincs, tehát most már benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélnéd ezt a változást, hogy hogy áll föl most a kohéziós politika ebből a szempontból?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU... Kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni.
1: Ez a 70% körüli játék?
2: Nem, tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képesség, ugye összeadjuk, volunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan tett.

0: Pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehetetek.
1: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
0: Igen, igen, hajszá pontosan.
1: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
0: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok rá teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
1: Azt láttam én is, azt én is láttam, igen.
0: Na mindegy. És egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lőttek ki, hogy mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológia, fejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most sem mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzád ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy
1: borosítjuk. Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
0: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
1: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
0: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
1: Ez a, imádom ezt a műnyelvet. Hogy
0: ugye társadalmi vagy... infrastruktúra fejlesztési operatív program, ti jobb, gyönyörű.
1: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
0: Sok-sok befektetéssel.
1: De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban okostábla, meg ilyesmi vagy?
0: Igen, ezek voltak azok, igen. Ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, a TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez még ez inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, már nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, társadalmi megújulás, operatív
1: mobilitás,
0: program,
1: nem tudom.
0: Nem
1: olyan fontos, mindegy, TÁMOP, minden, aki valaha utazott felső oktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
0: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
2: társadalmi megújulás,
0: köszi.
1: Hogy az Európai Unió költségvetésében, hogy változott a fejlesztési források aránya, mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
0: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
1: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés nominál jelent, mert ugye több állam csatlakozik, persze, nőnek a befizetések, stb. De, és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
0: Balázs, most olyat kérdezel tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
1: Akkor minden, szóval nagy
0: ezt most nem is
1: ebben, ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
0: nem tudom.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy-harmadát teszik a költségvetésnek, tehát nem egy döntő
0: hányadat. Most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
1: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki hát tudja értelmezni, az telefonáljon.
0: 300-dal retteltesen sok.
2: Nem akarom. Igen. Csillagházati az összeg.
0: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk, hogy is mondjam, így a megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőt itt nagyon másképpen képzelem el, tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi vagyok, inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.

0: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék, hogy...
1: Hogy ez a kiegyenlítés, egyébként tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké, Portugália, Spanyolország, tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértében megbukott.
0: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
2: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 2-15-37-73, és vendégünk Körösi Koppány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és európai uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika az Európai Uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Koppány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butaságot mondtam.
2: Nem, butaságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktuk tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál, például, tehát van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Ez a kohéziós politika azért az úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy mára fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye, tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye, amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. Vagy hát a kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondom, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk a jogról. Tehát hogy 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: amiből ugye tanultam.
1: Megtanultuk a kapitalizmust. Ki az igazi vállalkozó?
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mit, volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején számítás technikát, internet.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország és Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral az volt a majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, ami irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002. májusában jöttek a megyesiek, és 2002. decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztés politikáján és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szörnyszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk a ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudjátok, hogy mivel utasították el formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Ne,
1: de
2: nem
1: komolyan
2: volt,
1: most csak viccelek.
2: Nem viccelek, nem volt, csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettő, nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Jaj, Istenem, nagyon kemény volt. Na, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV-szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kevesen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, a csoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát lehetett. A hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste ugye, az utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, én ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberekkel, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, és a többi. Tehát, hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénz, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályázza, bármire pályázza, csak jöjjön a pénz. Tehát, hogy volt egy ilyen mentalitás, és egy ilyen elvárás is. Ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszál pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy látom az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolból meg tudom mondani 90%-os biztonsággal, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük, értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változásbejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Nem, értem, lehetett kreatívkodni.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer. Csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a két méteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágányra elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviselet irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen, igen, igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, ugye Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiále, amit ilyen szerzetes rendet tartanak fel, mindegy. Hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesélt, szóval valóban, tehát hogy ilyen világos. Az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálja a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végig gondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan mélyen, nem...
1: Ne, szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalat, az, ami igazán érdekes
2: mindenki számára. De kezdetektől fogva megvolt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt Nemzeti Fejlesztési Tanács, Fejlesztéspolitika Irányító Testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És az, ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, mit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez akkor ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztési politikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013. dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen. Tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a pénzeket, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz az egyes szakmai operatív programokat. És ugye innentől kezdve ez beemelődött, tehát ugye addig volt egyfajta független ügynökség tulajdonképpen, aki foglalkozott az uniós pályázatokkal, aminek a megszüntetését én értem, meg egyszer Orbán Viktor mondott ebben kapcsolatban egy nekem egyébként tetsző mondatot, vagy érthető mondatot, hogy ugye egyfajta párhuzamos államiság jött létre a magyar államon belül, mert hogy az Európai Unió által fizetett tisztségviselők Európai Uniós, azért annál szerényebb fizetésekért osztották a pénzt itt Magyarországon. És ezt a rendszert ezt meg kellett szüntetni, ebben egyébként magam részben egyetértek. De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
2: Egyrészt, másrészt, hogy behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
2: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal. De most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll, kicsit megindul, megáll, kicsit megindul,
1: megáll. Ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
2: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy is mondjam, egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program, mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
2: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként, by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
2: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy... Mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
2: Hát az igaz, hogy amit vicces, hát nem is annyira vicces sztorinak
1: tanulságos történetek is gondoltam,
2: és 3 percben mondjuk ezt mondanám leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok. És szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat. És volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességet, hogy ugye ti viszitek
2: volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó telepnek a tulaja. Egy ilyen rendes, tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg...
2: Nyertek neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Volt egy komplex pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy megtudjátok, tudtok-e segíteni?
2: Tudunk-e segíteni? Neked annyit tudtunk segíteni, hogy a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egész intézményrendszer, ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerült nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázott íz, és a többi azt a részt szeretném megcsinálni, költségdemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, és a többi ehelyett a gép helyett ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppány, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülök, hogy a vendégünk voltál. Reméljük a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkult, Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
0: Körösi Koppány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Két hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, és az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, s Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén, a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosollyal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosollyal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagy arányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett. A mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagy arányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. Errendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk, hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harká is, amikor a fa üregébe behatol. De gyönyörrel végzi munkáját a mézelő méh, amikor messziről hozza a méhkasba élelmét. De gyönyörben él a kis ibolya, és gyönyörben fejlődik a 6000 éves cédrusfa. S ha mi emberi képzelődéssel a rózsán a pillangót enyelegni látjuk, a cédrusfán a fülemülét énekelni halljuk, azzal a világ rendszerét csodáljuk, és a teremtőt hallgatagon magasztaljuk.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szídni és káromkodni fogja. Szídni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hang versenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek. Vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden állatot a rá jellemző tulajdonság szerint kell szemlélni. Más a rendeltetése a márványnak, más az opálnak, rubintnak és az eperfának, más az ibolyának, gyöngyvirágnak és a rózsának, más a barack, a tölgy és a cédrusfának. Más a hangyának, más a méhnek, más a hernyónak, mint a pillének, más a veréb, mint a fülemülének, más a cinke, harkály, mint a kacsa vagy a libának. Más rendeltetése van a szalonkának, a fűrj, a fogoly, vagy házityúknak, a fácánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német. Más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve faj tulajdonságban kell fejlődnie. A faj tulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel. Ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot nevez. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak,
határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek, határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozsfelületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapó. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót, fajtulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat, fajtulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Fajtulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, vagy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Fajtulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Fajtulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk. Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve, már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a júnyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak. Az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya.
De amint híre terjedt az úri módnak, irigyeket támasztott Babilonba. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmur, a világhírű Palmira, Zenóbea királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemébe. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbea királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedélye, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak, Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila, előbb fel a nagy Tauruszba, a ménest, gulyát, nyájakat, asszonyt, gyermekeket összevonva, felrakatott mindent beláthatatlan kocsisorba, milliókra menő junyájakkal, százezrekre menő ló és szarvasmarhával megkerülte a Fekete-tengert, átkelt a Tátrán, s a Duna-Tisza közén megállapodvált. Itt találta meg a vasbandús, kiapadhatatlan legelőket, nemzetének az ígéret földjét. Asszonyt, gyermeket biztonságban hagyta, seregeivel Párizsnak tartva átkelt a Rajnán, Szajnán, Párizs bulvárján, s a Katalauni síkon táborba szállván. A Katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal, gavallér módon. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétáradt. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagyvilágban árvákként bolyongtunk. E
energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attillát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus. A negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a

még az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot ott hagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a napiránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozás. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene. Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva, de lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támadt kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszának. Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit a fajtulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Faj tulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, ami dűn összvérré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevel. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald

Kritikus azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekbe nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartin, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve, a mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kettelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagymérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítani. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett, kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Parla, beszélj! Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Raffaellel szemben. Ance io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a La Menina című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban, a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban, de sem Tizian, sem Rubens, sem Van Dyck, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál.
A küzdelmet Rafael ifjúkora akasztja meg, a versenytér tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kismértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makár, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációba. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a hold távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impressionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül lehetetlenség számba megy. Pusztán akarattal, iskolai képességgel, monumentális motívum előtt hiába töltjük az időt. Hiába kenünk föl színeket a vászonra. Abból ki nem kerül Isten segítsége nélkül. A napút távlat soha. A Lángész című kis füzetben sejtve jeleztem, hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk. A sejtelmet támogatta az, hogy engem 1880-ban a pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a pozitívum. A pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val, hogy egyetlen ember sincsen, aki látná, s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen,
az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva. S hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla. Beszélj! Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólítani. Nesiklész néked torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgóképekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító hold távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön? Miért nem vesszük észre, hogy 100 féle nyavaja van, mely a testet rágja, ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak,
szálvárzánokban keresik a gyógyulást, és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren előjárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a paza szertelen élvágy határokat nem ismert, s habár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herkulaneum és Pompeit elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására. Kérem nagyméltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő, legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napút színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

O háború! Asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri, az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető, fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő. Sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti.
1: Sziasztok!
0: Én pedig Indi vagyok. Én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni. Úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer felveszem, hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat, meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed? Valamilyen kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerősnek, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Uh-huh. Igazából nincs mindegyik felragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el, ajándékozódott tovább. Meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz, vagy
1: nem, mindenfélén, uh-huh. Persze. Uh-huh. Persze, de hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak. Szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág, mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, az erdei növényzet az, ami olyan például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket, általában azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok, mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát, hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: És van olyan, nem tudom mennyire szoktál külföldre utazni, szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig. Uh-huh. De nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó, meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaporc. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például.
0: Uh-huh. Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk vegyíteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát hazánk van, megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetben kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy az úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki. És így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben,
2: nem, növények nem, után? Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy- és fűszernövény feldolgozó. Gyógy- és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Mm-hmm. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az igen, egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon, és akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon majd szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, fú, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már azt, hogy ígyjon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szemed, Kata, akár hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
1: Kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jól süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót. Úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt te használod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy két hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik két hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a két hét dolgozás, rengeteg ez, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, igen. Vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
2: Igen, igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk málna levél, vagy az ilyen, amik így egyesével, vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés, igen.
2: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva.
1: Aggatva.
2: És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
2: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg a fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember elejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
2: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod azt ajánlani leginkább?
2: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget, szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például?
2: Igen. Hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon

0: Ennek valóság alapja, és lényeges-e az, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
1: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés, ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni, és amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye este fele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni, és akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja, de igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
0: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletező kedv, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
1: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindentbe visszaigazol egyébként a nép hagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. És akkor igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Nem hiába vannak.
0: Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
1: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövény, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kiszacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
0: És akkor ott termesztenél magadnak?
1: Igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
0: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. Gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda
1: igen.
0: fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem, igen. hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
1: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval, hogy most már itt többen csináljuk. És akkor a nevünk ez az Amanóba gyógynövény is élet.
0: Amanóba?
1: Amanóba.
0: Amanóba?
1: Igen.
0: Hogy jött ez a név?
1: Hát úgy, hogy mentem az utcán, és

0: hogy valami manósat kéne kitalálni, mert azért csak manók vagyunk, vagy mi. És akkor így, a manóba, mi legyen a nevünk? A manóba, te király! És akkor ilyen pozitív kicsengése is legyen, mert hogy ez a manóba, hát ezt arra is szoktak, hogy a manóba, de nem, ez egy pozitív kicsengés, hogy a manóba,
1: mint a heuréka,
0: ugye? Igen, igen, igen.
1: És mitől műhelye ez ott? Készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
0: Így van. Egyébként kívül. Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
1: Ó, bizony, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Petinek igen. mindig ott van mindenhol a keze nyoma.
0: Igen, úgyhogy ő az én kis grafikusom, és ő az, aki a logót is tervezte, meg az egésznek az arculatát segíti, és most éppen egy nagyon szép, hát illetve egy textil műhely is egyébként valahol, mert édesanyám például var, és egyre jobban és jobban, és most kialakulóban van egy ilyen gyógynövényes textiles megoldású, ilyen növényismertető.
1: Kollekció?
0: Igen, igen, úgyhogy...
1: Tehát akkor ilyen textil zsákocskákba csomagoljátok például a teát?
0: Nem, ezek textil.
1: Ezek víz.
0: Hát ilyen használati eszközök. Anyukám leginkább használati eszközöket. Uh-huh. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárló szatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható, hanem egy fontos információ is van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
1: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
0: Nagyon. Az nagyon fontos, hogy környezettudatosság. Az, hát,
1: mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az, hogy itt büdös van, meg hossz van, meg zaj van, hanem azért itt nyilván nagyobb a szemét is, mint egy kisebb településen, hogy ez...
0: Hát igen.
1: Milyen érzés nekem?
0: Igen, azért jobban odafigyelhetnének az emberek a környezetükre, de amúgy az érzésem, hogy ez évről évre javuló tendencia. Igen. Szóval azért meg kell, hogy dicsérjem a budapesti lakosságot. Hogy...
1: Budapest lakossága, innen küldünk egy dicséretet nektek. Ez jó.
0: Mindenki törekszik rá, és látszik a változás, igen, azért így a fő dolgok helyeken azért... odafigyelnek a dolgokra.
1: Hát így most már nagyon a vége felé járunk, egészen kicsi időnk maradt, csak legyen egy programajánlónk. Tudsz-e valami olyan programot mondani, ahol legközelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek?
0: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél
1: a Kálmán kollégium környéke?
0: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
1: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen. Jeszenszky István.
1: A fesztiválnak mi a neve?
0: Fényünnepe, ez most így a neve. Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
1: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
0: Lesz egy.
2: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdabos karácsonyi rendezvény lesz.
1: És lesznek ott még a Tilosból mások
2: igen,
1: is?
2: Igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar és a többiek.
0: Kálmán.
1: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
2: Makám.
1: Makám. Makám. Rendben van, akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
0: Köszönjük szépen.
1: Hamarosan érkezik a Buta Szerda Igor Lázinnal, addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is. A tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spiróval folytatjuk, a Kivörös Sándor pszichéjéből fogok részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

az üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem vallhatom meg, légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

0: 1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm is már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogatta nékem, s nem tudom, miért reménykedettem a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen, Palkó testvéröcsém, mint ügyelet. Több bóklálás után csak estve fele érkezünk, akkor Palkó elhagyja bennünket, lovon átdöcögött a közeli sátoralja újhelyre, ahol Kosztelic rőfőzsidó jányai heles rifkék valának, kiket ő egy kirakó vásárból ismert, így őrzet nélkül maradánk. De nem is volt rá szükség, mert szegény Istvánomat már nem nagyon szívelhetém. Kazinczyéknál kis kompániával együtt részint ismerősök. Dezsőfi József gróf onkelom kassárul, meg egy míveskedő papiember, s még néhányan. S a híres Veseléni Miklós báró Hason nevű fia. Most érkezel lovon Zsiborról, már is kitűnő katona. Közép-Szolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok ő nála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10 egynehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlensége miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinczy úr pedig jutalmul ölivelveve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám, kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen valék nagybátyám úgy ítélé, de Kazinczy, hogy védelmezzen, szólla.
1: Hiszem, csak gyermekem, gyermekecske még.
0: Felcsattan a Szofi asszony. Nem gyermekecske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondjak. Ezért hát le kell leszállanom a férje uráról, és vőlegényem felé indulék. Hám de, nem várt fordulattal, a mellette ülő ifjú Veseléni Mikát választám, és nagy szuszogva, mint egy erőlködve kapaszkodó kis gyermek, felhúzóckodik Mika ölibe. Terek István csak nyögdele, szólani nem mere, hát ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás Veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodik, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk, másról beszéltek. Csak mátkám figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na Isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
2: Kisasszony, ne bavirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy István bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygék Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
2: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet, töretlen erőmet.
0: Csak-e kellett nékem? Kajánul Istimre vigyorogtam, s elkezdik tomporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támada, már hangja reket.
2: Te rossz féle, hát járjunk ki és keressünk holmi heverő alkalmatosságot, én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig billegve, éltek-lektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést, mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom, s ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék így mértéktelen. Azt hiszem, István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat, talán vége a világnak. Ma már nem értem akkori önmagam. Ekkora könnyelvű vakmerésem. Aztán eszméletem veszítém. Lehet Mika is. Az ő suttogásira tértem magamhoz.
2: Nadrágomra megyen. Akkor a fótlészen, hogy a szégyen senki sem mossa le róla. Szánlak, szegény Elsikém. De hát nem én akartam.
0: A fülibe súgtam. Egy veselénének soha nem szabad megijedned. Keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le. Ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában. Kínokádott. De Zsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
1: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mik a felelé?
1: Fáradva lék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
1: Egy szép kis lány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
1: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én, ez szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezet több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékie. Ha szólni kezde, már is szájára kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésitől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselédkamrában kaptam helyet, Pips bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istáló ajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó, a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
2: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnok túl, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kis kertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha feléd gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

Bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfütykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csirizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén, mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Feküvén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcán, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elmélyed tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste még is itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonottam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

0: lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Ibis. Cigarettát vesz elő, de nem gyújt rá. Ujjai közt vízimadár fehér nyaka. Elfordít egy csigolyát, majd visszateszi a részt az egészbe. Most már a nyaka is sáros. Fekete a földtől, fent pedig a felhők fehére, halotti mész. Tiszta és indiferens, csak élhetővé tesz sterilségével. Elássa, aztán cigarettát vesz, az üregbe dobott előző csomag helyett. Az egész biztos, a rész kétségekkel teli.

Core Flavor. 3.14. Kimész rágyújtani. Kizárod magad, a vékony falat mégis átüti a füst. Elnézed a gang mozgását, tágul és összeomlik majd újra. Könnyű párnák, zsákszerű húzatok, összerándul körülötted az élet puha teste, szivacsos tüdőszövet. 3.14. Kimész rágyújtani. Beszív, kifúj. Vékony fal a füst. Kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad, és lassan már csak visszatükröződés vagy a füst örvénylő felületén.

3.14. Kimész rágyújtani. Még jó, hogy én nem dohányzom, csak elvesznék a füstben. Zúg a belváros, a gangon pedig lassan széthullik a dohányból visszamaradó lassú spirál. Lerúgom a csikkedet a másodikról, kulcsra zárok, és keresek egy könyvet estére.

Szilánkok. Áramszünet. Két pont közé képzelt köztes tér az éjszakában. A szemhéj alatt őrzött testek, a zárt lendületek ideje. Hiány, hogy legyek, lehessek. Mozgás, mint az álom barázdáin szétfutó üveggolyók. Aztán reggel, a fehér számla, a mutatók nélküli pupilla, a lapos szembogár, a nyüzsgés, az aszfalt, az ideges rángás, a lüktetés, a kattogás, de az esti órák a sajátjaim. Itt megnyugszik a részeg város tekintete. A papírra izzadt tinta, mint a bőrön áttávozó toxinok, sorok, két pont közé leírt távolság, szavakká rendezett szilánkok.

altató. Éjszaka van Pesten. A sötétnél alig feketébb pontok, legyek a falon. A téglán, tapétán átszűrődik a kinti forgalom bölcsőzaja. Gépek birkóznak, gyűrik, törik az éjjeli város kátránytestét. Így dobog egy aszfalt szív. Fészekként körbebúgják drótok és idegek. Bőrömön érzem a méhfal feszültségét. Felittam mind a betört szélvédőkek, fogak helyett a gyöngyszilánkokat apám kocsiából. Aztán csak fák, csak az erdő. A hatalmas hasonlat a rettegés kezdete. Lambériákban a halál, az éjjeli fenyőnyikorgás. És mintha nem is kintről jönne.

Játékok. A Rigó szeme alatti gyulladt dúc még egy darabig rángatja a dögöt, aztán átadja a madarat a füveknek. A tetem elmállik, páráival feltelik az ég, és a hízlat felhők érvágásából esni kezd. Először csak víz, aztán az odafent elveszett járatok, a kapitányok arcszagával és a hiányos öltözetű légiutas kísérők bánatával együtt. Jön egy astronauta, aki a popkultúrát igyekezett a Holdra csempészni, majd a csillagképek mesefigurái. Eleinte szépen, egymás után, aztán, mint a szervek egy felvágott hasfalon keresztül, mintha valami vágóhíd idézsából öntenék.

mert valamibe úgy is bele kell fulladni. Az éjszaka innentől egy kiszélesedő torok, és távolról látni az ajkakon ülő férfit, ahogy egyre beljebb csúszik, és végül eltűnik az izmos nyelv ölelésében. Ez egy szeretetteljes ölelés, bele lehet fulladni. Húzd le az egészet, kifordított halak vagyunk. A külső réteg a lassan feltelő úszóhólyag, alatta húsos anyag, meg halbél és hallé, legbelül pedig halszemoptika. Szálkák simogatják, mint szeretőkezek, mert ennyi jutott a 10 körmöd, hogy valahol kapaszkodót találj.

fáradtsággal ketyeg el az élet. Az üvegfalra akasztott tüdő idővel megsárgul, a szomszédok átjönnek, letépnek darabokat, legyen mit otthon a ragadozó halaknak adni. Lassan, csak apránként. Az egyik ezért jön át, a másik azt viszi el. A pirályákat szoptatni kell, a gyerekeknek meg enni adni. A konnektorok pedig így kibelezve, pucéran hagyva veszélyesek. Hiába a sapkasál, lebenyek és hörgők, a gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem erre lett kitalálva. A panelek alatti nagy pincében, ahol beszivárog a szennyvíz, átizzadja a falak pórusait, és nincs rendes lámpa, se természetes vakolat, lakhatatlan hártyák burjánzanak. Az vagy, amit már nem bírnak megenni. Ami vasárnaponként megmarad belőled. Be kellett volna zárkóznod, vagy kiadnod a lakást és elköltöznöd. Mesztelenül veszélyes, de te még a lámpát is égve hagytad.

Zárszóként most a közterületek lakásairól és lakóiról. Amikor megszüntették a természetes fényt, új napszakok jelentek meg a kerület felett. Több emeletnyi éjszaka épült egymásra, de csak a park közeli részeken maradt meg az élet, és befelé haladva egyre ridegebb lett a táj. A lámpa hideg még egész lakható, a sötétkék elviselhetetlen. Amikor fekszel, már kiózanodva, a bokor alatt, fejed felett nyitott ablak, a tájkertészet, és hirtelen megkezdődik valami, ami nálad sokkal nagyobb. Bonyolult nyelven turbékol, rikácsol, burukkol, kacag, dalol, sivít, cserrek, kurrok, pittyeg, víjog, énekel, fütyül, hisztérikusan trillázik, és a csont velődik megrémít. Mint amikor holmi gyilkos addig nézi az áldozatát, hogy az már végül terápia, és együtt sírnak, és örülnek a tavasznak.

az összes kutya. Ismeretlen utcákat keresek, hagyom, hogy feladd. Attól félek, hogy előbb-utóbb hazaérünk, vagy megtalálunk valami olyat, amit tényleg keresni kellett volna. Az összes kiszökött kutyát. Mert én vagyok az, az összes kutya, amit elvesztettél. Valahol bolyongok, egy városnak tűnő gyártelepen. Kifekszek a kátrányfoltos napra, mint egy csupasz hüllő, és magamba szívok minden értem elmondott apró hirdetést. Valaki más kutyája vagyok, de köszönöm, hogy gondolsz rám. A sínek közötti fű, a teherkocsik alatt behorpat aszfalt, ilyenek ezek az utcák. Kerülő utak, ha épp sehova sem akarsz elérni. Egyszer láttam néhány férfit, ahogy elégetett egy nőt. Errefelé az ilyen megesik. Oda feküdtem mellé, egy kátrányfolt volt, és egy darabig együtt feküdtünk, mint gyíkok.

Quinta del Sordo. Kidugom a fejem. Épp csak lógjon bele a képbe. Csak megnézem, hogy lesz-e vacsora, lesz-e hús még a csonton, hogy az élet így jó-e, hogy érdemese, és persze, hogy az. Egyedül vagyok, a part mögött világlik. Harcsatestű itt a föld, eliszkol, elhagy. A legszebbeket mindig elásom, a legjobbakat mindig elfelejtem. Remélem, ők is így tesznek. Én meg majd nézek utánuk, a legjobb kutyaként kétségbe esettem.

Lencsék. Bármennyire szeretném ezt a helyet egy szobának érezni, akkor is csak egy terem marad. Az idő és a térkategória csak látszat. Ami víznek tűnik, szilárd kristályrács. Az emlékeim az atomok szintjén rendezetlenek, de a papíron már minden sokkal jobban meg van írva. A terem sarkában fotós táska, tele objektívekkel, fekete hengerek, van köztük egészen nagy is. Ezek apám lencséi. Egy kép róla, ahogy merev karral maga elé tartja a gépet, a különböző lapockán és kulcsonton eredő izmoknak, a görgeteg izmoknak, a tövis alatti izmoknak, a delta izomnak, a háromfejű és a kétfejű felkarizmoknak, az alkar hajlító, feszítő és fordító izmainak, az új párnák és az újjak izmainak precíz munkája. És amikor Némoszüné csak pislogott, hogy Apolló a napot szájára vette. És mégis, a domború üveg, a két hullám csúcsa közé zárt ív, ahogy a kanapén térdelve lesek a mélybe, hiszen ide is betört a tengervíz, házunk belső faburkolata lassan megdagad, lepattog a lak, lerepedeznek a hártyák, a hullámok közti ív is, csak a lencsékre emlékeztet, a kopott, fekete bőrtokra. Titánok buktak el ekkor a látószögben. A megfelelő fény, a fény miensége a nap távolságán múlik. Az, hogy távolodik vagy közeledik, rajtunk áll, hogyan nevezzük. Igazából sem erre sem mozdul. Egy helyben áll, mint a féle égitest. Ez egy lassú beszélgetés. Szinte hormonális. Ahogy az örökölt sejtjeimben fehérjék fogalmazódnak meg. A felsértett bőr a tanúrá, hogy a lambérén már csak szálkák lapos kötege, és a képről is hiányzik valaki, tekintete nyáron virágzó rajszög. Felidézni nehéz, mint vád nélkül távozni, kilépni a teremből, és becsukni az ajtót.

Körte. Más lett volna persze, ha apám ott marad azon a parton. Tulajdonképpen akár ott is hagyhatom. Áll a vízben, kelet-német búvárpipájával, polipokról mesél, szépiáról, csillagokról, murénáról, és minden csodáról, amit odalent látott. A homokról a hideg víz. A homokról a hideg víz alatt áll, füléből lassan csorog a víz. Torka szörcsög, bőrét kikezdik a hullámok. Szőre, haja kifakul. A szemei, a fogai lassan, mint az öreg papír, elsárgulnak. Kirojtosodik a part, a horizont. Felrepedezik a légkör, és amíg megmaradó égről leesik az összes sirály, a nap, a hold.

Elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Várostigetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések között haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hűlőházban egy kockás piton megválik a bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és falkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, tyontja fehér, agyara fehér, íves, dús.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések közt haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hüllőházban egy kockás piton megválik bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és farkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, csontja fehér, agyara fehér, íves,

a hold jobb pitvarát illetően. Az alábbi dolgok jutottak eszembe a hold jobb pitvarát illetően. A dagástrand, a Duna állása, amikor eltörtem a lábam, továbbá a fehér sziklák és az élettelen hamu hőmérséklet különbsége. Ha jól emlékszem, ha olyat lehet egyáltalán, mindig is én voltam a beszédesebb, bár az utóbbi kicsit több mint 10 évben szólt jutni sincs esélyed, pedig a legtöbb dolgot akkoriban tőled tanultam. A dagályban azóta nem voltam, minek mennék oda-vissza. Elég volt hagyni egy vizes lábnyomot a száraz betonon. Talán még most is ott van, szótlanul, mint egy naív mosoly után az elernyett arcizmok. Többet is mondhattál volna, amikor megbeszéltük, hogyan apad és dagad kedvére az addia. Így változtunk mi is öcsémmel. Most már áthasonlít, széles kék ingei vasalás után körbeülnek, és a széktámláról kárognak, mint nagyrönőtt vászonmadarak. Idővel megdagadt a szilánkok közében nőtt hús, a családi élet. Még frontok nélkül is elég nehéz. Törött emberek lába fáj így, ezt most már tapasztalatból tudom. És tudja a Dunapart homokja is, megbeszéltük. A hold jobb pitvara persze sziklákból van, és a holdra szállásból csak egy bakancs talpára emlékszik, ha olyat lehet egyáltalán. Távol van, belseje fehérebb, és valószínűleg hidegebb, mint a hamu szemek közt megmaradt törhetetlen bokacsont darabjaid.

a kerek ember. Szőke fiú, kilógó mellszőrzettel, kicsit neurotikus, mondták. És most kezdjek ezzel valamit. Arra gondolok, hogy ez alig egy mondat, inkább csak valami kígyó betűkből. Egy kis szelet szöveg, valaminek a pályájára állva. Nem úgy, mint a kerek férfi, az ember. Ő súly. Kerek, egy gömb és vonz. Saját pályája van, de nem kering, csak áll. Csupasz és rosszul lélegszik, születésétől fogva. Néha elhagy darabokat, néha harap. Variációk egy nyelvre, tessék, megtanultam mondani valót finom rendszerét. A puha utalások, az egész, mint egy nyálkahártya, nyírkos és átjárható. Elfiókosodott szájfenék. Leharapta a jobb kezem, csuklóm megmaradt, a szó minden erotikájával. Ezt próbálom elmondani, hogy valaki ide lopni jár, a fiókból lassan eltűnik minden, még síkos, de már csak szálkák és papírfecnék akadnak a belenyúló kezébe. Persze, ha előbb le nem harapja azt is.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és vendégünk Hiros Ferenc. A Tömegvonzás című kötetéből olvasva nektek. Majd 3 óra előtt egy kicsit beszélgetünk is. További jó hallgatást!

ahogy hosszú telek után ébresztgetik a halott földet. Kelj fel, támadj fel, aztán mégiscsak halott marad. Ha eleget várok, enyhül az idő. Felszántják, kiforgatják, bevetik. Csak nézem, hogy intézel az élet. Bányagépek süllyednek a sárban. Partra sodródnak a betoncipők és a koronák. Valahol a legszélén, ahol a fekete víz és a fehér habzás összefonódik. A cipőknek a nyírkos homokban lába kél. A koronákon lángoló glória lesz, sóból. Most már jól esik bármi, ami mellé egy pohár vizet is bekészítenek. A garat kagylós vödör, így kelljen lenyelni.

Reszúr. Én leszek majd köztük a legokosabb bolond. Persze anélkül, hogy bármit feladnék. Anélkül, hogy indokolatlanul áldozatot hoznék. Ez a készülődés utolsó tükörezős csukló mozdulata. Kiszáll a kocsiból, a csomagtartóban cementes zsák és egy nagyobb vödör. Varjak városa, itt fogok lakni. Túlélem a költözködést, rozsdahéjű holdat, aprólékos csillaghullást követek, mint önmagam legfénylőbb izotópja. Az izzást képernyők játsszák majd vissza, a megtett út pixelekkel lesz kikövezve. A zarándokot játszó színész két vágás közt rágyújt, hűtővizet izzad. A varjak megtanulnak lopni. Megtanulnak tőlem hazudni is. Aztán éhen halnak a dögevők, a fényevők, tűznyelők és éhező művészek is. Éhen halnak, akik útra kelnek, tenyerükből esztek majd az őzek és a szarvasok, tenyerükből esznek majd a vizek vadjai. Bordáim alatt gumiabroncs, elefánttemető. Számban a neonfényben eltévedt molylepkék. Mert tudományos tény, hogy eltévednek. Mint csónak a homokban, vagy telefoncsörgés egy elhagyatott gyártelep lélektani közepén. Ide már nem jön vissza senki.

és a sivatag. Vitorlás, hideg, sivatagi éjszaka. Alig bírtam felkelni egy olyan álomból, amiben végig ébren voltam. Mert francia kulccsal indultak, de kicsavartam a kezükből. A durva kvarcemektől meghalt a motor, és ott ragadtam, és hiába írtál, nem tudtam hazamenni. Nem akartam, és benzinszagom volt. Kiverték az összes fogam, a gödrök lassan felteltek, telefújta őket a szél, és nem maradt más, csak a dűnék közti hajótest, meg egy fele olyan lassú élet a homokban. Nehéz a szkafander. Vízbe esett fémtest. A kád alján valaki háborút vív. Haja csáp, kar és 21-ben az életéért küzd. Szeme fekete, plexi, búvárharang. A szerelvény ajtaja bezárta. Üres a kocsi, egyszer levegőt vett. Csal, még egyszer levegőt vesz. Az ajtó kinyílik, de nem áll helyre az atmoszféra. A lámpák égnek. Nem állhat fel, meghibásodott. Betűkódolt kondíció, lítium és foszfor. Gyenge lelke azt kívánja, valaki essen neki egy konzervnyitóval. Oldalos souls, vagy mind az elveszett lelkek. Van egy robot, ilyeneket eszik. Ahogy rág, olyan hangot ad, mint egy gépfegyver, amikor lassan átmegy húsklopfolásba. Fel kell húzni. Mint a fognyomok az ágyrácson, vagy lelki betegek impulzív nyelő mozgása és fáradó gégéje. Tövises garat korona, vasfejű új percek. Szobám plafonján hideg stalaktitok. A kvartett négy részre osztja a fekete fémplasztik ötvözett csigaházat. Mindegyik rész egyre kisebb, aránylik, mint szextáns az a térkép, meg a csillagtalan éjszaka, de az éjszaka a lényeg. Arányaiban húrok, fadoboz rezonátorral, legalább így a vitorlák nem lesznek hajónál feleslegesebbek. A csigaház pedig álljon itt, a tenger emlékére. Errefelé csak a kutyák tudják a nevem. Errefelé nincsenek is kutyák. Errefelé én zárok kulcsra mindent úgy, mint szegény szerencsétlen kifreskózott éjszaka, aki háromszor is visszamegy, és nemrég, és már rég nem hisz az elkóborolt, reflektor arcú gyerekekben, akik ilyenkorra kutyává változnak már mind, és nem tudják kikaparni a rájuk zártság sötétet, és ennél már én sem leszek jobb, ennél már talán ez a hely se, és a kutyák is szeretnének valami szépet jelenteni, mint ez a sivatag.

Vacsora. Ingem alatt alig dereng mellkasom. Vonz a fény, a halvány villanykörte, a halvány villanykörte. A levegő párás a félhomálytól, felett

Nocturne. Van egy cső, tokkal, talán alkarnyi, 24 centi. Irányító szerkezet, vagy csapó irányzék, olyan 100-800 méter, zár és zárkeret, gondolatban grafitszerű fém, helyretoló és elsütő szerkezet, tokfedél, gázdugattyú, vezérlő, alsó ágy, felső ágy, a tusban álmatlan rögzítő csap, sehova sem illő markolat, íves tár, ami inkább gyomor, olajszaga van, mint egy magzat, alig 4 kiló az egész, és van benne még 11-szer, vagy 70-szer, vagy 120-szor, 150-szer, 20 milli hosszú edzett acél, antimon, ólom és tombakköpeny, foszfátozott anyai hüvely.

Sitten se näkyy sitä. Hajnal. Épületcsonk a város peremén. Szemhéjem alatt érdes almák barnulnak. Már aludhatnék, de nehezen szabadulok el, mintha valami savmarná az agyamba ékelt nyerget. Persze a párna is nyom, négy sarkán sarkantyú, és ösztökéli ezt a túlizzadt éjszakát. Igyekszem lúgosnak maradni, felhúzni egy képzelt egyensúlyt, egy bázikus homlokot, boltozatot vagy kriptát. Harap a hajnal, és valahol én is egy csonkban érek majd véget.

koldus. Foghúzásról álmodtam, és pontosan tudom, milyen mély egy seb. A nyakkendő, a nyakam körül, és a csomó, amit rákötnek, Ádám csutkámról lassan tarkomra fordul át. Daruk gyűrik maguk alá a tájat. Végig tapogat, kulcsontól törött bokámig, combom táján enyészet születik, még vasárnap is libabőrös leszek tőle. Háttal ülök az ajtónak, hát ha valaki késsel jön. A combomon papír zsebkendők, mint töltények a tárban, sorban egymás mellett. Ha késsel jössz, valaki úgy is sírni fog. Itt minden állandó, és kedvére múlik. Az aszfaltra ragadva egy angyal tetem, kullancs teste még lüktet. Borotválj le mindent, a szőrt, a tollakat. Hallgasd, ahogy vág, és berreg a fűrész. Add meg a koldusnak a jutalmat.

daráló. Kizártnak tartom, hogy ami az ágahat töri vaddisznó legyen. Odébb valamit darálnak. Összemosódik a gépzaj és az ágak halála. Idáig mertem jönni, hogy a hangját már halljam, de még ne kelljen ránéznem. Arrébb van a pont, ahol minden megmutatkozik. Mint zacskó, ha ráfeszül az arcra. A ki és a bezárt erdők fái holnap reggelre végtag nélküli törzsek lesznek. Én nem hiszek jobban. Melkasomban két angyal él, reggelre megcsonkítják egymást. Vadnak, persze mondható, egy összefércelt madár maradt csak közöttük. Karja helyén, váltövébe, hónaljába varva szárnyak, egy fekete, egy fehér. Arca van, mert szeme kellett, hogy legyen, de szája nincs, mert mégis angyali. Köldökéből hiányzó varrat, szombja fehér, ropog, mint az ostya. Áll, mint kisemmizett, az utolsó sor csattanójában ez üres mellüreg, nejlonban a légszomja.

kóbor. Az aszfalt nem őriz meg semmit. Éjszaka van, elkóboroltam. A fekete égből tudom, hogy messzebb ennél nem mehetek. Vagy ha mennék is, úgysem enged. Visszahív és visszahoz, a betonhideg vonzerő. A bolygót ez súlyánál fogva vonz. A gravitáció szigorú, a távolság munka. Kimegyek az éjjel köldökéig, és felszállok a buszra.

0: Kelt a karót hallottátok, és most a végén megszólaltatjuk saját hangján is, nem csak költői hangján, Hiros Ferencet. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És ugye ez egy ilyen előkészület volt tulajdonképpen élőben, mert holnap, hát egy kis programajánlóként, holnap a Refuge-ban fogjuk ennek egy részletét előadni együtt. Milyen esemény lesz ez pontosan? Elmondod nekünk.
1: Most mondanám, hogy jó kérdés. Most érdekel, jöjjön el és meglátja. Nagyjából ugyanez fog történni, mint itt. Jó zenékre igyekszem szépen felolvasni.
0: Igen, ez a Szöveg Aláfestő nevű program lesz, és ugye a Fiatal Írók Szövetsége szervezi, és hát megmondom őszintén, hogy te vagy szerintem a legfiatalabb eddigi vendégünk, és ugye beszélgettünk arról, hogy Szőlősi Balázs, aki a
1: Fiatal Írók Szövetségének többek közt a titkára, meg a lelkének a bal pitvara.
0: Ő kötött minket össze, és te hogy kerültél a Fiatal Írók Szövetségébe?
1: Én már így egész kamaszkoromban, hát nem mondom azt, hogy elkezdtem foglalkozni irodalommal, de így írogattam, meg érdekelt, és akkor szépen fokozatosan egyre inkább a kortárs irodalomba is elkezdtem belecsúszni, elkezdtem küldözgetni verseket erre-arra, és hát ilyen kisebb kihagyások után, meg eltelt azért x év volt, már egy olyan bizonyos mennyiségű szövegem, nem igazán akartam én ezt még így kötetbe kiadatni, a nagy része már le volt publikálva, de a Fiatal Írók Szövetségének volt egy kézirattájázata, és igazából csak a visszajelzés kedvéért így neveztem rá, és ez igazából líra és próza pályázat is volt, 3-3 díjazottat hirdettek, és a líra kategóriába én is megkaptam a lehetőséget, hogy ebből a kéziratból egy kötet legyen.
0: És akkor meg volt, hogy ez a címe?
1: Nem. Sőt, de ez, csak aztán megváltoztattam másod, aztán visszaváltoztattam erre az eredetire. De a lényeg, hogy a Balázs volt akkor ennek a sorozatnak a sorozatszerkesztője, és vele kezdtem el együtt dolgozni a köteten. Uh-huh. Úgyhogy nekünk innen jött a kapcsolatunk, meg így kerültem én is be a FIS-hez, azóta igazából így a FIS-t így a családomként élem meg, és nagyon fontos, hogy így ez az egész dolog ott van az életemben, és én is a részese lehetek.
0: Ugye tavaly volt Balaton körül egy ilyen turnétok.
1: Igen, a szöveghullám.
0: És pont a Kapolcsi állomáson az beszéltük, hogy te épp nem voltál, de Balázsa közös versetek is van, ezt is megtudhattuk.
1: Hát nem csak a miénk, azért ezt többen írtuk. Ez egy ilyen csak és kizárólag hajnalán elhangzó, nagyon-nagyon különleges pársoros vers. Talán majd holnap.
0: Igen, tehát holnap Balázs fog veled beszélgetni a felolvasás után, nagyon jól tudom. Tehát még több információt megtudhatok Hiros Ferencről, hogyha beugrotok. Hánykor fog kezdődni? Hát Facebookon kérjük, hogy nézzetek utána, hogyha lejön nektek, mert most hirtelen se tudjuk, de mindenképp ott leszünk.
1: Valahol úgy 6 és 9 között fog történni.
0: Hát akkor köszönjük még egyszer.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hát holnap találkozunk, ti pedig hallgassátok tovább a Tilost.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba élet. Lentebbre báj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom, tündér, manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón lohol szala. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább a nagyapát, a dédabát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percert, réges merén, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalok. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marék volt könnyedén a teremtésből hoztam én. Kóvájgó senki a nevem, ajtéja, álmom, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok. De a lepkével meghalok.

Tukáta, ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozón loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bukor fölém hajolt, apónak hívott a bukor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, álmor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

merülő Szaturnusz. Elvették nyájamat, bánjam el, többé semmi dolgom, nincs felelősség, menhelyen könnyű az agnak élete. Legelőbb a papot kergették el az agancsos félrebeszélőt deszkájáról, ahonnan égbe röppent naponta bolond és okosabb papokat válogattak. Később a királyt a védő védtelent és kardos királyokat fogadtak. Aztán a bölcset, hiszen van tudósunk elegendő. Végül a költőt, minek számlálja ujjait gagyogva. Tódulnak helyébe a kívánalmak célszerű dalnokai megbízás szerint. Így állok, arccal falnak fordítva, törött pásztorbotommal. Csordám a vájúnál tolong, mennyi vidám vadonatúj nagyszerűség úszkál benne, orr-orr mellett, orr az orrot kitúrja, bánja, me, már nem hivatásom, agyarat döfnek belém, ha látom, mi lesz a roppant szaporulatból, a kapart anyaméből, falánk bódulatban, gyorsuló iramban, a gyilkos sugarakból, a kapuba rakott robbanásból. Mintha sinén a vonat rohan a szakadékba, melynek túlsó partja nincs, bánja, me, lehet megállítják a végső percben. Vagy a szakadék felett is pálya visz, csak vak vagyok. Talán a meredély szélén szárnyat bont felröpül, ők tudják, nem én. Bajuk, ha ők se tudják. Nekem már mindegy, pásztorbotom eltört, könnyű szalmán heverni, évezredek fáradalmát kipihenni. Nem látnak, fejük a vájúban, én is csak farukat lobogó füleiket látom. A kiukadt világ. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sútba vetett kulissza, tekints rá, itt is, ott is átjukad, de résein nem tárul a valóság, a szétfeslő tarka látszat helyett, csak a poros süllyesztő gépezet, a döglött jelmezek, a papírrózsák. Néhány részeg dühött komédiás markában bicska játsza még a régi rémdrámát, és unja mindenki más, fillérei csoki statiszta félti. Vászonrongyfal zuhan a koponyákra, a végítélet korcs paródiája. Fuga, mennyi forró szakadékból szobja felkél, minden hűvös kútban veszti szomját, kútból emelt fejű kígyó, ahány tűzből habját gyűjti folyton, annyi áradatban elfolyatja süket éjbe, zártan mélyen boltozódó, melbordái közt kovában és palában, teste gyűrűjébe bilincselten, földcsújával elnyomottan, fúrja vakfejét emelten álmot hengerítő áramokba, forva kószán, kúszva folyvást, emelt égkőfejű táncos imbolyogva, mennyi álmot folytat ébren, annyi ébren létet forgat álma, őrzis elfolyatja, folyton elfolyatva őrzi, fúrva, hogy a palapattok kova sercen teste gyűrűjét kibontja, forró szakadékból felszökelve, éles feje tajtékozva, múlhatatlan múlását dörögve, búborékát sziporkázza égre, táncol koronája égkő fenn, de len csörren összetörve, kútból emelt fejű kígyó széttiporva, hengerítő áramokban elomolva, hamvatlan kihűlve, sárral egyesülve, hol a tajték álom, az álom égkő, az égkő valóság, a valóság kígyó, a kígyó tajték. A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs.
A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom velem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata, ahogy öregszem,

0: mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
1: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen szaktak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
0: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
1: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
0: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
1: Hát reménykedni mindenbe lehet.
0: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
1: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
0: Miért?
1: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: 20. századi freskó. Felhőkakukvár, 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk, én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm, végre felbillett, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak, kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak, mi a bolond szurokba mártotta magát, és elhamvad, ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomukat. Mit látnának, mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, honnan már hiányzik felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, még a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? S még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájába mar, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala. Mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával haraggoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogadkozik, s a tiszta is megdöbben előtte, mi a szépség, hogy így sodra van. S az üvöltve lobogó fákja, se végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel, ne fontoskodj. Ajkát vigyeztve szól, ne fontoskodj. Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad és ordít, hallottátok-e, ne fontoskodjatok, e két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok, ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s leválik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma működés és működése nyugalom. Így kiállt az eleven fákja, végre összeroskadt, száján dül a pernye, a korom, még csontja is fekete, az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett, vár.
1: Hely de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gaz majomak majom börtönt rúgja irgalmatlan. Megépül a majom malom, lesz sok majom majon néz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznám, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, bávián, orángután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom retedát, majom bakák menetelnek jobbra és balra. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver.
0: A majmoké a világ. Majomország. Hely, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

mint a lámpás a pejlovakén, és mint az égen a hold. Mozgott a fülem, amikor rászállt a légy. Mozgott az orrom, amikor szagláztam a légy után. Emlékszel? Te még síró baba voltál. Én ott bókláztam a bölcsőd körül. Elkergettem a kotlóst, hogyha felét közelített. Később a hátamon is lovagoltál. Egyszer le is estél. Engem raktak meg a rémületben. A kezedből ettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Egészben nyeltem le a falatot. Nagy-nagy falán kutya voltam. Ismersz-e? Egyszer világos este volt, teli hold. Vonítottam az égre, a holdra. Árnyékom hosszan úszott utánam, mint mikor lópusztult a háznál, és elcipeltem a belet. Hallottam a hangodat akkor. Elővágtattam a kazlak közül. Táncoltam melletted. Ugattam. Emlékszel? Aztán éjjel a kertek közt csavarogtam. Doronggal hátba vágtak akkor. Elgörbült a gerincem. A bundám mocskos lett és fakó. Beteg kutya lettem. Nagyon lövettek. Akkor vacsoránál csak lassan járt a szájakhoz a villa. A kis asztalnál ültél te külön. Kip, kop. A lábaiddal harangoztál nekem. Kipi, kop. Emlékszel?

városig, itt csupa szürke ház. A részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők. S a sorompón túl, ében szint delejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pislafény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el, ha elzár tőled a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, én úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő. Tudjul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyermek rendesen. Messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkóvban odaát, mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vígláb néni, balogúra vasutas, s imádód a kis inas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is, dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú ingaórák fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek ússzad tájon, álmodon, mint pókfonálon, hús, hús, föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hús, hús, nézd! A ház, mint a felhő, fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek, kéményből, mint a füst, ereszről, mint ezüst, szállak kövér vakos néni, deszkavékony vígláb néni, és köröttük nagy sereg, libben, szökken, hempereg. Mi, a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templom tornyot fújja, mint a foruját. Azt fújja, hogy ne sírasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vígláb néni peckes módon sétálgat a sürgöny dróton. Krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vígláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa kérem, parádéra megy a pénzem nekem, pohár sörre sincsen neki, fodrász, ruha minden én. Megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne régen, persze nem hitték, ma tessék adó, lakbér, nem csekéség, öt gyerekem van kérem. Oda nézsz ez magár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senkibe se néz. Majd belép a szívdöglesztő, hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokkefejt, s ráadásul a kezeit. Röptük össze-vissza húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyaró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. A tanár úr tudná talán milyen hal ez, macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókullám. Pál örül, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon. Majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten. Kisgyermek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfalat labdázik egy fiú csapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alól a rét meg a kémény, és eltűnik az éjcsipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karnevája. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögött a hajnal fut lobogó szőkehajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény.
és az éjj tág csodát, ezt a fura micsodát.

dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És nagynak lenni dicső, nagy költőnek, mint Goethe, Dante, Homerosz. És csöppet se dicső, de nékem kedvesebb, a nagyság álmából kibújni, valamennyi dicsőség fogadja ásításomat. Természetes emberi méret vonz engem, nem a nagy ragyogás, a szörnyű talapzat. Létrehozni a velem született s a szerzett képességtől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok önmagamtól. Munkámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni. Nem akarok óriás hulla lenni, melyen tízezer évig araszolva majszol meg annyi puhány kandiság, mit izélt, hol, és katedra éhű hódolat. Se példakép, melyel az új kezdeményeket dermeszti meg a múltba mutató zsandárkodás. Se fönkölt szobor a sarkon, melyről csurog a vidám verebek és galambok kritikája, nem is ő róla, mit bánják, ki fene volt, hanem az életről, kinek szobra nincsen. Minden nagyság kicsiség is, mert van még nagyobb, vagy ha nincs, lehet. De most elképzelek egy fehér elefántot, áll képzeletem benső terében, és nézegetem mekkora. Most az asztalra vetítem, mint porcelán szobrocska figyel. Most ablakon át a hegyre vetítem, a világot beborítja. Állandó mérete nincs, nála se kisebb, se nagyobb nincs, tehetem mogyoróhéjba, vagy a mennybolt teknőjébe, mindegy, be mindegy. Így mérettelen legyen a munkám, se

0: variáció. Illatok, ízek, az ízek színe, a színek hangja, a hangok íze, az ízek illata, az illatok színe, a színek íze, az ízek hangja, a hangok színe, a színek illata. Az illatok hangja.
1: Relációk.
0: Konyhán.
2: Hajló hátavonala, kék fazék előtt, babfőzelék.
3: Manci.
2: Hajló hátavonalán lüktet a falak közti üresség, lüktet az ablak üresség. Szakadék a semmi bércei közt, végtelen híd a semmiben. Papfőzelék krátere zubog, zubog.
3: Manci szíve.
2: A falak közti üresség, s az ablak üresség, kék fazék körül.
1: Népgyűlés.
4: Fej.
1: Hely.
4: Könyök.
1: Fej.
4: Hullámzás eleven tenger.
1: Egy kopasz tarkú pillanatra.
4: Sapka.
1: Sapka.
3: Manci.
4: Ember falba falazva.
3: Éjjel, XY, éjjel, XY, éjjel.
4: Ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci, ágas, ágaskodik Manci, izzadt szegény Manci.
5: Halljan elögdösön, hogy a fene.
4: Szuszogás.
6: Férfi vár.
4: Nőkebel.
1: Tolongás.
4: Gépkocsit ülök, hangszóró.
5: Mert mindenkinek saját érdeke, hogy az idő sürgetését felismerve sorompóba lépjen, és öntudatos meggyőződéssel, és a boldogabb jövőre épülő felelősség tudattal.
4: Cégér a fejek fölött!
1: Jó szív temetkezési vállalat. Koporsók részletei.
4: Kiránduláson.
7: Vízesés. Villog, morajlik. Köveken bukfencezik. Víz, mozog, szalad, tajték, remek, szakad, csillogás, rezeg, marad. Lát, hall, boldog, fárad.
2: Kereszt.
7: Öltés.
2: Kövér béka tavon hintás.
7: Kövér árnyék habos csillag.
2: Árnyék moccan akácágán.
7: Béka moccan virág mellett.
2: Habos virág szírom ezer.
7: Tavon akád szírom felhő.
2: Csillag mellett felhő fátyol.
7: Hintáz ágán ezer fátyol.
2: Kövér moccan szírom fátyol.
7: Csillag virág akád hintáz.
2: A megmozdult szótár.
7: Csillag és rózsa násza.
2: Csillag. Asztal felszekrényedő.
7: Asztrény. Borjúból birka, berúgsz belőle.
2: Bor.
7: Juh.
2: Egymásból mintázódnak.
7: Egymásból kirajzolódnak.
2: Egymásba vetkőznek.
7: Hulláimok.
8: A kőbéka lassan ment. A kőbéka lassan ment.
9: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
8: A kőbéka lassan ment.
10: A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása, a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz, mi nagy a világ. De ládd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is túlfut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig

0: Végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis vést ütött. Aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér.
1: Kettő vagyok, alany és tárgy. Csak halál szülhet egyé engem,
0: Toccata. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet visel. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé se rádió, kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi. Mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángja. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát, percelt, régösmerém, úgy szólítám, uramöcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak néz. Oly vén vagyok, hogy borzom. Láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szemfény. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmi. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvágó senki. A nevem Maitréja, álma, szerelem. Ős kezdet óta itt vagyok, de a lettével meg.
2: A lámpa nem látja önmaga fényét, a méz nem érzi önmaga édességét.
0: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfelejt. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem elvesett.
2: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spirituál szong.
3: Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

Ausztrál néger esőhívó varázslat.

0: halott ki, vaskapuha váglak!
1: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari síla nakómala malaya samíré, madukarani karakarambita kókila kudzsita kunzsakutíré, haririha viharati sarasava szánté, nritjati juvati dzsanéna samámszaki virahi dzsanászia durante.
3: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészfüvek illata gomol, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remetes szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai. Panyigai, kudora, kudora, panyigai.
2: Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü.
4: Ház, panyigai, kudora, ü. Kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü. Panyigai, ház, kotta.
0: A hettita, a hettita. Különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
5: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
7: Furcsa madár a sirály. Azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
2: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársonya, cifra, szalagja, de virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek.
8: Súlyos buraközi ló dobog a kövön a patakok, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje, hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusz a mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, a ruszik, a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton, a kikeleti lombokon, a szekere kerezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágai, ezer üvegizmú, saláta bokájú, kakuk fejű tarkalovat lát.
9: A teljes lét
3: élet nélküli.
9: A teljes örök lét
3: idő nélküli.
9: A teljes működés
3: változás nélküli.
9: A teljes hatalom
3: erő nélküli.
9: A teljes tudás
3: adat nélküli.
9: A teljes bölcsesség
3: gondolat nélküli.
9: A teljes szeretet
3: érzés nélküli.
9: A teljes jóság
3: irány nélküli.
9: A teljes boldogság
3: öröm nélküli.
9: A teljes zengés
3: hang nélküli.
10: Csip, tik, cseppi, tak. Üresen jár az idő malma. Áll valahol háttal a gyermek, három évesen, mint örökké.
9: Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tó.

jóra. Perzselő szó miatt kell tennie a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korgó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vet. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni, választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám, hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelem. Kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka kikorhat.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond ne szedd le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika, nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már, várj te, várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring. Földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén távol ring. Most olyan ütem következik, amelyikben
ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsi, rejni buszt, eszémo, ennyi mankötvánt, eszémo, adéni marúva, bátó, jemán! Ole giuro nanni e ole cilambo a babi e ole bullo i ningi e din la dai e amon va puccio combo i che deva imla gulmo bugliavi e le valle di gulmo ni deva o da giaru moghe amon. Most átlépünk a sanskrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem, két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.
sűrű atimukta futók a füzérre lövezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek, a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre.
Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba sibul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante ukua hai manan. Yekale munni temme ayai amimenu golopandu amenia ukua hai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru bulofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok. Kunai afhaist hai mengok alken ovai lai. Manes goliken unnu loimbopi, ai loiken o sandestai. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első, gyümölcsfürt ingatja a szél. Ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcs fürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcs fürt hozzuk le, ad nekünk boldog ág, gyümölcs fürt ingatja a szél. A második, madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rezsdel, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő. Mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének. Sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.
csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény.

Veke sönd, kút vékéje, inda fű, inda kő, lombhintája, kúton fényingája, kútban sönd ajkája, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai.

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773. Az idei év utolsó polkült műsorát halljátok Fekete Balázsa, Lojkó Miklóssal, Ződi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxa. Sziasztok, kedves hallgatók. Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-ról, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig, hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondott, hogy a történelem nem ismétlen meg önmagát, csak rímelő sarok. Uh-huh. Tehát igenis egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Uh-huh. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt, vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szembe az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíve nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért. A második világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Mik ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikája ennek a hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48 között. Tehát nem beszélve a nyugat-európaiakat, a franciákat, vagy az angolokat, vagy akár a németeket, akik összejöttek a háború végén, mint túlélők, és azt mondták, ha ebbe bele tudtuk dobni a szolidaritásunkat, el tudtuk törölni a közöttünk levő különbségeket azért, hogy azok, akik meghaltak annak azoknak a halála révén létrehozzunk egy új szociális rendszert, leromboljuk az osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az országhatárokat az Európában.
3: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát és Amerikát is. A polgárjogi mozgalom, stb. Tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi szolidaritás.
1: Ez valójában a második világháborúnak a traumája.
3: A második világháború
1: volt a kiinduló pontja ennek az egésznek.
3: A kiinduló a traumája és a győzelemnek a
1: mámora.
3: Mámora ünneplése volt az alapja, akár a politikusok szemében, akár az emberi, a kis hogy mondjam, családi emlék, hogy mondjam, nosztalgiák fényébe. Ami hát mondjuk a szovjet szatellitország bodáig azt is tartalmazta, hogy ugye elvittek embereket, a Malenki, robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
3: annyira. Már nekik se annyira. Ez olyan mértékben történelemmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ezt ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikában rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasságot teszek, nem is elhiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt az az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
3: Ennek is a háborúra vissza, mert a háborúban védte meg Truman a néger katonai századokat. Ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát ez, de hogy ez, és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowában jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Aztán biztosan 3 diák volt, talán több ezer közül. De miután van egy törvénykezés, hogy a feketéknek juttatások járnak, többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az ország körbe, akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor ott van, elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, mert mit műveltünk mi itt évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeket tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajban lennék, mert...
3: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
3: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldni. Na, ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az e felé való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg a elit egyetemeken végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, akik rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
3: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
1: És ebben van is valami igazság.
3: Oké, de nem mondom, hogy nincs, tehát nem, igen, csak nem, tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten mindannyi ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatoktól mentes állampolgárok a szocializmusba, hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Hát tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai. És emiatt...
1: Megnézem, egy átlag brit is, nem?
3: Nem annyira.
1: Nem annyira?
3: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú, odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
2: Futball szurkoló.
3: Igen.
1: Ez ilyen borzongban.
3: Igen.
1: Futball szurkoló.
3: Tehát a 4,5%-os sörtivó.
1: Fokozzuk!
2: Sixpack John.
1: Sixpack, igen. Te hallottam, igen, ez nagyon jó.
3: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig-hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, hogy mondjam, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
1: Miért ez valaha megvolt?
3: Hogyne? Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
1: Meg a szakszervezetek, nem?
3: Igen, de hát azt tényleg túlzásba is vitték.
1: De megvolt.
3: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokba.
1: Ezt a szállatot. Nem csak a sörhasolók szavaztak a Brexitre, hanem középosztályú
3: is. Abszolút a magas fizetésű, ott tanult
1: emberek is. De ők is a kontroll, amiatt úgy érezték, hogy a kontrollvesztés miatt.
3: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ahol mi egy olcsó dolog, de azért minőségi élelmiszer is van benne, és tegyük fel, ez van legközelebb ő hozzá, jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, hogy 50 000 fontot keres, ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem

0: azt fogják mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy a, mit tudom én, hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változat az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant azt ne haragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha jön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok egy valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmi.
1: Hát, hogy kontrollt kivették a kezünkből.
0: Akkor kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez ő nem tud már hozzáférni.
2: Puha. Köszönöm, hogy mindenki rám néz kérdő tekintettel.
1: Már meg se szólaltál eddig.
2: Igen, igen. Részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
1: Mert ez is vagyok kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
2: Igen, régen nevettem olyan jót, régen azon a reggelen.
1: A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
2: Tehát abszolút
1: a
2: másik nemzedék,
1: egy nemzedék vagyunk. Te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki azt arra csapott most?
0: Vagy mi van? A Trumpon.
1: Vagy mi van?
2: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így.
1: Hát igen, nehéz lett volna.
0: De lélekben sem?
2: Lélekben sem.
0: Ja, az a lélek.
2: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durvát, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát és ez borzalmas jó, így kimondani, de így
0: miért nem, de miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
2: Én ezért valószínűleg, ha amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
0: Na így
2: volna.
0: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem kell választani, hogyha nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevéssé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király...
1: A publicistának hívják ezt.
0: Hát egy...
2: Közíró.
0: Inkább... Fene tudja, hogy...
2: Moralista.
0: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc. Nem nagyon írt le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott anekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mint az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders nagyon magam ellen beszélek, mert én minden szempontból sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. Ha ezt nem így látod, akkor mondja.
2: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én 2 hetet voltam az Egyesült Államokban, és életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így...
0: Én szerettem Amerikából
2: lenni. Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondani, hogy még nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani. Hogy azért olvastam sokat a Trump után alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump győzelméhez vezetett. Tehát ez az epelecshegység, Közép-Amerika, Denver, stb. Tehát hogy azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset. Ebből keveset látok, és mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy... Hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvöltve vádoltak már dühöngő, őrjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot.

0: hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ebben, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
1: Churchill se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
0: Tehát, de nem, őszintén mondom, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ebben nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húzni a kéne kifelé az Európai Unióból, most már eleve úgy vagyok vele, hogy Isten ments. Nagyon sokokból, ebbe sem menjünk bele, de ez egy ilyen érdekes változás a fejemben.
2: Ez a 3 napon belül szerintem.
0: Ezt nem tudom.
2: Én igen. Jó,
0: legyen így, de mondom, tehát, hogy láttam azt, ami lezajlott Angliában, meg láttam igen. Azokat az indulatokat, meg ugye nekem is van agyam, én is elkezdtem igen. Gondolkodni. És én most már abszolút azt gondolom, hogy az Európai Unió nem szuper, nagyon sok gond van vele, de sokkal jobb, hogy ott vagyunk, mint hogy nem vagyunk ott.
2: Várjál.
1: És melyik része jó az Európai Unió? Ugye van ez az Európa projekt.
0: Válaszolok majd az eredeti kérdésre.
2: Erre muszáj válaszolom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
0: Ezzel teljesen egyetértek,
2: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha ha fogadnék és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a római birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne római birodalom, mert már nem volt.
0: És ugye a római birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a legizgibb, hogy...
2: Hát az a kelet-római birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
0: Igen, hogy például azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolatot, most egy ilyen zárójelet nyitok, és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább él.
2: Ez így van, úgyhogy napi
0: standardekben, napi ilyen dolgokban.
1: Köszönöm a gazdaság szervezőben.
0: Úgyhogy ez egy ilyen érdekes.
1: Ugye ez a standardizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik.
0: A belső piaci jellegű.
1: De az, ami legfontosabb, ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CE jel.
0: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. De Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak részben. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelenség, ami nagyon sokáig a háttérben zajlik, és nem lépnek a főbb hatások felismerhetően elénk. Mert ugye nagyon fontos, hogy az úgynevezett történelmet a jelenben éljük meg, és a jelenben nagyon nehéz fölismerni, meg szelektálni, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, aminek pedig nincs történelmi relevanciája. És én azt gondolom, hogy 2016 azért egy végtelenül jelentős pillanat a modern politika történetben, mert több olyan dolog is láthatóvá vált, amit akár a 80-as évekig vissza lehet vezetni, viszont most manifesztálódott, és most kaptunk egy ilyen képet róla. Ez részben összefügg ezekkel az élményekkel, majd erre visszatérnék, hogy ugye az én nekem már tényleg a második világháborúról olyan értelemben átételes élményeim vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont az a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik? Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Hogy szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezen nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogy hát adják valami távol intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek. Ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
2: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastricht-ig vezető út az előkészítésében a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
0: Ezt nem tudtam.
2: Ez így van.
0: Ellenkezőjére tippeltem
2: azt
0: volna.
2: Mondani, hogy, azt lehetne mondani, hogy, hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang. Ami azt jelentette, hogy a tőzsde a fizikális, személyes brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon lógna, és idegbeteg módon kiabálna, és csapkodna, és liciteket, és nem tudom, miket dobálna be annak, aki beírja, hogy most mennyiért vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, hogy 1 milliomod másodpercet létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik. Ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag eminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és függetlenül attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy mondjam, iparcégi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
0: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahová el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
2: Értem, de érdekes mondom a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekes, hogy mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert...
0: Mert utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
2: Itt azról van szó, hogy úgy... Nem, azt látta, hogy amit ő gondolt, az...
0: Félre siklott.
2: Igen, tehát amit gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
0: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalusi Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
2: A Lambsdorff. Na, jó. Tehát
0: Alexandre Lámfalusi.
2: Igen, a Lambsdorffot.
1: Nem, Lámfalusiról beszél.
2: Igen. Kérdezik, sose hallottam róla.
1: Lámfalusiról?
0: Akkor miért? Hát ugye...
2: Kire van szó?
0: Nem, tényleg nincs meg.
2: Egy Lambsdorffot is meg.
0: Nem. Hát van
2: azt hiszem, hogy lefordítottad, de
0: van egy érdekes.
2: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
0: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populáris, hát tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. Hát, és természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lámfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lámfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként 7-en lettek egyetemi tanárok. A legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Löwen után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lámfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy hogy Lánfalus már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora. És őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom el, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni. És akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lánfalusi a Trichével, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt. Ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lánfalusi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát hogy Lánfalusinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
2: Hát, de hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
0: Igen, elmondom, hogy mit gondolt Lánfalus, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, tehát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jön létre. Nem is véletlen, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki 64-ben, van egy világhírű cikke, ami valahol Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánfalusi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
2: Ez természetes.
0: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
2: Jó, hát ez
0: tehát, hogy megvan a...
2: De hogy miért nem ment, ez egy másik
0: kérdés. Egy adatot még, tehát hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéshez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot feladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
2: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megoszta, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az, sok kis európai állam, most szinte eszembe jut, a litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
0: Hát legalább ennyire legyen, ugye? Tehát, hogy
2: a lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
1: Azt tényleg igaz.
2: Ez egyedül őnek igaz. Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat, ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
0: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben,
2: igen,
0: akkor
2: igen,
0: valahol van. Mindig ott van a háttérben az, hogy csak azért sem. Tehát, hogy
2: na de hát azért, mert
0: a lengyelek, a magyarok, az angolok.
2: Azért, mert nem. Az miért?
1: Akkor mondok
2: nem.
1: Egy provokatívat. Szerintem igen. Egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják
0: kiadni. Ez
1: nem a hatalmat, és felhergelik a népet is. Na, de akkor tessék, vitatkozzatok. Ez szándékos, hogy milyen provokatív.
2: Nem, ez sajnos.
1: Szűk politikai elitekről van szó. Akik utálnák átadni a
2: szuverenitás.
1: Ez nekem kevés, tessék
2: indokolni. A szuverenitás feladása, az, elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és az mondja, hogy nyet.
0: Rómából ide lesz szövegeljenek, ugye? Ez,
3: na most itt, Avignonból.
0: Most itt, Avignonból, meg Rómából ne szóljanak be.
1: Avignonból nekem ne szóljanak be.
2: Na de ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti Vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
0: Mi
2: meg 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszerűen már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
0: És mondhatok.
2: És kész. Na most, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
0: Oké, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy a...
2: Ez van.
1: Tehát magyarul a népnek is fájna.
0: Nem. Ennél, hát, tehát a Miklós tök jól exponálta, hogy ez, egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy igen. Akkor, ha föladod, elfelejteted
2: a nyelv, a nemzeti
0: parlamentet. De én azt akarom mondani, igen. Hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnál belőle a szuverenitást.
2: Abszolút, hogyne.
0: És ez viszont, ez már nem csak az elitek.
2: Ez viszont nem állt. Na de az nem állt.
1: Miklós,
2: az nem állt. Az nem
1: állt. Gépontjárat tapintottunk.
2: Ez az elképesztő tarznat.
0: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért mondom, hogy milyen erős.
2: A lengyelek, azok teljesen, azok elkezdenék pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszférák
1: tanítanánk Mohácsot egyszer magyar szemszögből, egyszer
0: török szemszögből.
1: Egy valaki.
2: De a Mohács az hagyján, de hogyha...
0: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitás nélkül.
2: De meg lehet, ha majd ne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikingek támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az Alfred.
0: Éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
2: Na, Hát mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fájdalmat.
0: Én csak erre akartam utalni, tehát hogy abszolút, sem politikailag, abszolút. Sem kulturálisan
2: de nem, ez emlékezetileg. Meg, ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyvben bele legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszélyes, szerintem...
0: Litvánia, Litván, lengyel personál,
2: Unió, azok a területek, amiket a sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz, de az első világháború után,
0: persze,
2: a
0: lengyel
2: háború révén, ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
0: Na, de szóval csak ennyit, tehát, hogy 2016-ban
2: ami nem mondaná azt, hogy a Katyn nem egy tömeggyilkosság és egy holokauszt. Oké, hadd mondjam el ezt a...
0: Oké, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy mindig beleütközünk ebbe a
2: kulturális, úgynevezett, amit a kulturális szóval, arra szükség is van ráadásul, hogy az valami.
0: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen
2: nem, de ez az a nemzeti identitásokból ideáig van az egész.
0: Na, Franciaország.
1: Franciaország, és utána majd egy percben én is elmondom, nekem erről szólt 2016.
2: Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, hogy úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
0: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az identitás, amire... De mindegy, ez messzire
2: vezet. Oké, hát
0: magyar és európai.
2: Másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre Pujard, egy Pierre Pujard nevű szakszervezeti vezető Franciaországban maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban De Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valaki puzsáristának neveznek Franciaországban, ha demagóg, hogyha erőszakot szakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szemben. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Puzsár azzal, hogy a nagy tők konspirációja.
0: Hát ezt majd halljuk néha.
1: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jó köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
2: Igen, akkor
1: hát az internet miatt. Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, de Brexitnél nem tudom, de ugye mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekült válság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és ahogy megrázta az Európai Uniót a menekült válság. A menekült válságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jól élnek a nyugaton a többiek.
0: Hát meg nem volt Google Maps például, tehát.
1: Igen, és akkor elindulnak, és lehet, ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. De... Ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóságok, már azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz. Lehet látni, néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
2: De amit mondasz, a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe computer özön támogat valahol, nem is tudom, aztán Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte. És ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet.
1: Így
2: nem
1: van,
2: az,
1: pont nem a buborék hatás miatt népszerű.
2: Amit a buborék hatásnak nem, ez ilyen visszhangkamrák ezek.
1: Visszhangkamrák, igen.
2: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat te imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
1: mekkora nagyot mondtam.
2: És őt imádom én is, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amit attól a falra mászol, de nem szeretsz falra mászni, persze. Nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymást utáló és egymást démonizáló csoportok, tehát igazad van, hogy rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt mondtam, hogy nem, mert információ, meg megtudod a legújabb könyv, és a recenzió, és a London Review Books, és a nem tudom, micsoda.
0: Csak nem dobja föl nekem, ha túlzottan liberális, mert ugye mit tudom, kiszámítja, hogy milyen az én világom.
2: De nem csak az, hanem a barát, a tanult kollégád elküldi, hogy figyelj, láttad ezt a cikket? Régebben azt gondoltam, hogy ez a lényege. És tényleg nem láttam ezt a cikket, és tényleg letöltem, és olvasom, és na, hát tényleg előre
1: az
2: vitt, szakmailag is.
1: Az
2: előre.
1: Én újságomat a barátaim szerkesztik.
2: Nem csak az, hanem egy amerikai szakfolyóiratból kimutat egy cikket, persze, amit föl tudok használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített, de mi igaz. De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben, nem szakmai kör, hanem egyszerűen...
0: Öndicsérő kör. Önfényező, öndicsérő.
2: És egy nagy része handabandázó kör, vagy a szabad...
0: Facebook forradalmár, fotel forradalmár és társai.
2: Tehát igazából...
0: Milyen szép kifejezés
2: valószínűleg van a magyar nyelven. Veszélyessé váló, elkülönülő, hermetikusan elkülönülő, egymás elleni utálatot korbács, felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
0: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni, és tudtok nekünk levelet írni, és
1: nem szok már.
0: Én akkor hagyd mondjak valamit. Ugye nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
1: Jó. És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégeink. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
4: Nem tudom.
1: Majd emberek,
4: számoljátok
1: ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
0: Ott. Bizony, és ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
4: Foglalkozzatok mással.
0: Annyi minden, sokkal jobb dolog van ennél.
1: Igen, egyetek forrál bort, meg egyetek sok bájgét.
0: Fedezzétek fel a családotokat, ilyesmi.
1: Elbúcsúzzunk.
4: Offline.
1: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
4: Sziasztok!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: A kecske és a három gyidó. John Kránga meséje. Volt egyszer egy kecske, és annak három gyidója. A három közül a legnagyobbik és a középső olyan orcátlan, helytelen volt, hogy a nyári légy is elbújt előlük. Annál szorgalmasabb és szófogadóbb volt ellenben a legkisebbik. De hát, öt ujja van az embernek is, és ahány annyiféle, nem hasonlít egyik a másikhoz. Egy szép napon a kecske behívja kintől a gyidóit, és azt mondja nekik. Drága gyermekeim, én elmegyek az erdőbe valami kis ennivalóért. Ti zárjátok be utánam az ajtót, aztán hallgassatok egyik a másikra, nehogy véletlenül kinyissátok, míg hangomat nem halljátok, mert amikor megérkezem, jelt adok, hogy megismerjetek. Halljátok csak ilyen formán. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édes málét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Na, megértettétek, mit mondtam? Meg, édesanyám, mondották a gyidók. Aztán bízhatom bennetek? Ne féljen semmit, édesanyám, szájaskodtak a nagyobbak. Szóval fiúk vagyunk mi, és amit egyszer megmondottuk, azt megmondottuk. Hát, ha úgy van, akkor gyertek, csókoljon meg édesanyátok. A rossztól őrizzen meg titeket az Isten, és tartson meg egészségben. Járj szerencével, édesanyám! Szólt a legkisebbik gyidós, a szeme könnyes volt. Isten segéljen, hogy visszatérhess, és hozz nekünk eledelt. Azzal a kecske kifordult a házból, s elment dolgára. A gyidók pedig bezárták az ajtót utána, és a reteszt is ráhúzták. De hát van egy régi közmondás. A falnak füle, s az ablaknak szeme van. Biza, most is úgy volt, hogy egy ravasz farkas, aztán tudjátok csak melyik? Épp a kecske komája, aki régóta leste már az alkalmat, hogy a gyidókat felfalja, ott fülelt a falnál a házneget, míg a kecske a gyidóit oktatta. Jól van, gondolta magában, itt az alkalom. Ha rávinné őket a bűn, hogy az ajtót kinyissák, váljék egészségemre. Tudom, bizam, megkopasztanám, s megnyúznám őket. Ahogy ezt kimondta, már ott is volt az ajtónál, és elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Hely, nyissátok ki hamar, drága gyermekeim, de hamar! Nem halljátok, fiúk, szólt a legnagyobbik. Ugorjatok, s nyissátok ki azt az ajtót, mert jön édesanyánk az ennivalóval. Szegény fejem, szólt a legkisebbik, nehogy elmenjen az eszetek, s kinyissátok, mert jaj nekünk, ez nem édesanyánk, én a hangjáról ismerem. Az ő hangja nem ilyen vastag és reket, hanem szebb és vékonyabb. Ahogy ezt a farkas meghallotta, elment hamar a kovácshoz, hogy a nyelvét és a fogait megélesítse, hogy a hangja is vékonyabb legyen, aztán visszatérve újra elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki! Na látjátok, mondta megint a legnagyobbik, ha rátok hallgat az ember, hogy nem anyánk, nem anyánk, ki volna más, ha nem anyánk? Sze nekem is van fülem, én megyek és kinyitom. Bátyám, drága bátyám, szólt a kisebbik, hallgassatok rám is, hát ha később jöv valaki is azt mondja, nyissatok ajtót, itt van ángyótok. Erre ti mindjárt kinyitnátok az ajtót? Hát nem tudjátok, hogy ángyónk akkor halt meg, amikor a fehér farkasok, és csak a puraha megvan szegénynek?
1: Eredj már!
0: Hát nem jól mondom én, szólt a legidősebb. Hely!
1: Azóta rossz ez a világ, amióta fejlett a farokból. Ha az ilyenekre hallgatnénk, anyánk mind várhatna, és ülhetne kint. Én bizony megyek, és kinyitom.
0: Erre fogta magát a legkisebbi, béhamar a kéménybe, s
1: a lábával a párkányon, orrával a koromban. Hallgatott, akár a hal, s reszketett az ijegységtől, mint a nyárfa levél. De hát az ijegység is Isten adománya. A kicsi után sipirc, a középső is béhamar egy teknő alá, s ott úgy, ahogy lehetett, összekucorodott az ijegységtől reszketve, meglapult, mint a dinnye a kukoricásban, mert bizony szégyen a futás, de hasznos. A nagyobbik ellenben az ajtó megé húzódott, s nyissam, ne nyissam. Végül is a reteszt elhúzta. S hát, mit lát, Uram Isten? De hát azt gondoljátok, volt ideje sokat bámulni? A farkasnak úgy villogott a két szemes, olyan éhes volt, úgy korgott a gyomra, hogy se szó, se beszéd, és ham! Elkapta a Gidót a torkánál. Aztán egyszeriben leharapta a fejét, s úgy megette, de akkora étvágyjal, hogy az ember azt gondolta volna, nem elég egy fél fogára se. Aztán megnyalta szépen a száját, elkezdett nagy nyugtalanul a házban szaglászódni.
2: Nem tudom, többen voltak itt, vagy én hallottam rosszul. De mi az Isten, mintha földbe bújtak volna? Vajon hol lehetnek?
1: Szaglászott erre, kotorászott arra, tehát mind forgolódhat, nincsenek a Gidók sehol.
2: Na nézz oda, még ilyet se láttam. De hát nincs otthon kaszálnivalóm, miért ne pihentessem meg egy cseppet vén csontjaimat?
1: És azzal, nagy nehezen összekucolodva, a tekenőre telepedett. És hogy volt, hogy nem volt, nem tudom. Elég az hozzá, hogy vagy a tekenő repett meg, vagy a koma tüsszentett. Hát a Gidó mit csináljon? Amennyi hideg, az mind kirázta, s viszketett a hát a szegénynek.
0: Egészségére, keresztapám!
2: Gidó, Gidócska! Vagy mi is vagy? Hát itt voltál, kedvesem! Na gyere csak ide, keresztapádhoz, hadd csókoljon meg téged!
1: És azzal felemelte szépen a tekenőt, ki a Gidót a fülénél fogva, és úgy elgyámbázta, úgy feldarabolta, hogy foltnak való sem maradt a bőréből.
0: Jól mondta, aki mondta, hogy a madár is a nyelve miatt leli vesztét.
1: A farkas még szaglászott aztán, amíg szaglászott. Hát, ha akad még valami a házban, de bizony nem akad. Az okos kis Gidó úgy hallgatott a kéményben, mint hal a ciberében. Ha már senkire sem akadt, mit csinált a farkas? Kiagyalt valamit. Fogta a két vigyorgó Gidó fejet, és kirakta az ablakba, hogy azok úgy tűntek, mintha kacagnának. Aztán, hogy még nagyobb legyen a kecske riadalma, a falakat bemázolta vérrel, és elment dolgára. Hát, ahogy kilépett a házból, a kis Gidó csak hamar leugrott a kéményből, az ajtót jól bezárta, s fejét vakarva elkezdte keservesen siratni a testvéreit.
3: Drága testvérkeim! Ha nem hallgatnak a farkasra, nem ette volna meg őket. S édesanyám szegény, nem is tud erről a szörnyűségről, ami a fejünkre szakadt.
1: Sír zokogott a Gidó, hogy majd eszét vesztette. De hát mit tehetett volna? Nem ő volt a hibás azért, hogy a testvérei megkapták, amit kerestek. Hát, ahogy ott keserget, csak jön a kecske is. De úgy megrakva ennivalóval, hogy csak úgy lihegett bele. És ahogy jött, már messziről észrevette az ablakban vigyorgó két Gidó fejet. Édesanyám, drága gyermekei, milyen örömmel várnak, és hogy kacagnak elémbe, ha látnak. Anyám, drága gyermeki, drága fürtös kis kecskéi. Nem volt oktalan a kecske nagy öröme, de hát amikor közelebb ért, mit lát, Uram Isten? Jéghideg borzongás futott végig az erején. Lábaim megcsuklottak. Egész testét reszketés fogta el, s homályba borult a szeme, mert amit látott, bizony szomorú volt. Ő azonban csak mind ment,
0: hogy tudott egészen az ajtóig. Azt gondolta, hát ha csak a szeme káprázik. És ahogy az ajtóhoz ért, el is kezdte mindjárt. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Nosza ugrik hamar a legkisebbik, aki most már nem csak a legkisebbik, hanem a legnagyobbik is volt, kinyitja az ajtót, aztán csak ráborul az anyjára, s keserves könnyeket hullatva panaszkodni kezd. Anyám, drága édesanyám, nézze, hogy jártunk. Nagy szerencsétlenség szakadt a nyakunkba. A kecske nagy szemeket merezte, sokáig bámult szerte a házban, aztán elfogta a rettegés, és úgy maradt kővé meredte. De kis idő múltán összeszedte magát, s úgy, ahogy kiózanodva megkérdezte. Mi volt itt gyermekem?
3: Mi lett volna, édesanyám? Nem sokkal azután, hogy elment hazúzsult, csak halljuk, hogy valaki kopogtat az ajtót, s azt mondja. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki.
0: És aztán?
3: És aztán a nagyobbik testvérem, tudja milyen helytel és boldogtalan, neki hamar az ajtónak, hogy kinyissa.
0: És aztán?
3: Aztán
0: én elbújtam hamar a kéménybe, a kisebbik bátyám a tekenő alá,
3: s a nagyobbik pedig, ahogy mondom, nem törődött semmivel, csak odaállt az ajtó megé, s a reteszt elhúzta.
0: Aztán, ami volt, az rettentő volt.
3: A mi keresztapánk, a maga barátja, farkaskoma tűnt fel a küszöbön.
0: Kicsoda? Az én komám? Aki megesküdött saját bőrére, hogy a gyermekeimet soha, de soha nem fogja még megijeszteni sem?
3: Hagyja már, anyám. Amit látja, jól megijesztett minket.
0: Na, hadd csak. Megtanítom én, amiért szegény özvegyasszony vagyok, és egy rakás gyermek a nyakamon, még ő csináljon csúfságot a házamból, titeket pedig a füstre tegyen, kölcsönkenyér visszajár. A hétvány semmire kellője. És még vigyorgott rám, s a fogait mutogatta. De nem vagyok én olyan, amilyennek gondol. Én nem szöktem át soha életemben a más kerítésén. Na várj, komám, ellátom a bajodat. Éppen velem kellett összeakaszkodnod. Tudd meg, hogy az ördöggel fogtál kezet.
3: Jaj, édesanyám, hallgasson inkább, s hagyja csak, majd megfizetnék ki az Isten. Tudja jól, van egy közmondás, az ördögöt se lássa az ember, de ne hányon keresztet se.
0: De biz nem úgy van az, drága gyermekem, mert amíg az Istenhez ért, megesznek a szentek. És aztán jegyezd meg jól, fiam, amit mondok. Csak egyszer dugja még ide az orrát, mert csak el ne járjon valahol a szád, hogy meg ne szelje. Attól kezdve kereste folyton az alkalmat, hogy a komája baját ellássa. Nagy gondban volt. Nem tudta, hogy csinálja, mint csinálja, hogy komáját méltóképpen megbüntesse. Aha! Na várj csak! Tudom már, hogy mi az orvosságot, mint a magában. Csendesen, mert úgy elintézem én a komát, hogy a saját lábát fogja harapni kinyában. A háza mellett volt egy négy gödör, az volt most minden reménysége. Na, most megeszed a főztött farkas, komám, mert ez egyszer biztos, hogy nem szabadulsz. Most lesz, ami még nem volt. De lásd munkához, kománé, mert ha nem volt, most akad dolgot a farkassal. Ahogy ezt mondta, fel is tűrte mindjárt a szoknyáját, neki gyűrközve tüzet gyújtott, és hozzáfogott, hogy ételt készítsen. Készített aztán töltött káposztát, rizses hús, túrós lepény, tejfeles tojásos kását, és más mindenféle ennivalót. Aztán megtöltötte parázssal a gödröt, és a parázsra valami szubas fát rakott, hogy a tűz csak úgy sem vegyen alatta. Azután a gödör száját egy alulról alig-alig megtámasztott veszőgyékénnyel borította le, arra pedig zöld gajakat szórt, s a gajakra morzsalékos földet hordott. A földre sázsgyékén terített, aztán viaszból széket gyúrt a farkas számára. Majd a tűzön hagyta az ételt, hat hőjön, és elindult az erdőbe, hogy a komáját elé keresse, és meghívja a lakomára. Ment aztán, ment a rengetegbe, míg egyszer csak rá nem akadt valami rettentően mély, sötét szakadékra, és a szakadékban pedig a farkasra.
1: Minden jót, kománé! Téged miféle szél hozott erre?
0: Olyan legyen a szíved is, amilyen a kívánságot, komám. Hát aztán nem tudod te, hogy a nyomorúság elviszen, amerre nincs is kedved? Ottné nem tudom, ki járhatott a házamnál, amíg oda voltam, de mondhatom, jól megcsúfolt.
1: Hogy kománé, drága!
0: Hát úgy, hogy a gidóimat magukba találta, és széttépte őket, hogy a bánat majd megölt engem is, csak özvegy ne legyen az ember.
1: Menj már, ne beszélj, kománé!
0: Most már akár megyek, akár maradok, mindegy az. A gidóim szegények az úr elé kerültek, és a mi feladatunk az, hogy lelkünkről gondoskodjunk. Éppen azért, amennyire kitelt az erőmből, valami tort rendeztem én is. Aztán úgy gondoltam, komám, téged is meghívlak, hogy megvigasztalj egy cseppet.
1: Örömmel, drága kománé, de ha lagzira hívtál volna, boldogabban mentem volna.
0: Elhiszem, komám, de hát mit csináljak? Sosincs úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy a fennvaló rendeli. Azzal megindultak. A kecske ment elől sírva, utána meg a farkas. Úgy tette magát, hogy ő is könnyezik. Istenem, te komám, szólt a kecske sóhajtva.

Ománé. Azt kérdem én is, mint a bolond, vajon nem a Marci medve vetődött el a házad felé? Emlékszem, egyszer a málnásban találkoztam véle, és akkor mondta volt, nem adnád-e oda vajon az egyik fiadat, hogy szűcs mesterségre kitanítsa. Szóból szó lett, s így beszélgetve megérkeztek a Kománéhoz. Foglalj helyet, Komám, szólt a kecske, aztán a széket a gödör fölé helyezte. Ülj ide le, s egyél abból, amit az Isten adott. Azzal egy cseréplábast megrakott töltött káposztával, és a farkas elé tette. Neki esett a mi farkasunk mohón az evésnek. Gugrc, gugrc, csak úgy habzsolta be egészébe a töltelékeket. Isten nyugtassa meg az elhunytakat, Kománé, mert biza jó töltött káposztát készítettél. S hát, ahogy lakomázott, egyszer csak rop! Észre se vette magát, és már bent volt a gödörben az égő parázson, mert hát a szék viaszból volt, elolvadt, a vesződjékeny pedig csak épp, hogy megállott. Úgy támasztotta volt ki a kecske, se jól, se rosszul, hanem ahogy éppen kellett a koma számára. Úgy, na! Most edd meg, amit főztél, a kecskével kezdtél te ki, a kecske ellátta a bajod. Jaj, Kománé, jaj a talpam, húzzál ki, könyörgök, se sül még a lelkem is. De bizony nem húzlak, Komám, hadd el, mert úgy égett az én lelkem is a kicsi Gidóimért. Az Istennek tetszenek a kicsi fiókák, de nekem tetszenek az ilyen öregebbek is, csak legyenek jól megsülve. Tudod, úgy szépen pirosra. Kománé, pergelődöm, elégek, meghalok, ne hagyjál! Süljél csak, Komám, s hallj meg, mert élve se vagy jó. Legalább múlik valamicskét a fiam ijegysége, mert biza, sok szőrödre van szükségem, hogy kifüstöljem belőle. Jusson eszedbe csak, utálatos, gonosz féreg, hogy esküdtél meg nekem a saját bőrödre, mégis megetted a gidócskáimat. Sajog bennem a lélek, Kománé! Könyörgök, húzzák kis, ne kínoz annyit! Szemed szemért, Komám, fogad fogért, mert te is jól eltaláltad az imént az írás szavait. Aztán kecske fogta magát, s a Gidóval együtt rádobott még egy bogja szénát a farkasra, hogy a tűz lángra kapjon. Legvégül pedig nekirontottak a kövekkel, s ami csak a kezükbe akadt, addig verték a fejét, míg csak szusz volt benne. Szegény kecske úgy vesztette el a kis Gidóit, de legalább a komájától, a farkastól is megszabadult. Mikor ezt a környékbeli kecskék hallották, erősen megörültek, összegyűltek aztán virasztani, s olyan evést, ivást csaptak, de olyant mulattak együtt, hogy messze ment a híre. Én is ott voltam, és mindjárt utána gyerekbe pattantam, aztán ide nyargaltam, hogy nektek a mesét elmondjam. Ráültem a kas szélére, úgy értem mesém végére, s megnyergeltem a világot, s jó emberek, mondtam egy nagy hazugságot.

a táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy bottya, és egy huncfut táltos kecské. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a bottyát, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott.

0: a bot pedig, láss csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkora lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hupp, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap s 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, és az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és ím egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e keze fogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyed halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszönjük a legény szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz, addig s addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, s hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejö a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, s kérdi a leányt. Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek? Melegetesküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány, s a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, de ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöntült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, láss csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tette, s tovább ment. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. Szóba legyennek vele, s megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból én csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már 3-an folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s ím egyszerre csak egy aranyvár. Lánchoz értek. Voltam, ilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatá a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyon csendül bondul az aranyvár. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyon dobbant egyet, s kérdi. Hát ti mit kerestek itt, emberizinket? Mi bizony téged? Felelt a legény, s azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testéről. Hely, megörült a leány. Örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. Azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amint így bucsálódnak, valami kecske mekegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
2: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
2: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét. Mekeke, hányan vagytok?
0: Kérdi a tártos kecske.
2: Csak négyen,
0: kiáltá a legény.
2: Hát aztán, versze meg többet,
0: kérdi a kecske.
2: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak-búgtak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant. Hely, de elbúsulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredjék? Merre facsarodjék? Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündérkisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel, mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, és egyenest a fészeknek tart. Na, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Az úgyi neki, csak belifogózik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És így egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek alatt. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja a legényt a fészek mellett, s nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával. Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy. Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg. Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg? Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is. Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból. Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény. Noha csak ez a baj, az még nem sok. Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátára, s ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal a lik száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná a három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülek mindenfelé. Ez bizony az én táltos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. Azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hal. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, és a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárta a rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkorát sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tied. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelül a táltos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvibe. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

0: Volt egy öreg anyakecske, s annak 7 gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe, összehívta gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül, bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.
1: Vigyázzunk, édesanyáskánk, hogy is ne vigyáznánk?
0: Mondták a gidák.
1: Elmehetsz nyugodtan.
0: Erre a kecske mama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyed óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól.
2: Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot.
1: Nem nyitjuk ki,
0: kiabálták.
1: A mi édesanyánknak kedves lágy a hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A farkas mordult egyet, basszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Tréfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá.
2: No, gondolta, ez így jó lesz.
0: Azzal visszament kecskéjékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézes mázossal.
2: Nyissátok ki, kedves enyém, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot.
0: De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy bene lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul ott hagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki.
1: Nem nyitjuk ki, de hogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat, nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fia repedést sem talált, erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szórd be hamar lisztel a mancsomat! A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág. Megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult.
2: Egy, kettő, vagy nyomban fölfallak!
0: A molnár megijedt. Nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján.
2: Nyissátok ki, kedveském! Én vagyok itt édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!
1: Előbb mutasd meg a lábadat!
0: Szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirizes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast. Ahányan voltak, annyi fele menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadik a kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a fali órába. De a farkas megtalálta őket, éhes is volt, vérges is volt, egymás után mind bekapta. csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a fali órában rejtőzött. Mikor jól lakott, odébb állt, lefeküdt kint a réten egy fa alá, és elaludt. Nem sokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzva az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska.
1: Itt vagyok, édesanyám!
0: Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl-alá rohangált, szaladgált a romok között. Hol vagy, édes lelkem?
1: Itt vagyok az órában!
0: Cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már-már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek. A kis gida meg sírva rív a nyomában. Hát, ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővédermett. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért, cérnáért, aztán nekilátott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig nyisszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már-már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valamennyit. Mikor mindnyájan együtt voltak már, és alaposan ki is örvendezték magukat. Azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik. A gidák egész halomkövet hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Húszni akarnak a vidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részek, a kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög? A hasamban mi zörög? Azt hittem, hat gidát nyertem, mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, és alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, és abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül lesték, mi történt. mikor az ordas eltűnt a kútban, nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték.
2: Kellett neked, kecske Gída, oda lettél, farkaskóma, me.
0: És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kútban.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszőt nyesve kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda, egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este. Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, és elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezikláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is, meg gyönge is ilyenkor a medve, lézeng, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kíméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre.
azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuktak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél vége.

0: Élt volt hajdanában egy öreg ember, meg a felesége. Három eladó lányuk volt nékik. Hát egyszer az anyjuk neki fogott sütni, és kiküldte a legnagyobbik lányát a kertbe, káposzta levélnél. Kiment a leány a kertbe, és látja, hogy az ágyás hosszában egy selyem matrinka van. A leány meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szalad a gombolyag nyomában, és egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medve hátára, az meg elvitte az erdei házába, feleség. Kiküldte az anya a középső leányát, hogy szedjen káposztalevelet, s keresse meg a nővét. Kiment a leány a kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matring gombolyodik. Meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, által huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szaladt a gombolyag nyomában, s egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a középső leánya medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleségnek. Kiküldte az anyjuk a legkisebbik lányát a kertbe, hogy szedjen káposztalevelet, s kerítse meg a nővéreit. Kiment a leánya kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matring gombolyodik, meg akarta volna fogni, de a gombolyag tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, s az úton gurult tovább. Futott a lány, futott a gombolyag után, s egyszer csak egy medve állt neki elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába. Feleség. Éltek, és egyszer aztán a nővérek meghagyták a medvének, hogy készítsen hozományos ládákat, amiben ajándékot küldjenek a szüleiknek. Csinált a medve három ládát, igen nagyot, mind a három nővérnek akkorát, mint egy ember. Azok mindenféle holmit tettek a ládába, belerakták abba a legnagyobbik nővérüket, azt mondják a medvének. No, teli van a láda a szüleinknek ajándékkal, hanem az úton nem szabad ám kinyitni, mi a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. A medve hátára vette a ládát, s neki lódult vele az öregekhez, hanem a láda ugyancsak súlyos.
1: Valami biz igen nehéz, mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Ahogy le akarja állítani a ládát a földre, egyszer csak egy hangot hall.
2: Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt, meglátom, messziről is meglátom.
0: Nézd csak, az ilyen éles a szeme az én feleségemnek. Ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek portájára. Oda puffantotta a tornácukra, és bekiabált.
1: A nagylányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg a felesége bevitték a ládát a házba. Fölnyitották a tetejét. Hát ott ül benne a legnagyobbik leányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a leányuk visszaérkezett. Hazatért a medve, de a középső lány még azt se hagyja, hogy kiszuszogja magát. Rögtön rögvest vidd el az én ajándékos ládámat! Mit tehetett volna? Fölkászálódott a medve, hogy elcipelje az öregekhez a második ládát. Közben meg a középső nővér belebújt a ládába, és magára csukta. A medve a hátára kapta a ládát, s neki indult vele az öregekhez, hanem a láda felettébb súlyos.
1: Valami ugyancsak nehéz,
0: mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet. Amint le akarja tenni a ládát a földre, Egyszer csak egy hang hallatszik a ládából. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Ejnye, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, lelódította a tornácukra, s bekiabált. A középső lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg a felesége bevitték a ládát a házba, kinyitották a fedelit. Hát ott ül benne a középső lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a második lányuk is előkerült. A medve hazaért. Hanem a legkisebb nővér még azt se hagyta, hogy kifújja magát. Tüstént vigyed el az én ajándékos ládámat is. Mit volt mit tennie? Neki kászmálódott a medve, hogy a harmadik ládával is elcaplasson az öregekhez. Amíg cihelődött, a leány fölvitt a ház tetejére három mozsarat. Leányruhát húzott reájuk, és azt mondja a medvének. Vigyed az ajándékos ládámat, az úton föl ne nyissad, s bele ne kukkancsál. Mi hárman nővérek a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. Aztán a legkisebb nővér belebújt a ládába, s erősen magára csukta a tetejét.
1: A medve fölnyalábolta a ládát a hátára, s megindult vele az öregekhez, hanem a láda súlyos nagyon. Hát ez bizony ugyancsak nehéz, mondja. Tüstént megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Még csak készült, hogy letegye a ládát a földre, amint egyszer csak hang hallatszott a belsejéből. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Nohát, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, odalódította a tornácukra, s bekiáltott. A legkisebbik lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg az asszony bevitték a ládát a házba, felnyitották a tetejét, hát ott ül benne a legkisebbik lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a harmadik lányuk is hazaért.
1: Megérkezett a medve haza,
0: látja, hogy a három nővér kiöltözködött, s még mindig a ház tetején állnak. Oda kiált nekik a medve.
1: Gyertek le szaporán a ház tetejéről, s adjatok enni nékem.
0: Azok meg ott egy szót se felelnek, s eszükbe sincs lejönni. Kiabált a medve. Végtére aztán méregbe jött, fogta a hosszú kampós rudat, s utánuk böködött vele. A felöltöztetett mozsarak meg legurultak, a fejére zuhantak a medvének. Agyonütötték. A három nővér hazamegyek, s tán még most is élnek, megvannak a szüleikkel.

Volt a régi világban, amikor az állatok még beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni. Hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas. Kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával. Azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba. A medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen. Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a keze feje. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta. És akkor végre kiszuszogta magát.

0: A teknős béka már hajnalok hajnalán elindult. A közismert kán-kán táncdallamot választotta kíséretül. A tüzes ritmus azonban a lassújárású teknős lépéseihez igazodva cammogó, totyogó zenévé változott.
1: A szőrdisznyúcska s a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, és az óperenciás tengeren estó. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, s az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lábon. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra. Nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a királyokban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre-orra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesztőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem bé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem! El is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiammal fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak. Az asszon hamar töltött az szurának, s magának porcelán tányérba, s a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem es porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. A szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, s ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, s két sarkantyút, s azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, s hazavitte. S hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám. Ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért.

Emlékszik-e, mit ígért? Emlékszem, hogy ne emlékeznék. Bárná is emlékeznék, Rea. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leán. Na, melyiketek akar férhez menni a szördisznyocskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egyénbe, lájbiba. A szördisznyocska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolt a szördisznyocska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintó ablakán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad meg. Mit sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, s a bótos leán visszafutott, s a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyocska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szördisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ideig ülnél melléjem, szördisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? És akkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázus lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szördisznyocska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szördisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szördisznyocska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsoltam, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, s a porba írtak egy szép nagy palotát, s oda hitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkor a lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

Néhány perce most megállt a menet. A zeneszerző farsangi fintora következett. Paródizáló, torzító tükörrel kifigurázta a lélek nélkül skálázó zongoristákat. Talán azért is kerülhettek az állatok vidám farsangi fölvonulásába, mert gyakorlásuk hasonlít a mindig azonos ritmust és dallamot hajtogató állati hangokhoz.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Nem szabad felállítani a tudját, mondom, hogy pedig itt most így van a jogállóság ellenére, hogy
Thank you.

0: Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedünk, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebből a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy más utat kell találni. Mi is az energia tervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii-szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel. De hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energia gazdálkodáshoz? Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Sőt, ugye azt is tudjuk 1856 óta, amikor egy Javons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek óta nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne, tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben, ugye Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbb elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, vagy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változás sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát mert ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megállapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyest jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyott készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Nörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, hogy itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, hogy kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ez ellen a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége, miközben pedig a globális népesség növekedik. Aztán ezzel hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha,
1: ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejükben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép, ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalom tudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve nagyon lényeges elemei még ennek, hogy a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el az energetika problémájától, még akkor is nagyon nehezen választható el, hogyha ezt mondjuk a műszaki felsőoktatásban erről nem teszünk tudomást. Tehát sajnos az a helyzet, hogy ezeket sokkal komplexebb megközelítésben kellene tárgyalni és vizsgálni. És az egész természetesen nem választható el az én szűkebben értelmezett tudományterületemtől a földrajztól sem, hiszen mindez az egész egy adott földrajzi térben történik, ez az anyag és energia áramlás, és ha a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha summázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémák. Nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez arra utalás, hogy ez a térinformatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogyha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Györmoson-Sopron megyében, ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögben lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét dobolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekben látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két kutatási anyagra. Aztán a másik ország az Egyesült Királyság lesz, ahol ugye itt az egyik első képről láttuk ennek a Velszi Kutatóintézetnek az 1977-es jelentéséből azt az egyetlen egy mondatot, amely az értékrendi problémákra hívta fel a figyelmet. Erre a bizonyos Zero Carbon projektre épít nem kis részben mondjuk ez a Velszi klímastratégia, illetve hát egy kicsit még ez az Egyesült Királyságnak a hivatalos low carbon, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepciója. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy csupa férfiak, különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók most itt csupa férfiak voltunk, tehát nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is van, amiből most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap! ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal, és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített szél turbinákkal lehetséges itt a szükséges villamosenergia igényt előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagyfokú diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti, és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek. Ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a magyarországi adatsorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, mint hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépben, művek, magyarul, kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, illetve a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszorítható a közlekedés energia felhasználása. Egy másik koncepció a dán kollégáktól, a dán mérnökök társasága, akik úgy vannak, hogy 3000-en, ők dolgoztak ezen jó pár évig, és jutottak arra, tulajdonképpen a nagyon hasonló következtetése, hogy itt radikális csökkentés érhető el a felhasznált energia mennyiségében, és ekközben teljes irányváltás, mint ahogy láttuk az előzőekben, ugye a svéd távfűtési rendszer esetében, és ugye őnáluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti itt a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt ebben most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnak egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyag cella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutattam ezt a fényképet, tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkodtam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklin, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugodtabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy hogyan lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk, ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményeiről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, hogy ugye magunk kellene dönteni, mondjuk abban a kérdésben, hogy legyen-e Magyarországon Paks bővítés vagy nem, akkor mi mit gondolnánk erről? Mert hát szólnak mellette ellenérvek, vagy mellette érvek, és szólnak ellenérvek, hogy magunk is próbáltuk átgondolni azt, hogy mit is kellene gondolnunk erről a kérdésről, és ennek részeként próbáltuk azt megvizsgálni, hogy ugye egy hagyományos megtérülési elemzés segítségével mit gondolhatunk arról, hogy megéri-e közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori, hanem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország, tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint mondjuk egy francia, egy brit, vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris Pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betefektető összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye
alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projektfinanszírozók felé fizetni kell. Hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelenértékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési rát, tehát jövedelmezőségi indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamosenergia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy a projekt az megterüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többit rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magi paksi atomerőmű az egy ilyen fejős tehén pénzügyi szempontból, ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz lényegében, ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődővé válni egy atomerőmű. Megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyást gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség. Tehát, hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris energia létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar
ország kockázatot is, hozzám elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségekén. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, hogy gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maxot érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5

a működtetési költségek, tüzelőanyagköltség. A villamos energia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak, kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőbben esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogyha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamosenergia ára van a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha minden időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow elemzésnek az eredményeit, a diszkontált pénzáramlásoknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cashflow, tehát a éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőbeni értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cashflow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cashflow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt, de hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez egy ilyen, ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawattórás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet. Még én se tudom elolvasni innen egyébként azt, hogy itt mi látható, de az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel, tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, ez sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat, de azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték mínusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg. És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális

piaci ára már lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van. 5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás áramár. Optimista esetben viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawattórás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az ARA között, arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawattórára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawattóra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawattóra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen nem, valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket. Tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarország, de lehet, hogy mire ez az atomerő megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Tehát látszik, ez egy körülbelül duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamosenergia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű ez megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség. Ha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot? Látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkontráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelenértéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelenérték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 450 milliárd forinttól a plusz
400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami a, ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan oszlanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, megnézzük a hosszú távú gáz ár előrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe veszünk, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás, ez valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garancia vállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz, rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt egy hatalmas nukleáris fűtőanyagkör iszonyatos kapacitásokkal, nem lehetett bezárni, valamit csinálni kellett vele, elkezdte gondolkodni, mit lehetne, és természetesen ugyanúgy, mint a franciák vagy az amerikaiak, amellett döntöttek, hogy hát akkor használjuk civil célokra. Éppen ezért a kezdetekben egy nagyon komoly szinergia mutatkozott a katonai alkalmazásoktól, ez egy pozitív externália volt a civil szektor számára, vagy egy szubvenció, hívjuk ahogy akarjuk, éppen ezért relatíve olcsóvá tette a nukleáris civil alkalmazásokat. Ugye a 70-es években szintén nem voltak olyan biztonsági előírások, a Felsman Balázs előadásában jól lehetett látni, hogy hogy ment föl a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált. Illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatív a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megfelelő beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő, a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak. Tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem, szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertikumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smuta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban, önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy egy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben épp a 80-as évek közepétől, tehát ez a
20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig. 90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmens, mert nem volt szükség uránra, most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó mennyiség. És aztán jött a putyini reneszánsz, amely egy ilyen vegyes korszak, tehát egyfelől azért a 2000-es évekre már volt valamiféle kényszer és ambíció is arra, hogy tegyék rendbe a nukleáris vertikumot, ez meg is történt különben, ebben jó Putyin, tehát ebben azért az oroszok elég rók, hogy akkor rendbe rakjuk ezt az iparágat. És ezt meg is kellett tenni, mert annyira leépült már addigra a nukleáris arzenál, igaz, hogy egy alacsonyabb szinten, de mindenképpen kellett fektetni bele pénzt. Ez főleg különben a rakétatechnológiát érintette, de valamennyire a nukleáris szektort is. Ugye van egy kedvező energiapiaci fundamentum. Oroszországban is nagyon gyorsan nő az áramfogyasztás, legalábbis a válságig mindenképpen nagyon gyorsan nőtt. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az oroszok több gázt használnak áramtermelésre Oroszországban, mint amennyit exportálnak Európába. Ezt mindig mi arra gondolunk, hogy itt az európai export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel. Tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tudjuk, vagy akár különböző fegyvertechnológiát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni, nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, a nanotechnológia az egy ilyen orosz nőke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik, és e tekintetben van egy bizonyos játéktér, ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán itt lent nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesh-t, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a posztszovjet térségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát azért tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani.
De az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjátok. Erről szólt az előző két előadás. Ezt ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

A világ legutolsó bulija. Reni meg Tamás szakítani készültek, Istenem, már vagy egy éve. Mindig megpróbálták, aztán persze kurvára nem mentek semmire. Nekem akkor még nem jöttek össze a dolgok, így nem érthettem, miért nem bírják eldönteni, hogy menjenek vagy maradjanak. Addig még fogtam, hogy szeretik egymást, de akkor miért akarnak szakítani, miközben meg sülve-főve együtt vannak? Egyszer például múlt nyáron átmentem hozzájuk, és Tomi ott ült a WC ajtó előtt egy tetkós újságot lapozgatva. Miért ülsz a klottyó előtt, kérdem, mire ő? Reni. És fel sem nézett az újságból. Ennyire szoros volt a kapcsolatuk. Mégis 2-3 hetente, mint nyuszi a fűből, előjött a szakítós téma. Tudom, mert mindig nekem mondták el, ráfeszültek a témára. Az első időkben Renivel voltam jobban, ő panaszolt el nekem a dolgaikat, utána már a Tomi is. Később, szeptember felé, mikor kezdődött a suli, érettségi para, minden, szóltam nekik, hogy nekem ez tök kínos így. Mindketten a barátaim, és mindketten külön-külön informálnak róla, hogy milyen szar, miközben meg jó. Én meg titkokat őrzök. Folyton csak titkokat. Lassan minden időm, amit velük töltöttem, arról szólt, hogy újabb és újabb titkokat bíztak rám, én meg a titokőrző raktáramban újabb titkoknak próbáltam helyet szorítani, és kezdték kiszorulni a régiek. A végén már azt sem tudtam, mi titok és mi nem. Tominak egy hete nem áll fel. Reni bevallotta, hogy lehet, inkább a lányok érdeklik jobban. Tominak megtetszette, csaj, randizni is fognak titokban. Reni egy hónapja oda van valakiért, akivel csak csetelnek, de még nem találkoztak. Tomi múltkor másra gondolt közben, Reni múltkor másra gondolt közben, és így tovább. Nagyjából annyit tudtam meg róluk, hogy egyik ők se akkora májár, aminek mutatja magát. És mindenki csalná a másikat, de vagy lekoptatják őket, vagy gyávák. A raktár megtelt. Kész. Mondtam nekik, hogy vagy a titok, vagy én, nincs harmadik út, de lett. Mert René, aki amúgy nagy manipulátor volt, Istenem, nagyon értett hozzá, mindig az lett végül, amit ő akar, de azért eléggé szeretem, egy harmadik lehetőséget ajánlott. Csak akkor beszélnek a kapcsolatukról nekem, ha mindketten ott vannak, különben az egész tabu. Hát, eléggé, hogy úgy mondjam, kételkedem, értitek, ugye? Mondtam. Mert az oké, hogy kibeszélő sót játszunk meg minden, de mi a garancia, hogy valamelyik nem ír rám cseten váratlanul, hogy nem hiszem el ennyire szemét, hogy lehet valaki, vagy valami hasonlót, és akkor nekem már muszáj válaszolnom, hogy miért, mit csinált, és ennek sosem lesz vége. Megígérték, hogy nem fognak rám írni váratlanul ilyen kapcsolatos dolgokat, én meg persze belementem, mert meg megszakítani a barátságot azért túl mács volna, ezt mindhárman éreztük. Ráadásul akkoriban úgy volt, hogy csak ők voltak nekem. Nem tudom miért, de ez valahogy nem is zavart. Lefettek mindent, ami érdekes volt a világból, és ami nem volt érdekes, az otthon volt. A válás után teljesen magába zárkózott anyám társasága, besötétítő, függönyözött szobáink, a konyha, ahol sose volt kaja, csak por, por mindenütt, az apámra vonatkozó elejtett mondatok. Mai szemmel nézve érzek némi ellentmondást. Anyám meg Reniék is az ambivalens kapcsolataik szemetes ládájának néztek, de valahogy mégis megnyugtató volt, hogy egyáltalán néznek valaminek. Amikor már bőven volt időm gondolkozni ezen, erre jöttem rá. Meg arra, hogy nem emlékszem semmire azokból az órákból, napokból, amit külön töltöttem tőlük. Valószínűleg nem történt velem semmi lényeges olyankor, és így lettem én a barátaim rohadt pártenapautája, vagy milyen. Gáz. Nem akartam, hogy szétmenjenek, mint anyámék, ennyi. Akkoriban amúgy már én sem akartam 16 évesen tök egyedül lenni. Ők persze már ilyen általános 7. óta együtt voltak. Akkor még csak Renit ismertem, ő volt a legjobb barátom. 4. alsóba jött hozzánk, mert az előző súriában ellehetetlenült a viszonya az ófőjével. Eléggé lázadó típus volt. Én de csak hangosan gondolkozom. Igazából a világ legutolsó buliáról kéne beszélnem el, végre ez a cím is. Ami a világ legutolsó buliát illeti. Nem találtam meg a nagy őt a buli kezdetéig, ők viszont azt hiszem, az alatt jöttek rá, hogy egymásnak ők a nagy ők. Sosem érezték olyan jól magukat, mint akkor ott a Vidán Parkban. Szex közben lehet, hogy igen, de abban nem láttam bele közvetlenül. Mindennek van határa. Meg kell mondanom, és elnézést a kicsit csapongok, de nagyon cukik voltak. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna vagányok, mert eléggé azok voltak. Tomi szemüvegessége semmit nem volt le a vagányságából. Reninek meg fel volt nyírva oldalt, haja és tetkója volt. Én is akartam, de anyának nem tetszett volna, és nem akartam még közelebb manőverezni szegényt az öngyilkossághoz. Majdnem azt írtam, hogy technója, mert Gimi elsőben technósnak számított. Ez kb. 4 embert jelentett rajta kívül, és később mind hűtlenek lettek a műfajhoz. Akkor kicsit el is távolodtunk. Tamásnak is amúgy lett egy tetkója, azon a helyen, ahol az amatőrök felvágják az erejüket, oda volt bigyeztve, hogy 42.
galaxis utikalaus topposokban van, hogy a bölcs elme 7,5 millió évig számolja a végső választ, az életet, a világmindenséget, meg minden térítő kérdésre, és végül ez jön ki, hogy 42. Mennyire menő már? Ha nem Tamásnak jutott volna eszébe először, tudja, hogy magamra teszem, de ő sokkal korábban olvasta, mint én. Később nekem is lett nénytetkom, de nem olyan jók, mint nekik, és ráadásul titkosabb helyeken. A lényeg? Karácsonykor eldöntötték, szilveszterkor szakítanak. El már gondoltam, megint egyedül maradok. De nem mondtam semmit. Hogy szép legyen, filózott rendű dráma jön a telefonba 23-án. Olyan szépek voltunk, hogy ennyit megérdemünk. Hogy szépen csináljuk, nem mint mások, hogy csak összebasznak és letiltják egymást a csába. Mi nem fogjuk letiltani egymást, mi szeretjük egymást. Már majdnem megkérdeztem, hogy akkor miért akartok szakítani. De még időben meggondoltam magam, és megúsztam egy újabb egy órás monológot a rejtélyes szálakról, ami összeköti az embereket, és mégsem lehet, hogy ők együtt maradjanak. So epic. Ebből úgy tűnhet, hogy eléggé megjátszósak voltak, de egyáltalán nem, sőt, eléggé népszerűnek számítottak. Tomi először Reni miatt volt inkább, az rávetült a fénye, vagy nem tudom, utána már saját jogon is. Tomi például elkezdett önkénteskedni állatos egyesületeknél. Szeressük az állatokat, meg adjatok pénzt állatos dolgokra típusú szervezeteknél, elég jó. Reni meg pszichológus akart lenni. Azt mondta, hogy életem végéig ingyen fog terápiát tartani nekem. Ez is elég jó. És akkor a szilveszter, és akkor jött a szilveszter, meg a vidámparki parti nevű buli. Tomi valamelyik ismerőse küldött nekik, meghívót ők meg nekem. Eleinte egyikünk sem akart igazán elmenni. Kicsit ellentmondásosak voltunk, tudom. Csak a Reni látott benne valami soha vissza nem térő lehetőséget. Először azt gondolta, hogy majd ilyen jót tesz nekik, aztán meg, hogy milyen csodálatos helyszín volna a szakításra. Melyik lett a gondolat? Vagy ünnepi körülmények, meg minden? A parti amúgy csak abból állt, hogy szólt a zene, lehetett táncolni, és közben kipróbálni a vidámparkos játékokat. Évfélkor meg nyilván együtt üvöltözni mindenkivel, mivel rohadt hideg volt, többnyire csak az óriás kerékre volt kereslet, és senkinek se támadt kedve táncolni. Ettől még nagyon jól érezték magukat a barátaink, csak időnként sírtak egymás vállán, mert folyton eszükbe jutott, hogyha vége ennek a bulinak, szakítaniuk kell. Jó volt őket nézni, de kicsit szomorú is. Egy idő után az sem zavart, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak velem, mert ez csak azt jelentette, hogy jól érzik magukat, szeretik egymást is. Hát lekattannak egy időre a szakítás témáról. Hát én nagyon drukkoltam nekik. Mikor egyszer Tomi kiment vécézni, Reni odajött hozzám könnyed szemekkel, és azt mondta, milyenek látsz minket? Szerinted megvan köztünk még az a valami? Gondolom elkerekedett a szemem, mert megkérdezte, hogy mi van. Hát basszus, eléggé válaszoltam, és próbáltam elrakni valahol a kezeimet, mert kezdjük persze elfelejtettem hozni, és rohadtul fáztak mindketten. Szerinted maradjunk együtt? Lehet, hogy csak fejleszteni kéne a szeretett nyelvünket. Ja, lehet, válaszoltam, és arra gondoltam, hogy Tomi visszajön, akkor én is elmegyek pislantani. Amúgy jó este volt, kicsit táncoltunk is. Bár messziről inkább csak három dőlöngélő kabátnak tűnhettünk. Hullámvas utaztunk, szerelemvárkastélyoztunk, tükörpalotáztunk meg, ettünk vattacukrot és rengeteget rögtünk, ők meg egyre jobban rágyógyultak egymásra. Ki tudja, lehet, hogy tényleg nem szakítottak volna. De akkor történt valami. Nagyon világos lett. Nem tudom, milyen robbanás volt, sajnálom, és az sem, hogy kirobbantott, miért robbantott, azt sem, hogy egyáltalán ember volt-e, vagy csak valami magából, magától robbant, egyáltalán, hogy innen jött-e a városból, az országból, a földről, vagy az égből, egy eltévedt aszteroida, amit egy sose látott világból adtak postára, direkt azért, hogy itt, a vidámparki partin robbanjon föl szilveszterkor elkésett Halloween-i tréfa gyanán, de egy biztos, messziről jött, és nagyon gyorsan történt. Csak hízott a felhő, először lassított felvételként, aztán hip-hop ott is volt. Úgy emlékszem, felülről hullottak a lángok, nehezen, mint hatalmas paplanok. Közben a másodpercek lelassultak, és élesen láttam mindent. Szegény Reni értetlenül nézett rám, mintha én robbantottam volna föl a bulit, és szegény haja közben felgyulladt. A másodperc egyetlen szilánkjáig arra gondoltam, hogy amúgy is vörösre volt festve. Tomi, ahogy volt, egyben kapott lángra a lángót számban, és a teljes hátulja égett. Csapkodtak körülött a méteres tűznyelvek, ráfolytak az arcára, és hirtelen elvesztette Tomi karakterét. A szemüvegem megolvadt, belefolyt a szemüregébe, és énekelni kezdett, de aztán rájöttem, hogy csak üvölt. Akkor, mikor a legjobb barátaim égtek, észrevettem, vagy inkább kikövetkeztettem, hogy én is.
Ott állunk az óriás kerék mellett, amiről tűzlabdacsokként potyogtak az emberek, vagy ami belőlük maradt, meg még kis idő múlva már nem is éreztük, csak láttuk, hogy elfogy a testünk, leég a bőr, a hús, a minden, de aztán jött valami még durvább. Egy sötét szürke gombolyag rohant felénk, mire észleltük, már fel is kapott minket, és hirtelen az égben találtuk magunkat. Ha lett volna még szám nyelven, biztos megjegyzem, hogy a barátságunk most tényleg csúcsra jutott, vagy valamilyen fanságot, vagy hogy mégse sikerült szakítanotok ehhez. De a tudat icipici szikrája még egyetlen egyszer utoljára kisült. Láttam magunkat az égperemén. Most, mint a pernye, hullunk vissza a földre. Ott az óriás kerék.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és vendégünk Szalay János, aki még kötetben meg nem jelent novelláiból olvas föl. Nem sokára folytatja.

Lélekvesztő. Alcím: A hidegről. 18 évvel azután, hogy sikeresen letettem szakvizsgámat, és én már pszichiáternek mondhattam magam, alig ha akadt bárki, aki megtévesztett volna. Tudtam rögtön, ha bolond. Apró gesztusok, fura kis diszharmóniák, a mozdulatok finom inkongruenciája, a légzés és a szavak észrevétlen megbúvó besugóim voltak. Vilmosról is tudtam minden lényegest az első találkozónk után, sőt. Talán nem veszik nagy képűségnek, ha azt állítom, a bemutatkozó levele után is tisztában voltam a legfontosabb tényekkel. Gazdag és unatkozik. Mi másra gondolhattam volna, miután ezt írta nekem? Beszélgetni szeretnék valakivel. Mint egy akasztott ember a fán, úgy lógott ez az árva mondat a hivatalos formaságok között. Nagy házban élt egy 4-5 fős személyzettel, de roppant magányosan. A házlakói távolságtartó és különösképpen merev viszonyt ápoltak vele. Világos volt, hogy tartanak tőle. Különösen az érintésétől. Aligha ültek volna levele beszélgetni. Egyetlen lány volt a csapatban, aki más volt, mint a többiek. Ő mind szépségben, mind kedvességben messze felülmúlta őket. Égő vörös haját két fonott szobba kötötte. A többiekkel ellentétben nem sminkelte magát. A szeplői a lehető legjobban helyettesítették ezt, és a szoknyája a szívrohamig rövid volt. Talán vele megpróbált beszélgetni házi úr, talán többet is próbált a beszélgetésnél. A lány nem lehetett több 20 évesnél, de abból a fajtából, aki mögött sokat látott az életből, de elég volt egy pillantást vetnem Vilmos mozdulataira, azonnal elvetettem ezt a feltételezést. Vilmos lényéből és lényegéből hiányzott minden kapcsolat az erotikához. 60 felé járt, és mégis az volt a benyomásom, hogy még szűz. A felnőtt szűzek frusztrált, infantilis naivitása nélkül. Azon a baljós keddi napon, amit jobb lenne kitörölni az emlékezeti már örökre piszkos szobáiból, egy bénítóan hatalmas angol park elején álltunk. A park végében, a vonatról láttam, egy tó terült el. Állunk pár percig, és nézelődünk. Vártam, hogy mondjon valamit, bármit. És lassú volt, nagyon lassú. A kastély ajtajánál nem jött beljebb az idő, és nem lepődtem meg fél évvel később, mikor konstatáltam, hogy nincsenek órák a házban. Valamikor itt írók tanyáztak. Írók? Kérdeztem zavartan. Igen, modern írók. Évtizedeken át. Itt nyaraltak, tudja. Magánál? Odafordult hozzám, és láttam a szemében, hogy az intelligencia egy másik dobozába helyezett el szempillantás alatt. Nem. Én azután vettem meg, hogy feloszlottak. Furcsa szüneteket tartott a beszédében, különösen kötőszavak előtt állt meg. A könyvtár szobát meghagytam. Milyen könyveket olvas? Nem olvasok könyveket. A könyveket kivettem belőle. Akkor már megbántam. Nem is a könyvek miatt, hanem mert nem értettük egymást, nem voltunk egy hullámhosszon, és jóformán azt sem értettem, mit keresek itt. Kezdtem ideges lenni. Az árban sem állapodtunk meg, de ez már nem az én hibám volt. Néztük az eget, ami cseppet sem volt szívderítő látvány így őszelején. Nézem a madarakat. Ezt mondta. Felállt a hátamon a szőrettől a mondattól. Ilyet élő ember száján ki nem mondana, mint a színész lenne egy rossz darabban, amiben a szereplők elmondják, hogy éppen mit csinálnak. Percek alatt cinikussá tett különbsége. Szereti? Tessék. A madarakat. Felsóhajtott és újra az égre nézett. Nem, csak nézem őket. Faszra gondoltam, akkor nézzed. Úgy gondoltam, itt az ideje a tájra térni. Mennyire gondolt? Meglepetten nézett rám, majd lágyan bólintott. A beszélgetésekért. 500 000 naponta. Megfelelő a számára? Megfelelő. Egy pillanatra megszédültem, és arra gondoltam, hogy napok múlva milliómos leszek. Vilmos felmutatott az égre, oda, ahol a madarak sereg lettek. Azért nézem őket. Ők egy állat. Látja, most éppen hullámokat vetnek. Ezzel játszanak napok óta. A parkon felett táncolnak.
A parkom szó csapta meg a fülem először. Soha semmi más nem használt birtokos szerkezetben, csak a parkját. Azt hiszem, az a park volt a mindene. Tavaly elhívott egy botanikust, és hozzám hasonlóan neki is milliókat fizetett a szolgálataiért. Jelesül azért, hogy minden fát és bokrot és virágot megnevezzen, listázzon és térképet készítsen róluk. Néhány órás kimerítő áldogálás és kínos beszélgetés foszlányok után elővett egy szövet zsebkendőt az akkója zsebéből, és kifújta az orrát. A zsebkendőt visszatette az akkója másik zsebébe. Nem illett hozzá. Holnap kezdjük. A vacsoráját ma kivételesen a szobájában költi el. Az ifjú Lili majd felviszi magának. Pihenje ki magát. A szobámban nem sok minden volt, de ami volt, roppant jó minőségű. Egy szinte erotikusan finom fényes szövet borította, aminek a színe kísértetiesen hasonlított valami vulkáni kőzethez, melynek azóta sem tudom a nevét. Hűvösen áramvonalas polcrendszerek és éjjeli szekrény és egy üvegasztal, mely olyan tiszta és átlátszó volt, hogy éjjelente rendszeresen nekiütköztem. A hűtőben friss gyümölcsök és bor. Ahogy ígérte, az ifjú Lili pontban 9 órakor kopogott szobám ajtaján.

Második rész. A szobalány. Ha rálép azokra a kavicsokra, fájdalom, de nincs visszaút. Nem hiszi? A pezsgőt, ha kérhetem. Gondolja, hogy elhagyhatja ezt a helyet bármikor. Édes. Csak kisétál a kapun, igaz? Rálép azokra a különös nemevilági kavicsokra, és hopp, kint is van? De tényleg kint lenne? Egyszer már szóltam a pezsgőért, legyen úriember is adja ide. Nem a jól ismert Szigligeti utcakép várja majd elhiheti, hanem az a kurva park. Az ő parkja. Van fogalma róla, mit művel ott? Ha tudná, akkor a híres nevezetes félmillió sem tartaná vissza attól, hogy megszökjön innen. De hiába is tenné, mert a kapun túl megint folytatódik a park. Csak annak egy nagyobb és sötétebb verziója. Aranyos, ahogy ott áll és nézi, milyen megható a csillagokat. És hogy visszanéz rám, és újra a parkra. Így tettem én is valamikor. Csak akkor egy Vittorio nevű férfi feküdt az ágyamon, és olasz akcentussal mondta el nekem mindazt, amit most én akarok magának, és nem tudom, képes leszek-e rá. Nem is a fájdalom, hanem a gyengeség. Vittorio érettségi után költözött Magyarországra, mert úgy tudta, a Pesti Dunaparton sokat lehet keresni a hotelekben, pincérként természetesen. Ott találkozott Vilmossal, ő hívta meg. Lehet, hogy a szeretője is volt, nem tudom. Rebesgették persze. A rebesgetés úgy szólván a ház tartozéka, mint a falakról hiányzó órák. Jó lett volna, ha Vittorio vonzó férfi lett volna, elviselhetőbbek lettek volna az első évek. A halála erőt adott volna ahhoz, hogy kisétáljak innen, de helyett Vittorio enyhe ammónia szagot árasztott, a környének pedig távolról sem volt közel a romantikához. Ezen kívül a felső fogsor enyhén kitolt a felső ajkát, s talán éppen emiatt ajkai állandóan nedvesek voltak, és bamba a tekintete. Nem buta, inkább csak riadt volt. Estéről estére az ajtó mögött motoszkált. Annyira egyedül voltam, hogy az ágyamba engedtem, de ha egyenesen megmondja, ha ez a vágya, akkor igent mondtam volna, de ez a beteges, sunyi motoszkálás. Kugolt az ajtó előtt, piszmogott, szuszogott, hozzáírt az ajtómhoz, rátapasztotta az ujjait, és húzta, vonta, csiszatolta, reggel látszott a zsíros nyoma, mintha a combomat képzelte volna oda. Visszajogtam tőle. Mikor meghalt, megkönnyebbültem, és elkezdtem kényelmesen érezni magam itt. Nem zavart az sem, hogy a lámpák csak erre a pislákoló sercegésre képesek. Nem tűnt fel magának? Ne csodálkozzon. Elsőre senkinek nem tűnik fel. Vittorio szaga még sokáig terjengett az emeleti szobákban, aztán az is eltűnt. Gondolom, valahol itt hallhatott meg. És figyelmeztetem, hogy fázni fog. Két nap múlva észreveszi, hogy több nap telt el, mint kettő. Akkor kezd fújni a szél. A szél persze most is fúj, de akkor veszi majd észre. Az ajtórésekből süvít, meglembenti a függönyöket és a törülközőket, az éjjeli szekrényen a terítőt, a szoknyákat is felemeli a hideg. Nem tudom miként, de olyan lesz az idő tőle, mint a méz. Semmi költészet. Ne gondoljon rosszra. Bennem láthatja semmi líra. A házban se. Könyvet itt nem talál, ha nem hozott magával. Kapcsolja le a villanyt, és ne féljen tőlem. Jöjjön ide, és hallgassa. Az ablakot hagyja nyitva. Hallja már? Igyon maga is. Úgy. És csukja be a szemét. Duruzsoló hangot hallunk. A duruzsoló hang a konyhából jön, lentről. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács turmixol. Most abban marad a turmixolás, lépteket hallunk. A lépések közelednek, mert a szakács feljött a lépcsőn. Közeledik felénk. Csak közeledik, nem akar idejönni. A feljárónál halljuk, irányt vált, és házunk urának szobája felé sétál. Most bekopog, az ajtó kinyílik, és nem halljuk, mit mondanak. Kint a kertben léptek zaja. Egy nő az. Elsétál az ablak alatt, megáll, mert hallja, hogy beszélek. Hallgatózik.
Próbál kivenni valamit a hangon búgásán túl is, de nem sikerül neki, csak annyit ért, hogy megáll, és annyit, hogy búgásán. Arra kíváncsi, hogy róla beszélek-e. Tovább megy. Kisétál a füves részig, ott már nem halljuk a lépteit, mert mezit láb van, és a fű minden hangot elnyel. Áll a park szélén, vagy tovább megy? Nem tudjuk. Miért van itt? És miért nem a lefekvéshez készülődik? Én tudom, mert keresi a kerítést, hogy megszökjön. De ma éjjel sem fogja megtalálni. Fölöttünk némileg keleti irányban Vilmos szobája található, és a hozzátartozó erkély. Most ott áll és figyeli a nőt, aki vagy a park szélén áll, vagy besétált a térdig érő fűbe. Figyeli őt, ő is kíváncsi, meglátja-e végre a kerítést, és most hallgassa a légzést, ami nem a magáé és nem az enyém. Honnan jön? Nem tudjuk. Kintről is jöhet, a falakon túlról is jöhet, belülről is jöhet. Ha a falakból jön, akkor megbolondultunk. A kívülről támadás készülődik ellenünk. Maga fél? Én csak beszélgetni szeretnék valakivel. Itt mindenki csak beszélgetni szeretne valakivel. Vagy beszélni. Nem inném, hogy van bármi keresni valónk odakint. Vilmos tudta, hogy engem se vár senki, ezért aztán leszólított. Azon a partin, ahol magával is találkozott. Nem akarom untatni. Hallgassa, hallgassa csak. Most csukja be gazdánk a szemét, mert a sötét park látványa elálmosította. A pillák, halk, csak műszerekkel mérhető pattanó hangot adnak ki, amint összeverődnek. Közben egy nő lép ki a szobájából. Egy másik nő. Nem az, aki odalent bolyong a fűben. Ez a nő sokkal talpra esettebb. A maga szobáját keresi. Azért keresi magát, mert maga még új. Elmondhatja, mi ez a hely, és mire kell vigyáznia, ha nem akarja, hogy bármi is elcsábítsa. Nem akarja. Azóta, hogy meglátta az emeletről lejönni abban a nézzünk a fejébe, indokolatlanul feszesnek ítélt öltözékben, ő közeledik most az ajtaja felé. A főnöke, a házúra arra kérte, 9 órakor, pontban 9-kor jelenjen meg önnél, feltálalva 2 ankárói mártásban sütött csirkecombot kókuszos rizssel és viszoásszal. Önnek pedig indokolatlanul feszes gondolatai támadtak e közeledő vacsora képzeletbeli képe láttán. Hallja, milyen egyértelműek és biztosak a léptei? Semmi töprengés, vagy eltérítő, futó gondolat. Ez a lány, akit már annyira vár, hiszen az imént a 8. óra 59. percé,

de az írók feloszlottak. Többi már nincsenek írók, és a könyveket elvitték messzire. Elmondom én magának, mi lett azokkal a könyvekkel. Tudja, mi lett vele? Érzi maga is, ugye? Jöjjön. Vigyázzon a lábára, vigyázzon a fejére. Nem kapcsolhatunk fényt, mert meglátnak minket, és mi is a könyvek sorsára jutunk. Halkan, halkan, csukja be az ajtót, jöjjön. Néhány méter csak, aztán mindjárt lépcső vezet lefelé. Vigyázzon, történtek már itt véres balesetek, igen. Folyt a vér. Ez talán túlzás, igen. Kérünk mindjárt, kérünk a házból, lám? Kértünk. A lány, a talpra esett lány már pillanatok kérdése a szoba előtt áll majd. Hóna alá veszi a pezsgőt, és szabaddá vált kezével kopogni fog 9 óra. Majd visszaveszi a pezsgőt a kopogó kézbe. Még mindig szép, pedig fáradt. Nem aludt napok óta. De mivel fiatal, nem látszik rajta semmi rezdülés. A fáradtság egyetlen szikrája sem. Szikrát vethet a fáradtság? Nem tudjuk. Most ért az ajtó elé, és mindent úgy csinál, ahogy vártuk. Haladjunk az alacsony bokrok irányába, ne féljen, az csak a szél. Hajnali órákban mindig feltámad. A bokrok felé haladjunk. A bokrok után a tuják felé. Most következnek a hársfák mögött. Ott állunk. Nyissa ki a szemét. Látja a könyveket? És melege van? Nincs melege? Nekem nincs. Pedig nyilvánvalóan kéne, hogy legyen. Menjünk közelebb. Most már érzi? Most sincs melegünk. Aki miatt, a lány miatt, most az óráját nézi a szobájában, éppen bekopog az ajtaján. Ki van magával idekint, és kifeküdt maga mellett eddig? És ki van odafent? Ki maga?

A 704-es szobába zárt férfi monológia. Ma éjjel álmomban széltől süketen vezetek egy kietlen és névtelen úton. Mögöttem a sivatag, előttem a sivatag. Dél, Nevada, vakító napsütés. A perzselő forróság száraz illata. Tárcám, táskám és a két liter ásványvíz, meg az a halovány, egynapos szendvics, az 1970-es nyitott tetejű Pontiac Firebird anyósülésén. Ez minden, ami megvéd most a haláltól. Merre tartok? Ismerek pár rémtörténetet a végtelen hatos útról. Autósokról, akiknek lerobbant a kocsijai, távol mindentől. Kifogyott a benzin, tropára ment a karburátor. 30 mérföldönként egy-egy magára hagyott autó parkol az út szélén, ami sosem volt erre szokatlan. Nem is gondoltam bele, hol lehetnek a gazdáik. Régebben elintéztem azzal, hogy biztosan kiugrottak húgyozni vagy szarni, és megnyugtató volt arra gondolni, hogy nem vagyok egyedül. Még itt sem. Mióta azok az álmok kísértenek a házról és a 704-es szobáról, szemem folyton keresi az elhagyott autó gazdáit. Nyitott ajtók, rozsdás karosszériák, ugyancsak hosszúra nyúlt az az ürítés, nem de? Világos, az autó gazdái itt, pont itt, a körülöttem lévő sivatagban tűntek el. Lelki szemeim előtt látom, amint szorongva és szomjasan indulnak útnak a sivatagon át, a perzselő szúrós kórók között, a vakító fényben. Segítséget kérni, vízhez jutni, megmenekülni. Látom, ahogy állnak a hatos út szélén, és dönteni próbálnak, hogy itt hagyjanak-e csapot, papot, vagy maradjanak és várjanak egy másik autósra, aki talán megáll nekik. És végül megdöglenek mind, így is, úgy is. Hallottak már a sziklák szeméről? Nem a horrorfilmről, hanem ami a valóságban is létezik. Olyan családokról, akik pont ezekre a szerencsétlen sofőrökre várnak. Ugyan, engem is figyelnek a sziklák szemei. Most ebben a pillanatban is. Követnek a tekintetükkel, nézik az autón, hát ha egy csavar kiugrik, hát ha egy kerék, hát ha egy kő az úton, amit ők tettek oda, egy kifulladó benzintank, vagy az a régi rosszalkodó gyújtás. Órák óta vezettek, de a fáradtság gyanúsan elkerül.

minden tisztán látok és hallok. Közelít a baj, érzem. Ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb leszek, mert tudom, ez nem álom. Nem álom. Az álom, ami valóban álom, egy közép-európai tó melletti kis városban játszódik. Ahol csak alszunk és alszunk. Milyen lehet egy közép-európai kisváros? Úgy képzelem, folyton köd van. A Pontiacban ülök, Warm Springsből indultam, és Sherry Creek felé tartok. Ott eltöltök egy éjszakát a Mama Bay pihenőhelyen, és tovább megyek Salt Lake Citybe. Mi dolgom arra? Ha jól számolom, már pedig jól számolom, még 2 óra az út Sherry Creekbe, onnan pedig még 3 óra a város. Milyen cél vezérel? Milyen cél? Órák óta vezetek, és a fény órák óta nem változik. Őszre jár az idő, de a nap üvöltve ég. Nyisd ki a szemed. Hátra kapom a fejem. Elrántom balra a kormány, de sikerül egyenesben tartanom az autót. Itt halsz meg. A visszapillantó tükörbe nézek, nem látok semmit. Suttogó hangocska nevet hátul, az ülések alól. Nincs ott senki. Dél van, üvölt a fény. Sehol senki. A szemed. Hátrafordulok. Pedig tudom, nem látok majd senkit, mert a hang az ülések alól jön. Van valami. A szemeddel. A visszapillantó tükörbe nézek, és a szemem... Nézd ki a szemed végre, hoztam kávét. 1 órája durmolsz. Egyetlen órája? Mit gondoltál, Vittorio, hogy majd hagylak aludni a déli siesta után? Az az 1 óra is szörnyűségesen sok. Az úr kiment a Balatonhoz, és délután érkezik vissza. Azt mondta, Lili, ma beszélnem kell a doktorral. Beszélnem kell vele, érti? Olyan izgatott volt, úgy félek, hogy megint felizgatja magát. Meglátod, meghal, és vér lesz mindenütt. Vér? Kérdezem értetlenül. Felveszem a házi papucsomat, kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom, fogatmosok, felveszem a frissen előkészített fehér neműket, az oknit, a fehér inget, nyakkendőt, ezek a nyakamba megkötném, de nem megy. Felveszem a fekete bársonynadrágot és a zakót. Bébi, hogy érted, hogy vér? Segíts megkötni a nyakkendőmet. Vér, mint tavaly, amikor végleg eltűntél. Nem emlékszem, mi volt tavaly, Lili. Köszi. Mi történt akkor? Lili lehúppal a fotelbe, és megissza a kávémat. Felveszi az asztalról a kis rádiót, és a füléhez emeli. Tedd le, tiszta por! Csavargatja a rádió serceg, oda megyek hozzá, kikapom a kezéből, és beviszem a fürdőszobába. Nincs vétel, állítja csalódottan. Néha van, néha zene szól belőle. Milyen zene? Leülök a másik fotelbe, és én is megiszom a kávémat. Szóval, mi történt tavaly? Le akartál jönni az emeletről, és kopogás. Lili feláll, és kinyitja az ajtót. Valaki odakint folytott hangon, fáradjanak le. Lili rám néz, olyan szép. A tekintete azt mondja, gyere. Felállok, és utána megyek. Este 6:10. Vacsorázunk az étkezőben. Szokatlan, hogy így, mondja a második emeleti szobainas, nagyon zavarban van. Hogy így? Kérdi az úr. A szobainas nagyot nyel. Hogy mind együtt vagyunk. Az úr komoran bólint, és nekiáll a levesnek. Mind nekiállnak a levesnek. Eltelnek a percek. Milyen leves ez vajon? Kérdem. Szója, mondja Lili. A tekintete azt mondja, pofa be. Eltelnek a percek, és az úr megszólal. Vendégünk, a professzor, hosszú időn át élvezi még vendégszeretetünket, gondoskodásunkat, szeretetünket, óvó figyelmünket. Kedves mafla ember, érdekes, szimpatikus, nagyon kellemes, gyanakvó, nehezen veszi a levegőt. Lili, van arra esély, hogy nem sok, mondja Lili. Eltelnek a percek, odahajolok a füléhez, és azt súgom. Nem vagyok valami jól. Egyed a szóját, mondja Lili megnyugtatóan. Az úr folytatja, pedig senki nem figyel rá. Csak homályosan emlékszem, mert rég volt már, és nagyon kicsi volt azon az utolsó napon az a gyerek. A szakácsi,
akinek nem tudtuk a valódi nevét, hiszen semmilyen nyelven nem beszélt, ugye? Még nevet is mi adtunk neki. Bicska Maxi. Hát olyan kis fadorzó volt, beüvöltötte ezt az egész házat. Ők is elmentek. De a doktor biztosan budai ember, Budán élő. Ti vajon honnan jöhettetek? Te például, Vittorio, nézz rám! Honnan jöttél? Olyan spanyolos vagy nekem. Nem. Biztos, hogy messzebbről származol. Valahonnan a Karib-tenger környékéről. Egy kis városból, amit valami korrupt kövér tábornok irányít. És a tenger és az óceán. Szeretnél innen elmenni, igaz? Lili megeszi a levest, és érthetően hangosan azt mondja, a kicsim olasz. Belép a doktor. Lassan jön, bizonytalanul, mindenbe támaszkodnia kell, hogy el ne essen, nem segítünk neki. Rettenetesen fáradt. Leül az úr mellé, és úgy tűnik, mindjárt elájul, vagy elhányja magát. Böfög is egy gyanúsat. Nem vagyok jól. Lili megszólal. Szólja leves, egyen. Talán egy pirítós kenyér? Kérdi az úr. Hallal? A doktor nem etint a fejével, és arca eltorzul a hányingertől. Nem vagyok jól. Le kéne feküdnöm. Most vacsorázunk, drága doktorom. Egyen valamit. Nem, ne haragudjon, nem bírom, olyan nincs. Mondja az úr, ellentmondás nem tűrő hangon. A jó doktor felpillant. De látom a szemén, hogy nem lát semmit. Te olasz barom, önts az úrnak egy kis kávét tejjel és 6 cukorral, aztán takarodj a szobádba. Lili dühösen és kihívóan nézi az urat. Én öntök a doktornak kávét, teszek bele 6 cukrot, és már vissza se ülök a helyemre. Elindulok felfelé. Lili dühösen levágja az evőeszközét és követ. Még hallom a bentről kiszűrődő öklendezést és az úr fegyelmezett hangját. Igya! Este van, és a kis asztaltársaság teljes titokban a szobámban ült össze. A földön, az ágyon, a szófán, a fotelekben és az álmainkat meséljük. A szakács, aki semmilyen nyelven nem beszél, azt mondja, én egy házban jártam ma éjjel. Üvegből voltak a falai. Jó meleg volt bent, néhány könyv, és szép volt. Szép volt minden, de aztán eljött az este. És az erdő körülöttem fáztam is, és az erdő kint semmi fény. Féltem felkapcsolni az üvegház lámpáit, féltem, hogy lehetséges, hogy van odakint valaki? Az erdőben? A mosogató fiú hátra simítja a loboncos haját, és beleszív a cigarettájába. Minden erdőben jár valaki. De kicsoda? Ki járhat odakint? Érezted, ugye, hogy van ott valaki? Akár tetszik, akár nem. Lili a teáját nézi, hogy a tejszín kavarog benne. Akár tetszik, akár nem. Csend van, kávé illat. Felettünk léptek. Az úr felkelt. Minket keres. Nyugtat meg Lili, és folytatja is. Én azt álmodtam, hogy a doktor megdugott kint az erdőben, ahol ég a tűz, de akkor beléptem a szobájába, és ott feküdt a sötétben. Melléje feküdtem is. És hát, egyszerre voltunk kint is, egyszerre voltunk bent is. Én láttam azt az üvegházat. Mosogató fiú újabb cigarettára gyújt. Láttalak benne, ahogy reszkedtél. Talán én voltam az, akit álmodtál. Aztán már magam sem bírtam tovább, és kimondtam. A Pontiac hátsó ülése alatt volt valaki, esküszöm, és én belenéztem a tükörbe, és a szemem. Édes Istenem! Lili odajött, és megölelt. Hosszan, aztán visszajult az ágyamra, és így szólt. Ez így nem mehet tovább. Fáradtak vagyunk, sosem alszunk eleget, és mégis mindig alszunk. Aztán, ha rápillantunk az órára, hopp, egy óra elrepült, sose több egy. Honnan tudjuk, hány óra repült el? Kérdezte a mosogató fiú, és a füle mögé tűrte haját. A szakács oldalba bökte, és a szájáról a meg kéne mosni mozdulatot lehetett leolvasni. Valahonnan mindig megtudjuk. Valahonnan mindig. Jól állt Lilinek ez a nyomozó szerep, olyan szép volt.
Mi mind mástól hallottuk, de kitől? Én tőled, igaz? Kérdezte, és a mosogató fiúra bökött a mutatójával. Igen, bólintott, nekem te mondtad, mutatott a szakácsra. A szakács csak a takarított személyzet jelenlévő két tagjára nézett. Nekem ti? Bólogattak, és egyszerre válaszoltak. Milyen különös? Nekünk pedig a gondok. A boros pincében. A pince. Mindenki erre a szóra gondolt hirtelen. Egymásra néztünk. A pincében van az óra, mondta a szakács, és felállt a helyéről. Mind felálltunk a helyünkről. Lili kezébe nyomtam az elemlámpát, ő pedig az egyből a csapat élére állt. Lehet, hogy sokkal több idő telik el, mint gondoljuk, mondta. Valahol tehát van egy óra idebent. És valaki látja ezt az órát. Talán éppen a gondok, akit még senki nem látott. Mind megvoltunk, és álmosak, fáradtak is igaz, de elszántak. Lili, én, a szakács, a mosogató fiú, a takarítók. Kiléptünk a szobámból, és elindultunk a folyosón. Lépcsők következtek lépcsők után, emeletek emeletek után, folyosók folyosók után, ajtók ajtók után, és végül hosszú percek múlva leértünk a pince ajtajához. A mosogató fiú odahajolt hozzám, és megkérdezte. Kikaparták a szemét, mi? Elmosolyodtam és bólintottam. Ébredjen fel. Most.

A szobalány. Hajóval indultam útnak, mikor véget ért minden. Az ég izzott, mint Claude Lorrain festményén a kikötők fölött. Narancssárga volt. A szél csak az este kedvéért mozdult, vagy inkább csak folytottan rezgett. Néma csend máskülönben. A kastély szótlanul tűrte végi menetelét. Egészen addig én nem tudtam, mi az a győzelem. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Léptek kopognak messzebb, egyre messzebb, és a mosogató fiú zárja az ajtót. Azt mondta nekem az imént, ébredj fel, és én felébredtem. Újra Nevada. Autóm az országút szélén parkol, nyitott ajtókkal vár rám, az időre és a halálra, ami sose jön el számára. Az országút is várakozik. Én pedig széljárta autómmal a hátam mögött haladok a sivatagban órák óta. Mikor hátat fordítva a sivatagnak összecsípentem két ujjamat, hogy pontosan beleférjen a valaha volt autóm, rosta ette üveg állai maradt belőle, meg sem otszan. Nem mondaná meg senki, mi volt egykor. Mint egy bogár, akkora csak. Már nincs értelme visszafordulni. Órák óta megyek, és mégis olyan lassan távolodik az a kicsike kép. Csak a rozsda eszi egyre gyorsabban, más nem is történik vele. Elfog a rémülete, hogy eszembe jut. Ez az életem. Elmegy az eszetek ide lent a völgyben. A pizsamás férfi éjszak felől érkezett. Csíkos, kinyúlt pizsamában, lomhán és jobb lábára sántikálva, őszülő kusza hajzattal, úgy fest, mint akit órákkal korábban hoztak ki a műtőből. Talán így is történt? Volt nála egy köntös, de úgy látom, 10 méterrel korábban elhagyta, és most ott hever a homokban. Egy üveg pezsgőt tart a kezében, és 2 pezsgős poharat. Most már nagyon biztosan érzem, hogy nem lehet baj, mert ez csak egy álom. A valóságban egy tóparti kastélyban vagyok a többiekkel, és éppen a pince felé tartunk, hogy megtaláljuk a ház egyetlen óráját. Persze nem tudnánk megmondani, hogy mit is akarunk kezdeni az órával, hiszen szegény óra csak egy óra, amennyiben van egyáltalán óra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csupán hipotézis. És nincs senki, aki megmondhatná, hogy ezzel visszatérhetünk-e régi-régi életünkbe, amit azóta porfelt, megöregedett, és nem vár vissza minket senki. Hát miért nem az úton mentek? Kérdezi magából kikelve a kórházi ember, közben meglepően nyugodt kezekkel pezsgőt tölt nekem. Fogja meg! Aztán magának is. Ott van az a hatalmas út. Hát nem gondoltok bele, hogy több esélyetek van eljutni valami lakott területre az úton maradva? Nem, nektek a sivatagba kell ófrálni. És a szegény autók? Mind belehalnak a nagy forróságba. Leülünk egy kőre, pezsgőzünk, és tűnődünk, míg meg nem halunk. A szobalány. Az elmúlt évek nyugalma, mint húzattal a por, távozott. Akkor este, amiről sosem beszélünk, mindenki feküdt, mint alvó gyerekek az óvodai csendes pihenőn, és álmodott. Nem ébredt fel senki. Nem ébredtek fel a ruháik sem a szekrényekben. Szegény, mesztelen kis áportjaim. És arra gondolok itt a tó közepén, ami még emlékszik a térre, a december első napjaira, hogy úgy féltünk a haláltól bent, mint az óvodások a csendes pihenőtől. Ilyen nagy felismeréseim vannak, mióta a tavon utazom, és a hátamon érzem a kastély melegét, ahogy ég. Az a férfi a 704-ből, akire olyan mokacsul emlékszik a szemhéjem hátulja, szegény nem ébredt fel többé. Összeesett a pince ajtajában, mosolyogva és bólogatva még percekig. Egészen úgy festett, mint az értetlen külföldi turisták, és mi többiek elindultunk lefelé a lépcső, hogy megkeressük az órát. Lisa a mosogató fiú portugál barátnője. Egy cool jazz koktélt, légy szíves. Ezt mondta a mixer srác azon a helyen, utoljára voltunk együtt veled, mielőtt ide kerültünk. Istenem, de szar este volt.
Mi volt a neve a helynek? Darius? Diadém? Valamilyen D betűs. Krisztián volt amúgy, aki a koktélt kérdezte, de Krisznek hívatta magát. Úgy mosolygott mindig, mintha kacsintana. Lehet, hogy kacsintott is. Átnyújtott a koktélt, mivel állandó projektje volt, hogy felszed, így állandóan ingyen koktélt ihattam. Felén bökött a fejével, mintha beszólni akarna. Szeretted a jazzt? Nincs most kedvem ehhez, annyira, gondoltam. Akkor már észrevettem, hogy a csávó, az a jelentelen kis kopasz kinézett annál a távoli asztalnál. A B612-es asztal volt az, mint a kis hercegnek a bolygója. Így is neveztem el magamban, attól fogva kis herceg. Még gyertyát se raktak elé a pincérek, mert akárki láthatta ezzel, a kutya se fog találkozni ma este, nem azért jött ide. Még a holt idényben, ilyen 3 és 6 között sem fog hazavinni ezt senkit. Kizárt. Ezért esett rá aznap a választásom. Kérdezte újra a mixer, nem válaszoltam, belemerültem a kis hercegbe, akár egy tóba. Mi van? Jazz, szereted? Jazz? Még mindig értetlenül néztem, mert sehogy sem kapcsoltam össze a koktél nevét a koktéllal. Ja, persze, szeretem. Holnap lesz egy jazz koncert itt amúgy. Megpróbálni se volt erőm úgy tenni, mintha ez kurvára lázba hozna. Én nem szeretem, de ha eljössz, én is elmegyek. Ha lenne erőm, felröhögnék, de nincs. Mióta a kis herceget néztem a sarokban, elhagyott minden erőm. Nagyon fáradt lettem. Talán a 6. koktél már nem kellett volna. Először mindig kedves vagyok Liszelda. Sokadik után már csak a pőre őszintesség maradt. Keresettem volna a kopaszon egy kis zsebpénz, de már, ahogy mondtam is, csak a pőre őszintesség maradt. Ezért, miután közöltem Chris-szel, hogy best ever az ajánlata, feltápászkodtam és elindultam a B612 felé, hogy megkérdezzem, mi a faszért néz. Mi a faszért nézel? Kérdeztem. Talán kicsit túlhevesen is, mikor odaértem hozzá. Szeretem az alvó nőket. Azért néztelek. És te különösen szép vagy. Ha részeg vagyok, és nem értem, mit mondanak nekem, állítólag nagyon lelombozó fintot vágok. Mi van? A kopasz feláll, és körbe mutat. Van itt valaki, kicsim? Már éppen mondanám, hogy melyik rokona a kicsie, de van. És egy perc múlva egy álomban találom magam. Portugál vagyok. És egy mosogató fiú a barát. Akivel folyton folyvást megszökni tervezünk egy kastélyból, amiben évek óta tengődünk. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács. Nem tetszik nekem, hogy ilyen könnyen nyílt ez az ajtó. Mint Vittorio felé fordultunk, de csak a vöröshajú rövid szoknyás pillantására hallgatott el. Csetben haladtunk lefelé a sötétben, a lábunk jéggé fagyott a húzattól, ami a lépcsők alól csapott fel, és szökött ki a nyitott ajtón át az alsó emeletekre. Tehát van lent egy rés, egy kijárat a felszínre. Csak a kertre, gondoltam szomorúan. Igen, válaszoltam oda bennem síri hangon, oda bennem még szomorúbb lettem, mert elhittem magamnak, hogy nincs kiút. Itt halunk meg jókedélyűen. Odakint nyári viharok dúltak, és sötét fellegek jártak mindenfelé. Vámpírok és boszorkányok, gonosz varázslók járták az utakat, szóval ijesztő és sötét világ várt volna ránk. Én mondtam nekik, hogy ne szökjenek meg, de a kapukat nem zártam le, elmehettek volna. Az elmúlt évek nyugalma után gondolhattam volna, hamarosan szétrepeszti valami a közös világunkat. A biztonsági kamerákon jól látszott, hogy lefelé haladnak. Mint valami ócska kalandfilmben. Teremtő atyám! Úgy félek, mi lesz a vendégünk? A vendég. Időtlen idők óta keresem a választ, hogy kerültem ide, és mi dolgom itt. Válasz nem lévén, az egykori könyvtárszobában tartózkodom, és meditálok. Régen nem hittem az ilyesmiben, de itt nyitott lesz az ember. Kénytelen nyitott marad. Ha nem akar a többiek sorsára jutni. Nyitottnak a kreativitásra, jelentsen ez bármit. Az utóbbi napokban például velük nem közösködöm, szavakat találok ki, új és új szavakat. Egyeseknek van értelmük, másoknak azonban nincs, és ez jó így. De mondok mást, idefent nincsenek könyvek, mint az ismeretes, az úr nem szívleli őket. Mit tehet hát az ember, ha olvasni akar? Írnia kell? Akkor aztán olvashat, amit akar?
igazán, amit akar. Így kezdtem rajzolni, festeni, írni, és bábszínházat csinálni a magam szórakoztatására. Ezek titkos dolgok, nem tudhatja meg senki. Szörnyű volna, ha kiderülne. Ezért nagyon szigorúan titokban kell tartanom ezeket a bárgyú tevékenységeket. A házi úr. Hány napot is átbolyongtam a falak közt, és odalent a pincében. Volt az egy jó hét is. Igen, igen. Egy hétig bolyongtam odalent. Micsoda csapás. Mire gondol? Szegények elkeveredtek odalent. Ha megkérdeztek volna, mit csinál majd új élete első napján? Megtalálnak még valaha? Persze csak, ha előkerülnének és keresnének is. Mit gondol a jövőről? A jövőről? A szobalány. És a halvány őszben elhajóztam. A 704-es szobába zár férfi álmai. Részlet. Aztán évek teltek el. Hosszú évek. És akkor már nem volt a pizsamás ember, és nem voltam én sem. A nevadai sivatag és a balatoni kastély nélkülünk élte tovább szélfúta napjait. Hogy mi hol járunk ma, az rejtély. A kis csapatot is elfújta a szél. Senkiről nem tudok semmit. Vagy majdnem semmit. Majdnem, mert Lili nemrég küldött egy képes lapot. Ezt írta hátoldalára. É, Vittorio, mi az ábra veled? Én itt vagyok az Andaman szigeteken, az Andaman tengeren. Hallottál te erről? Hát igen, ide kerültem. És most egy Jadita nevű helyen élek. És annyira szép idő van, és olyan jól érzem magam. Hát igen, magányos vagyok. De már nem hiányzik semmi. Lehet, hogy itt halok meg. De lehet, hogy egyszer majd tovább megyek. Puszi. Jól éreztem magát, biztos voltam benne. Aztán sok évvel később kaptam tőle egy fotót. Még mindig a szigeten volt, de már nem éreztem magát olyan jól. Egy ilyet selfit kísért a rövidke üzenet. Én most elmegyek innen. Megijedtem ettől a különös levélkétől. Sokáig nem hallottam felőle. És ezer év telt el. Akkor már nem volt se kastély, se Balaton. A tó persze megmaradt, de már máshogy hívták, egy másik ország más lakói. Mégis megtaláltam az emelkedőt, ahol valaha éltem egy ködös és komplikált házban. A kilátás segített rábukkanni egykori szobám helyére. Ott most bokrokkal körülvett park áll üresen, ahol művelt polgárok szaratják a kutyáikat. A kellem, a nem szűrő udvariasság és báji birodalmában, ahol soha nem nyugszik le a nap, most a természet végzi dolgát. És már azon a délutánon végig söpört a tájon még ezer év. És pár héttel később egy utolsó képes lap érkezett Lilitől, a világ alig, hanem legjobb szobalányától. A képen egy padon ült a régi tó mellett, és semmit nem vesztett egykori ragyogásából. A fotó hátoldalán töltőtollal írt mondat. Te nem fázol? Másnap útra keltem.

Nagy levegő. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem. És arra a csütörtökre gondolok, az evétszünetre gondolok, az izgulásra gondolok, a csomagokra gondolok, a videóra gondolok. Nem hiszem, hogy maradt volna. Nem volt neki megfelelő ez a munkahely. Ennél kreatívabb volt. Ez amúgy meg lesz vágva? Mert nem készültem fel annyira. Pontosan nem is néztem utána a dolgoknak, szóval az emlékeim csalhatnak, tehát szerintem elment volna. Néha tett is rá célzásokat, hogy egyszer majd úgyis világgá megy és kitalálja magát, azt is mondta, hogy szeret úszni, és ha innen egyszer továbbáll, majd elmegy valami vízpartra, és folyton csak úszkálni fog. Én megmondtam neki, ez jó, de miből fogsz megélni? Azt válaszolta, hogy van valami tartaléka. Mondom, oké, de az nem tart ki örökké. Muszáj lesz valami dolgoznod. Erre azt mondja, és erre nagyon emlékszem, hogy nem célom sajnáltatni magam. Én nem néztem ki belőle, hogy egy hét múlva tényleg meglép. Na, ennyi. Igazából nem tudok többet mondani. Elég szűkszavú is volt. Azok után, hogy... De jó, szóval elég kegyetlenek tűnhet. Azok után, de igazából nem érdekelt annyira. Kedves lány volt, olyan egyszerű. Reggel megkérdeztem, Mizu mondta, semmi különös, jóvá, ilyesmi. Elég ennyi? Valamelyik délután láttam utoljára. Kettő körül még itt volt akkor szerdán. Az biztos, hogy szerda volt. Arra emlékszem, vagyis hazudok, írt egy e-mailt a cégesre. Várjon, megnyitom a naptárt. Kikapcsolhatja, de csak gyorsan megnézem. Március 16-a előtt. Igen. 16-a előtt volt, mert szerdán írta, hogy kettőig kész lesz a havi toborzásos kimutatásokkal. Tehát nem szerdán láttuk utoljára. Amúgy tényleg kész is lett vele. Mindig kész lett mindennel. Határidő előtt 10 perccel elküldte a táblázatokat. Most jut eszembe, hogy szerda volt. Itt is van. Ezt írta. Kedves csapat, életem leghosszabb kapcsolata volt ez a munkahely. Váltanom kell. Tudom, hirtelen jött, de nincs bennem semmi harag. Bennetek se legyen. Üdv, Léna. Na. Hívtam én is. A munkaügy is. Ráadásíp volt. Most már persze tudjuk, hogy nem is volt nála. De akkor az egész elég furán jött ki. Elég furán. Láttam a hölgyet. Sőt, beszéltem is vele. Ez most volt nemrég, igaz? Úgy előttem van. Nálam vett jegyet. Annyiszor visszagondoltam rá, mióta mutatta a tévé is. Sokszor eszembe jut. Kellemes bájos nő volt. Olyan, akivel szívesen kávézna az ember, tudja, hogy úgy hívna vele egy kávét. Nem tudom. Mondta, hogy jó napot kívánok. Én is mondtam neki, hogy jó napot kívánok, hogy mit parancsol, ezt kérdeztem, erre mondta, hogy hát, hogy végül is egy jegyet szeretne kérni minél éjszakabbra, Reykjavik. Kérdeztem, Izland, rendben, oda kérek egy jegyet, ezt mondta, próbáltam viccelődni, mert aranyos sajnak tűnt, hiszen nem tudom, hogy valami ilyesmit, hogy ez hamar megvolt, erre csak vigyorgott, meg mondtam, hogy ja, így kell élni spontánul, tök jól csinálja, kérdeztem, hogy mikor a kéri, hát, hogy azonnal. Az igen, mondom meg, hogyha holnap reggel menne, akkor egy járattal ott is lenne, de nem. Ő neki minél előbb kell indulnia. Viccesen kérdeztem, poénkodtam egy kicsit, hogy csak nem üldözik, de arra már inkább csak mosolygott. Mondtam, hogy tudnia kell, hogyha most akar menni, akkor két átszállással számoljon. Itt van előttem az adatlapja. Most belemutassam a kamerába? Vagy mindegy? Na mindegy. Mondtam neki, hogy a Finnerrel fog utazni. Járatszám AY754, S1140-kor indult, tehát még van 1 óra 20 perc addig. Egyen valamit, vagy bármi. A gép délután 3-ra van Helsinkiben, amúgy nagyon türelmesen hallgatott végig. Utána pedig ezt a este 8:30-kor indul az AY685-ös járat, szintén Airbus, 21 óra 5 perckor van Kopenhágában, 22:30-kor száll fel az AY6833-as. Most ezt így olvasom magának, és ezzel fog megérkezni Reykjavikba. Kérdezi, hogy és az mikor lesz. Elkezdett értetlenkedni. Mármint mi? Kérdeztem. Hát, hogy mikor érkezik Reykjavikba. Mondom el, hogy 23:40-kor. Na, ezt mondtam. És akkor furát mondott, eléggé furát, mert azt mondta, legalább lesz időm kialudni magam. Na, az elég fura, nem? Feszült volt. Mindig feszült volt, bár inkább csak az utolsó hónapokban.
attól még iratott volna valami üzenetet. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Nem akartam elhinni, azt hittem szórakozik megint. Szerette a hülye poénokat. Úgy volt, hogy megkérem a kezét. Kicsúszhattam az időből, megunta a várakozást. Azt mondta előtte, velem akar lenni, ha én is akarom. Hétfőn kértem volna meg a kezét. Ez a lényeg. Azt akartam, hogy a feleségem legyen, mert szerettem. Most is. És az nem múlik el csak úgy. Nem jelenthettem belőle, hogy hétfőn majd meg akarom kérni a kezét. De elfogyott a türelme. Meglepetésnek szántam. Vagy csak megismert valakit titokban. És ez rángatta bele abba a hülyeségbe. Annyira éreztem. Nem tudom konkrétan miből, de éreztem, hogy valami történik. Megérzem az ilyesmit. Valakit megismert. Láttam egy videót a neten. Félálomban hajnali 3:30 felé. Benne maradt a szememben a kontaktlencse, mindent ködlepet, hiába pislogtam, nem lett jobb. Lusta voltam kimenni a fürdőszobába, hogy kimenjem. 6-kor úgyis kelni kell. Igen, már emlékszem. 6-kor kellett kelnem aznap, mert vérvételre mentem. A saját és a céges mobilt is felhúztam 6:05. Pörgettem a Facebookot, minden remény nélkül. Nem bírtam aludni. Egy régi exem osztotta meg a videót, aki valamiért a Szilt-szigetre költözött. Észak-Németországhoz tartozik, de Dánia partjainál fekszik, és olyan, mint egy elnyújtott festékcsepp. Úgy képzeltem, hogy csend van. És a Robi biztos azért költözött oda, a csendért. Előtte Blahán állokott, úgyhogy nem csodálkoznék. De lehet, hogy nem is olyan halk az a hely, nem tudom. Lájkoltam a videót, aztán módosítottam, és küldtem rá egy szívet. Nem lehetett jól látni a nő arcát. A búvárruha félig eltakarta, de 30 évesnél biztos nem volt több. Szabályos háromszög alakú léket vágott a jégbe, azon keresztül csusszant a vízbe. Maga biztosan elrugaszkodott a légtől. Tudta, hogy vissza fog találni. Odalent megkocogtatta a jég alját, és szétsimogatta a kiengedett buborékokat. Másnap délelőtt ebédszünetben megmutattam az egyik marketinges srácnak, Peti, ő extrém sporttól. Az Instagramja tele van ilyen képekkel, onnan tudom, szokott mesélni is róla. Pánikrohamot kapnék, mondtam neki, mikor megállítottam a felvételt a stáblista előtt. Petit bírom, nyitott és kíváncsi. Nem hiszem, hogy ezeknél van fontosabb tulajdonság. Miért? Kérdezi hanyagul és lazán, kezében egy bögre kávéval. Gyakorlás kérdése. Szerinted van realitása? Mármint? Vagy már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy nem hinném, ez nem balett. De nem is lehet belekapni felelőtlenül, főleg ilyen hideg vízben. Nem kell ilyen hidegben kezdeni. Ha te lemennél így a víz alá, ahogy ez a csaj, rendes felszerelés mellett is minimum, hogy felfáznál. Elég durva az a hideg. Alig bírnál mozogni abban a vízben. Ráadásul egy levegővel. Pánikba esnél. Ő is azt mondja a videóban, hogy nincs helye a félelemnek, pániknak, kontroll kell. Igen, így van. Először meg kell erősíteni a karizmaidat. Aztán a láb. Futnod kéne. Napi fél egy órát. Aztán jöhet a búvárkodás. És utána, de csak max utána, a freediving. Tud úszni? Gondolom, hogy tudok. Búvárkodott már? A búvárkodás az más. Tudom. Honnan tudja? Rám néz. Csőbe húzott. Válaszol helyettem. Nem tudja. Ingatja a fejét. A búvárkodás az más. Főleg, amit maga akar. Közben a kulcstartójával babrál. A mutató ujjával lesöpri az asztalról, a hüvelyk ujjával visszacsúsztatja az asztalra, újra lesöpri, újra vissza, és így tovább. Azért fizetek magának, hogy megtanítson. Hát igaz. Úgy, hogy pofa be. Elismerően rám néz. Bejövök neki. Bejön neki ez a stílus. De ez most nem az a nap. Este 80. Kint sötét, bent világos. Sóvárgok. Megnézném a leveleimet, biztos kaptam párat. Petitől, esetleg a csajoktól bent, vagy a friss exemtől, nem lehet tudni. Milyen gyorsan kavarta fel az állóvizet nagyszerű eltűnésem? Rubickol bennem egy kérdés. Ez lehetne egy versor is? Valami azt súgja bennem, kérlelhetetlenül, hogy nem nagyon kavartam fel semmit. Sehol, senkiben. Petinek sem tetszem, de megnyugtató, hogy szerintem neki sem tetszik. Senki. Az oktatónak mentővet formázó kulcs tartója van. Nem célom sajnáltatni magam. A buváruha rátapad a testemre minden négyzetcentiméteren. Megszorít.
fullasztó. A víz közelébe sem mentem még, és már is kapkodom a levegőt. Annyira akarom, hogy sikerüljön. Cápaként kerülget a pánik. Fegyelmezetten ülök az öltözőben, előttem a fogasról lógó ruháim. Ebben mentem dolgozni. 2 nappal ezelőtt. Nagy levegő. Nagy levegő. Most meg itt vagyok. Itt vannak a ruháim. Blues, farmer, bugyi, melltartó. A bőrödben mindenből 5-5 darab, kicsit már jobb. A levegő, úgy számolom. 2 naponta fogok mosni. Nem nagy választék. Itt most csend van. A távolban halk, folyamatos dongás. A fülem játszik velem. A fény csak a víz felső rétegeibe hatol be. Lent már teljes a sötét. Először a kék tónusai mélyülnek el, majd egyetlen ütemmel a feketeség előtt vörös vegyül a kékbe. Az éjszaka előtti utolsó árnyalat, az ibolya. Úgy sejtem, ott lehetnek a csend mélyebb színei. Ma még nem merek kimenni oda. Félek, mert lentről felfelé nézve már nem látszik a fény, és elvesztem az irányérzékemet. Egyre mélyebbre úszom ahelyett, hogy a felszín felé közelednék. Ettől félek. A félelem rám gondol. Néz engem. Ott lebegek a sötét határán. Magam alá húzom az egyik, majd a másik lábam. Törökülésben lebegek. Még 1/2 percem maradt. A levegő lomhány kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul veszi, hogy így döntöttem. Egy áramlat most a hátamra fordít. Kiengedem a lábam. Kiengedem a kezem. Az áramlat megragad. Hagyom, hogy magával húzzon. Megpróbálom kivenni azt a sávot, ahol a fény nem úr többé. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul vesz mindent. Kora reggel van, zuhanyzom, játszom. Hidegre állítom, kibírni akarom, reszketni, vacogni akarok. A hideg lassan összenyom. Reszketés. Még hidegebb vizet akar? De minek? Hát maga tudja. Menjen el a Tromszőbe. Onnan indulnak hajók felfelé, de arra már ott nem ajánlom a kalandozást. Később 10 felé felhívott, hogy bolond vagyok-e. Az emberek, hölgyem, nem akarnak fázni. Általában. Akiket én ismerek. Azok nem akarnak fázni. Jöjjön át hozzám. Inkább, és beszélges. Egyedül vagyok. Nálam meleg van, de akarja, nem fűtök be. Mondja el az életét. Kíváncsi vagyok rá. Holnap Tromsző, pakolok. Hónapok óta vizek alá merülök. Feréltem a tartalékaim. Itt hidegebb a víz. Hidegebb, mint bármi, amit eddig éreztem. Fölöttem a jégtábla úszik. A levegő kitölt bennem minden helyet, már 1 méter mélyen is sötét van. Lent dong a csend, lassú ütemekben megperdülök. Egyetlen elrugaszkodás alattam teljes a vakság. Hullámzik, mint egy perzsaszőnyeg a tenger fenekén. Minden erőt a vállamba és a combomba összpontosítok. A lehető legmélyebbre akarok elrugaszkodni. Nem vettem elég nagy levegőt. Villam be. Csukva tartom a szemem. Újabb lökés. A szívem takarékosan dobog, de minden mozdulás a vízhangzó fájdalommal jár. Újra ellököm magam. Mindenem reszket. Kinyitom a szemem. Sötét. Becsukom. Fel kell jönnöm. A hideg elzsibbaszt, apró tűszúrások maradnak a fájdalomból, ahogy telik az idő. Fönt vagy lent vagy fönt. A reszketéstől nem tudom megmozdítani a lábam. Nem szabad, hogy elfogjon a félelem. Léna, nem foghat el a félelem. Fel kell jönni. A semmiből sírás tör rám, elfojtom. Sötét van. Keresem. Jobbra vagy balra dereng az a fény. Oldalt van? Elfordultam valahogy. Elindulok, kalimpáló falávárok érzem magam, csak tükröződés volt a fény tükörképe. Felfelé rugaszkodom, itt még hidegebb a víz. Rossz irányba megyek. A lábaim könnyűek lettek, nem érzem őket. Tévedés volt felfelé úszni. A másik irányba próbálkozom, itt már nem annyira hideg. Kieresztek egy buboréknyi levegőt. A buborék mindig a felszín felé halad. De nem látom a buborékot. Sötét van.
Még kétszer teltem meg, hogy kiengedek levegőt. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem.

0: Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és vendégünk Szalai Álmos volt. Hát kifutottunk az műsoridőből, így igazán holnap tudtok meg róla többet. Egy kis programajánló, ugyanis ez a Refuge-ban folytatódik a Kertész utcában este 7 óra után. Akkor várunk titeket szeretettel, és köszönjük Álmos, hogy bejöttél.
1: Én köszönöm.
0: Nektek meg további jó rádiózást.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Filos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2153753, Fekete Balázsral, Zöldi Zsoltal és velem egyelőre, és kezdjétek!
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen sem.
2: És 6 óra után végeztem. És
1: de szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a felsőoktatás ellen.
1: Igen, mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy egy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás.
1: Az egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az kifejezetten.
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is betudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két év, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodpercet alatt, az egyik érv azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felsőoktatás, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozzunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat
1: igen, is ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez van némi szellemi rokonsága a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a felsőoktatás ellen.
1: Na és melyik a másik érv, amit még szintetizáltál?
2: A másik érv az, amit már te is említettél, hogy egész egyszerűen bizonyos ismereteket sokkal jobban meg lehet a gyakorlatban tanulni. Egész pontosan ő, hát nyilván a gazdasági felsőoktatást bírálja vagy kritizálja, és ugye itt van az első probléma, majd mindjárt említ, majd mondom, hogy szerintem...
1: Nem, szerintem a büféruhatár vonalat is, tehát a bölcsészettudományokat szuzámmentett.
2: Azt is, de hát hogyha alternatívaként az üzleti életet állítja szembe azzal, hogy mit lehet csinálni a felsőoktatás helyett, vagy az egyetem helyett, akkor nyilván van itt az első a gazdasági felsőoktatásra gondol. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy inkább az üzleti életbe tevékenykedjél, próbáld elsajátítani azt, hogy hogyan kell olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helytállnak, amelyek megállják a helyüket, és amelyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz
1: az életen. Mint hogyha mit tudom, én angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentáriát olvasd.
2: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát az első...
2: Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereket, meg azoknak az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületemben, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való,
2: hát
1: van valami
2: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmasszatolni akar, és
2: nagy
1: így tovább.
2: Nagy dolog ez a mai.
1: És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
2: így
1: tartunk.
2: Ezt
1: szerintem az evidenciákra való rákérdezés az egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
2: Na az, most, hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: igen, és tabujaink... engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen betődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
2: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerbe benne tanulni, ugye? Tehát ez a ez valóban a legnagyobb parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben, ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni,

0: más felsőoktatási szakirányokkal csak szemben.
1: Viszont itt azért hadd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az az, hogy egész egyszerűen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ez meg lehetne szüntetni.
0: Igen, tehát a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megköveteli mindenféle szimbolikus belépéseket.
1: Lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
0: De Angliában ez így működik.
1: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle
0: és
1: jogi
0: elnézést
1: diploma.
0: Kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
1: Hogyne, a lordok között igen, van ilyen. De azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egészen hosszú
0: időben. De most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen elég.
1: De viszont a modern korban kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
0: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
1: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában hozzá, az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
0: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diploma, tehát például orvos, bizonyos tanári megoldások és így tovább, tehát tanári részterületek, tehát ezek azért a szerző sem azt kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt szeretem fogadni, de hagyj érveljek még picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános is fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így tovább.
1: De ez miért van így? Tehát ez a tanároknak a tehetségtelensége, vagy az iskola és az élet közötti nem kellően szoros kapcsolat? Tehát nincsen input, vagy nincsen visszajelzés, nincsen feedback azéről, nem? Ez egy örök panasz, gyerekek, ez egy örök panasz. Én 90-es évek elején kezdtem el a jogi egyetemen tanítani, és amikor 15 év kihagyás után visszamentem, ugyanazokat a sírámokat hallottam 15 év után, mint amikből elmentem 96-ban, hogy nem elég gyakorlatias, nem, hogy semmit nem tanít, csak a teóriát, meg, de mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
0: Nekem van egy hipotézisem, de max.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én ráadásul ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi azért gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak, mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
1: Mondja egy példát.
2: Például mondjuk az adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most, hogy egy adatbázis például, tehát hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Tehát nem csak oda
1: ennek van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem tudsz elsajátítani.
2: Nem fog kijönni. A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
0: Kísértetiesen hasonló érveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
2: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960 valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotára.
1: Tehát egyszerűen el voltak a világtól.
2: El vannak egyszerűen maradva. És ezt ma is nagyon sokan mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket,
1: habilitáltak,
2: megállt a világ.
1: Nem csak ezért van. Én tudom, tehát, hogy
2: okay,
1: én
2: jobban látom meg a más dolog, helyen, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni
1: nem,
2: is,
1: nem,
2: meg
1: nem, tájékozódni is, de van egy nem arról van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük, meg nincs izé, nem.

0: hanem a tananyagok azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, vagy idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
1: Öregszünk.
0: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt szeretik, hogy van egy tankönyv, kiadott, azt meg lehet tanulni.
2: Ez egy nagyon fontos része lenne.
0: Tudom,
2: Max, de nagyon.
0: A könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
2: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a Számal könyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni, vagy be lehetett iratkozni az OMIC-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
0: Persze, hát igen.
2: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit mondasz,
0: mert benne van, igen.
2: Esetleg tudod, a tisztességesen szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják ezt
0: megváltoztatni. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
1: Kicsit most itt tovább lendíteném a beszélgetést.
0: Belemerültünk.
1: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a Belterj rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugal a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez az úgynevezett nagy, csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeretközvetítési funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkció, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
0: Igen, már Balázs, és az igazi olyan értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
1: Én nem vagyok értelmiségi, ezt már sokszor elmondtam.
0: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
1: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és akkor már
0: szeretném,
1: igen, értem.
0: Beleesni a saját csapdát.
1: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van, az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
0: Csak nagyon fontos, nem csinálja jól az egyetem, ennél jobban csinálja az élet.
1: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkció, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
0: Konkrétan mire gondolsz? Tehát egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, azok a társaságok,
1: ez megint ugye csak a piacosítató közös része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
0: Igen.
1: De hogy ez tovább vinne, hogy ez nem csak
0: a
1: piaci, nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibó szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori, a rendszerváltás utáni magyar történelemre, és az egy felsőoktatási
0: közeg. Mondjam, hogy sajnos, vagy nem.
1: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
2: Ez egy tény. Ez
1: egy történelmi pillanatban ágyazott tény.
2: Ennyi. Van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
1: Igen, de akkor is így volt.
2: De volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
1: Persze, ezt akartam. Éppen, ötvös,
2: vagy a népi kollégium.
1: Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyénen túlmutatva az kulturális hagyományokat továbbadni.
0: A másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy olyan, egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
1: ezt
0: származik.
1: Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Van erről sok-sok elmélet.
0: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körben használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
2: Egyébként egy mondattal még hadd reflektálja arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő. Az egy bizonyíték arra, hogy te valamit azért meg tudtál. Akkor... Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
1: örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setén János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
0: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát, de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások, akik nem és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatás vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
1: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford, meg Cambridge. Na hát, hello!
2: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.
1: Tehát igen, ez az esély, ez a kiegyenlítő funkció, ezt még kellett volna említeni bizony. Tehát ismeretközvetítés, kultúraközvetítés, és társadalmi kiegyenlítés. Ezt nagyon szépen kitárgyaltuk, üdvözlünk János, régen láttalak, de nagyon örülök, hogy találkoztunk. És a műsorunk az úgy szokott zajlani, hogy egy picit a vendég is mesél magáról az elején. És a mai témánk az az oktatás és a politikai kultúra kapcsolata lenne, és sok irányba tudunk elmenni, majd így kérdezgetünk téged. De egy nagyon picit mondanál magadról valamit, és a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
3: A 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for-profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani most.
1: De nyugodtan mondhatsz, hogy bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
3: Bevonjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai. Igen, mert sokat csavarogtam.
1: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt társasztunk Hang Kui Yuan mesternél.
3: Igen, igen, és most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is egy néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
1: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok, az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrésztről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehkel, zavarba ejtő, vagy lengyelkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. Valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ennek a demokratikus politikai közösségnek, ez jó, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. És ebből fakadnak a problémáink.
1: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
3: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, akik a magyar köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és rettetes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Voltak egy picit előre mozdította, voltak egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
1: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból. És mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
3: Nem mégis, hát a konzervatív ember ezt imádja
1: pontosan,
3: a szabadságot.
1: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy picit jobban elmagyaráznál, hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
0: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
1: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
0: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy egy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
3: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a Rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a Rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság ez ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás, nagyon egyszerű pedagógiai pedagógiai, didaktikai ügyekhez, de elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk hetedik osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
0: A legfontosabb szempont, igen.
3: Persze, hogy a...
1: Tehát igen, a Zsoltot nem ismered neki elég nagy szerepe volt a multinacionális életben, mint igazgató.
3: Jó,
1: tehát így.
3: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-esekben mi voltunk a közép- és felső-középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
1: A lengyelekről is elterjedtünk. Mi már most szóltunk, ugye, tehát, így, aki így hallja vezető ezt a műsort, akkor így.
3: Tényleg egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke vagy nemzedékei szabad embereket?
0: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
3: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból. Tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És hát persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
1: Tehát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom. Tehát.
2: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy én nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében, mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem.
0: És extrém módon szereted a szabadságot mégis.
2: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel. Igen. 80-as években.
3: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelesség, tehát alapdolgok.
0: A Finnország, egy kicsit én engem nagyon érdekel ez, na teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres ez az oktatási rendszer, és itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyaválként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégse annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne? Mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
3: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai állam alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy rége, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára van, tehát züllik le az oktatásuk, tehát normális európai módon kezdenek működni, szemét van az utcán, nagyobb a bűnözés, megjelent a politikában vastagon a korrupció, ami korábban gyakorlatilag ismeretlen volt. Ennek ellenére azt mondják, hogy nyitottabb az ország, jövünk, megyünk, nyelveket tanultunk meg, nincsenek már kisebb rendőrségi komplexusaink, olyan normálisak lettünk, és nem szorongunk már annyit, mint tudunk nevetni.
0: Ez a szorongás, ez a szorong, nem? Hogy ez egy kulcs dolog ebben, hogy ezek a puritán országok, akik ennyire sikeresek, meg munkaszeretők, meg nem tudom micsoda, ezek nagyon gyakran egyébként a távol-keletiekről is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
3: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítményű, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás. Azt se tudják, mi az.
1: Értelmezhetetlen fogalom.
3: Igen.
1: Miért adjak, hát, amikor, hát...
0: De ugye, sincs.
3: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni. Miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy rettenetesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatokat átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd?
1: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
3: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt ez nagyon hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8 Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. Lassabb egyébként.
0: Magán óvodákba iratják. Tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... de valóban így van. A 8 osztályos gimnázium az arról szól, hogy, és nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársaim között, tehát az egy hihetetlen heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
3: Nekem is jót tett, hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatba verték
1: a jobb sorsúakat.
3: Ez volt az egyik ára.
0: Mindig én például be tudtam lopni némhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha meg megvédtek. Tehát.
3: Hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt. De hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a hatodik, hetedik osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná, tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából a nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarországon. Most aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
1: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van meg ilyesmi, most Pannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
3: Igen, de akár a városon belül
1: akár a városon is, belül, de ott is hatalmas falak, ugye például a Frankában, és így tovább.
3: Igen, na most onnan meg megy a vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most, tehát hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció. Most nem is a legalján, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
1: zsebbe,
3: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, és viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát itt nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
1: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával átalakítani? Mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
0: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projekt szemletű készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen nünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
3: Hoffmann Rózsa talált aki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valakiben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
1: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
3: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, de ezek nehéz döntések, az kétségtelen, iszonyú kárt okoz, ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
0: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
3: Hát az, hogy külön vannak
0: ez az elkülönülés.
3: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a hatodiknál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni ötösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
1: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
3: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak ez életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
1: Vagy később, ez személyes vagy később, példával illusztrálnám.
3: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok? Már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk, És mondjam, azok, akik bizonytalanok, későiek, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
1: Ebből szeretnél még mondani valamit?
3: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
1: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az egyházi és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad az tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon, valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, ami egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
0: És még annyit hozzá, hogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytel vagy beiratni oda, ez valami labor.
1: Hát vagy nagyon drága helyre tudod elvinni, de azt meg nem tud
0: elvinni. De általában ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
1: Tényleg mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
3: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant, és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek, de minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola az lehet a faluban, de utána a gyerekek...
0: Ez nálunk érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
1: A templom és az iskola.
0: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől. Én tudom, hogy a 70-es években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, és meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
3: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
1: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van
3: hát erről. Igen, csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a szemétdomb, lerakták az összes problémát.
0: Ez nem róluk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
3: Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, vándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
0: Igen, lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentráció, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy ez az elit, hogy a középosztály kimenekít, és ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így
3: működik? Észak-Európában így működik. Nálunk az állami beruházás, akik kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szortunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk, ez az egész összevisszaság, és amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. Nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
1: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez nagyon ritkán sikerül. Tehát így 10-ből 9-szer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én visszatérnék erre, hogy a szabadságnak a tanítása. Ez egy kicsit ilyen filozófia is, de szerintem nem kell erre a szintre levinni, hogy tanítható a szabadság? Tehát, hogy van értelme ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy vannak intézmények, amelyek képesek téged indoktrinálni arról, hogy szabad legyél. Mert erős érveket tudnék mondani, hogy miért nem.
3: Úgy, hogy könyvből, tehát 19. századi módon ma már nem. Régen egyébként igen, tehát, hogy a minden gimnazista Európában megtanulta, hogy Mucius Cévola nem ijedt meg az etrusz királytól.
1: Igen, és oda tette a kezét, és a tűzbe. Én is megtanultam, még latinul is, mert én 4 évig tanultam latinul.
3: Na most ez olyannyira működött, meg a nagy októberi szocialista forradalomnak a menetrendjét is megtanulták, hogy 56 októberében a fiatalok, azok gyakorlatilag pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilovgyár.
1: Aurora.
3: Igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. De ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa valaki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet. Vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön állt, hogy az hogy megy, és hova. Optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza, és mi az, hogy önkormányzat? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet, tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani. És a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
1: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem. Arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mondja jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
3: Hát biztos, hogy ez egy 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalata nincs, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig. Hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakran nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság, tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon.
1: Vagy igen, vagy ha innen nézem,
0: vannak eredményeink, vannak eredményeink, elvtársak.
3: De hát azért ez hosszú út lesz még.
1: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak, hát az időnk lejárt.
0: Nagyon szomorú lejárt az időnk. Most
1: szerintem lehet, hogy visszamondani téged hívni, van egy olyan érzésem.
0: Olyan
1: élményem
0: volt.
1: Tehát a Tilos Rádiót hallottátok, Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam. Volt a vendégünk, velem szemben Ződi Zsolt, és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
2: És köszönjük szépen, János.
3: Köszönjük, és elnézést.
1: Nem.
3: Mennyi volt? 15 perc?
0: 20-valahány, beszélgettünk.
2: Egy kicsivel több, de én azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon érdekes. Búcsúzunk, kedves hallgatók, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
4: Sziasztok. Ez majd holnap van,
1: mert nem most letöltetek.

0: Most jobban szólt, nem? Kicsit jobb.
1: Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
2: Akkor egy millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
3: Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony,
3: ígérted,
1: igen, hogy... de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban. Tehát van már magyar szövegírunk, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy Vajna, de magyar filmrendező csak a Csupó Gabi.
3: De hogy élő.
1: Hát ők, akik megalapították Hollywoodot, nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kievicz Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
3: Erre a szóra, amit nem ejthettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyúljon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
1: Köszönjük az infót.
2: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Hermann.
2: Ilona Hermann.
1: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
1: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es nőkre.
5: Én is.
1: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatat befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy ilyen kis fodrászasszisztens, ugye?
1: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
4: Tribeca-ban. Igen.
1: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
1: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, Csupót megvárjuk.
1: Köszi.
3: Jézus is magyar volt, én úgy tudom.
5: Minimum. Bizonyos konstelláció szerint igen, de a sumér magyar...
3: Csakra kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
2: Ahol?
3: Ahol nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán
5: de
3: mondom.
5: Miért? Nyugodtan mondd meg.
3: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
2: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
3: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
2: De nyilván itt most mindenki azt kell mondani, igazság, hazugság.
3: Nem, én az igazság és a béke összefügg, összekötése egy mondatban.
1: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
3: már
1: nincsen
3: hát béke. A Viktor maga.
1: Sem, de... Halló.
6: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazság, ott béke,
3: Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a Bandi is.
1: Hát Viktor is abban az iskolában járt
6: valószínűleg. Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
3: Hogy?
6: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazság, ott béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazság, ott nincs béke.
3: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
6: Most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
3: Jaj.
6: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
1: Igen.
3: Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy...
5: Alapjáraton ott a gond szerintem, hogy elfogadhatod bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
3: De gyerekek, most szűken, szaktudományosan véve az értem.
2: Mert akkor most már, ahogy a betelefonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami ilyen hímzett formában szokott felkerülni, és akkor van, hogy ahogy a, tehát, hogy a, ott van egy ilyen béke.
3: Igen, na jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
2: Nincsen, ez a poén. A
3: ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, míg ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy a, mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
7: De nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
8: Képzeljetek egy francia
7: politikus. A politikus az, ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, aki minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
9: Halló,
7: igen.
10: Hát ide figyeljetek, felbusztok.
7: Mondja, szia.
10: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
9: Sok minden.
7: Figyelj, én tudom.
10: Én szerintem hogy... annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
7: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
10: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
7: Kicsoda?
10: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
3: A nevét.
10: Hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
7: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
10: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
9: kell. Jó, nem hozzuk kapcsolatba.
10: Jó, oké,
7: köszönjük, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
9: Igen.
7: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békébe tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, van, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
3: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
9: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mint hogyha egyik füleden be, a másik.
2: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszolút drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
3: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor volt
2: a nyelv teljesen... Ez, de mikor volt?
3: A első világháború előtt, második világháború előtt.
2: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs összetársadalma, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen, és a nem tudom, nem is, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na, te de... mondtad, Óvé, akkor és ugye másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat mondtad, hogyha te mondtad GF és én meg másra szavazok.
3: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom. A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik arcunkat, tegyük oda a másikat, és ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet, és ezért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni.
9: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok, akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
3: azért mondom, mert
9: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg a, az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
3: de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
2: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe.
8: It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote his beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: more than that. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, hát találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet, nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most bemutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla. Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja módja milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabika? Hogy mondtál már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy csináljanak
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk, igen.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21 valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának. De ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak.

0: meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, három panoniás kollégámmal, mármint két kollégámmal rajtam kívül, és két zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak nekiíramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek se semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már panoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak három animátor.
1: Istenem,
0: most a két magyarral, vagy a három magyarral lett hat, amikor fölértünk, de hát hat hétbe, vagy ha hat
1: megint
0: hónapba tellett.
1: A svédeket.
0: Igen, hat hónapba tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
0: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba, vezető öblön, ami több napos úszás, plusz cápák is esetleg előkerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
2: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
0: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakantottunk, el tudod képzelni, éjjel kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség. De jött a vonat, kétszer vagy háromszor. Az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe. Tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis hely.
1: De jó, hogy volt ilyen beugró.
0: Volt, nagyon jó, mert akkor Már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
2: És akkor innentől az egész gondolom egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött
1: ott hány évig?
0: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlene Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. De nyilván kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyikőben, ekkora szobában, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk, még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
2: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
0: Így van, ez volt, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert aztán sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
2: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Ja, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
0: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
2: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
0: Így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
2: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibásak abból, hogy boldogtalanok vagyunk.
0: Így van.
2: Mert tessék...
0: Már találtunk egyet.
2: Íme.
0: Egy már van.
2: De Bandi miért nem lett boldog?
0: Bandi?
2: Igen.
3: Én nem az volt, nem voltam boldog. Én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
2: De ettől boldogtalan voltál, nem?
3: Hogy mondjam csak, Igen, hát aztán nézzük, végül
0: a minden művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyá sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? Három éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
2: akkor most izgulsz?
0: Nincs rá, hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van, tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művésző, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd, amikor egyszer nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
3: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
0: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy milyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
3: szóval. Mindent
0: lehet. De jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni. Ez egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt
2: ez de nem akkor meg kell, a figurádat miért szerették? Meg tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... Igen. Ugye?
0: Most a
2: Simpsons-ról Simpsons.
0: Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mi csináltuk.
2: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
0: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra a lényegre.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
1: Hát volt először is vaj neki Svédországban.
0: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: De először hallgassuk a hallgatót.
0: Jó, oké.
5: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
0: Igen.
5: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
0: Így van.
5: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
0: Abszolút. Ja, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
5: Ez érdekelne.
0: Igen.
5: Még egy kérdésem lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
6: Nézd meg a szótárba.
5: De nincs benne.
6: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
5: Aha. De nem a Mekkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
6: nem,
5: ugye?
6: Nem.
5: Aki keveri a
6: Spin
5: szart,
6: Doctor jó. Az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
5: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösztnek.
6: Keverő.
5: Értem.
6: Spin, ez is a Spin.
5: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
0: Sziasztok. Jó, szia. Tehát a kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és Nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, habár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
2: Akkor mi van?
0: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, nem tudom. De... Én ezt megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik, valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
7: Halló? Sziasztok!
0: Szia!
7: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott vegye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpe, mikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden, ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. Hol vannak a Rufus felezők? Hol a picsába van itt a művészben valami? Választjátok rá, mert megettem a telefonomat.
0: Te nézod, de szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
2: a magyar. Okay.
4: De helyén van.
1: Mi szoktuk bejátszani.
0: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
6: De hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán pif-paf megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gustavot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
0: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Cannes-ba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
6: de
0: nagyon
6: az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért?
0: Hát
3: Más a közönség, vagy
0: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
2: alacsony költségvetés.
0: Igen,
2: ezt értjük, a low budgetot.
0: Igen, low budget költségvetés. Lovakról beszélünk. Hát azt hiszem, mondta valaki nekem a más, egy pár nappal ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Mm-hmm.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen,
0: de mi történt veled régen? Azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen, annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így be megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Mm-hmm. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek, nálam lejött ez a zene.
5: Köszönjük szépen!
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahol üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek? Vagy
2: hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk. Tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye? Vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jól csináljatok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor nagy sok, akkor már föl is hívtuk őket, persze, mikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy, vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint.
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy igen, ugyanazt sem, mint abban.
6: Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitler Abiti a földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt, és nekem ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Egy kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat sajnos az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lánya vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha 10 éves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Ez a te... marketingesnek?
6: Nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat, csak
6: én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: válaszol. Igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtam semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: a Monty Python-i megcsinálni.
2: Azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú Action Adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kalandrészeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenki csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetően sükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimum kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy eldöntsem.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előítélete.
2: Igen, nem úgy, ahogy és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja, kösz.
3: És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: De és hogy van ez ugye a Magyarországon...
1: Azért ezt nem hiszem el.
0: Jó, csak mondom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
1: Ja. Az a szerep, de azért úgy gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Vannak pillanatok, amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottál, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben bele van írva, hogy mit kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig marha szaranyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halak és én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a dailyket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha, jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: Tehát a producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Ez borzasztatás. Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok? Mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha hát, látnak.
0: Úgy értem, ők egymással.
2: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, nem. Amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gabi, ezt ne csináld, beszól a másik, Gabikám, nagyon jó, csak én csinálom. Ja, hogy van ez?
2: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem annyi szögből, ne az legyen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
1: Akkor ez egy sima ügy volt?
2: Hogy?
1: Akkor ez simán ment?
2: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason, a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé.
0: És a cápa.
2: Igen, és utána ő csinálta a Raging Ball, tehát a dühöngő hüvajt, a Scorsese-től és a Taxi Driver. Na hát,
1: valószínűleg a megfelelő szakmai tudás.
2: Nem érek rá, puszi. Na mindegy, valami is. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepé, és mi is levesszük így, és ha van még ide, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
0: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
2: Hát, de ezért jötték ki Amerikába, hogy tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, de miért nem a Vilmos Zsigmond vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban egymással jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
0: Te választottad őt?
2: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfert, akiket először is ugye az van, te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a scriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
0: a bizi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
2: És Szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, hidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrombom, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
1: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett saját.
7: Golyos vagyok, sziasztok meg én.
3: Szűz.
7: És ilyenkor, amikor munkát juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat, mert most fogsz neki munkát. Vagy hogy van ez?
1: De Amerikában nincs, vagy van.
2: Százalék?
1: Kézzel, Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
0: Tehát szó szerint arról van szó, hogy ha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
2: De hogy is, hát ez
1: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
2: Nem, ott szó sem volt
1: más.
7: Nincs ilyen?
2: Nincs.
7: Van olyan ország, ahol...
2: Akkor most nem itt lennék börtönben.
1: Becsukják az embert ezért, igen.
7: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
2: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
1: Nálunk nem.
7: Ja, jó van. András bátyám... Még egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy... hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
0: Ha, ez érdekes, ilyet komolyan... én nem is mondtam.
7: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta ez szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
0: Kerülök neki.
7: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem vetted be a haverokat, magyar haverok.
2: Azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os filmet lehagyni.
1: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek,
1: de nagyon helyes vagy, hogy ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Nem,
1: mert Magyarországon...
0: Magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak, hanem a politikával.
1: Zúzás van.
3: A közélet, meg a
0: politika. Most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
1: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a Csupó már nem értette meg ezt.
2: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
1: Nagyon zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, teljesen is.
3: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de
1: nem zavar,
2: soha nem lehet, ja, de nem zavar, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos. De biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
1: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless, a Godardtól.
8: Kifulladás.
1: Ez akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már vettem, a felét az én kameramenem vette föl, amiket amúgy is szeretek.
1: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgok, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagy, amit akármikor
1: megnéz.
2: Igen, hát ezek.
1: Ezek.
2: Igen, igen.

0: Kérdezek egy, csak azért, jó. Mert hogy, ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted hogy a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
1: Ezt az utolsó kérdést nem értem,
0: család. Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márkez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért az, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy gyalogúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
2: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért,
0: amit... Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem érthető, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem
2: magam. Az első részére.
1: Nem, hát értem, de ezt nehéz elmondani.
0: Köszönöm.
1: Ha valaki oké, okay,
3: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
0: Köszi.
3: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
0: Igen, köszönöm. Hogy... Igen, jó.
4: Köszi.
0: Hát magyarról magyarra fordítottak.
5: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
1: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
4: kicsit nem vesszük föl.
1: Most nem vesszük föl. Foglalt. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellott talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk. Volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy lehet, hogy kellett melókat megcsípni, beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi kompjúterrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a apsinak, hogy igenis mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, és akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ilyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció, és akkor mondtuk, hogy igen, és akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahogy...
0: Ravasz magyar.
1: Így van.
5: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
1: Miértől a tanulság? Miértől a tanulság?
2: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
1: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozoga Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
0: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
1: te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
2: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
1: Micsoda?
2: Magyar lobby.
5: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
1: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
2: Ez hány embert jelent, hogy nagyjából?
1: Kettő.
0: Mándoki van még jobban?
1: Igen, itt volt a Laci a premieren is, most átjöttek Münchenből.
2: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
0: Hanem hogy akkor, mert ugye gondolom azért erre vágytál, hát azért született meg.
1: Így van.
0: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
1: hát
0: már
1: igen,
0: csináltál.
1: Hát igen, az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
0: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet.
1: Tehát azért akarok egy kicsit...
0: filmeket fogsz csinálni?
1: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért, mert sikerült egy ilyen filmet csak, csinálni. Igen. Engem érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártson.
5: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
1: Ugye? Igen, és azon a világ siker lett belőle. Mi hárman látták és.
2: Nem amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk ott ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet
1: így van,
2: rakod.
1: Akkor

0: Már lelkileg nem számított.
1: Akkor már nem. Ha van elég siker körülötte, akkor ezt, de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, igen, akkor a csúpa az, aki mindent elbasz.
2: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
1: Kaszupó, hát, Szupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal tele töltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok meg, most se tudják.
3: Most se tudom, nem.
1: Csak az ránéznek, és akkor tudják.
0: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
1: Az alkotásaim közül?
0: Nem, nem a szupókupom. Ja, melyik az... név, amit szeretsz, ja, hogyha rád mondanak?
1: Hát most mit mondjam? Egyiket se. Értem, ha mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
3: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
1: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom igen, mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek
0: neki. Azért mondom, hogy ez annyira magyar, hogy igen, nem lehet lefordítani.
1: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
4: Szóval, most van egy, igen, most van egy animációs, egy magyar animációs film, az Oscar nominált díjak között. Azt láttad?
1: Nem, sajnos, de mindent tudok Maestro róla, és drukkolok.
4: Uh-huh. Jó, csak ennyi lett volna, de akkor ez a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide akkor elnézem, amielőtt ugye... majd ízé lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
3: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, igen, olyan igen, nagy szakmai sikere.
1: Pláne, hogy ahogy be lett harangozva a film, eléggé hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyba van a hirdetésbe a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
0: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
1: Hát, azért szeretném,
2: mi lett
1: azon
2: a terveddel? Emlékszem, igen, hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz, igen, a Hollywoodban, a magyarok kalandjairól.
1: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó, Maró, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljon a milyen is egy magyar.
5: Most sok egyébként ilyen Jim Jarmusznak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
1: Igen?
5: Hát persze, ott is magyarok Amerikában.
2: Stranger in Paradise.
1: De igen.
2: De sok ilyen emberrel találkoztam.

0: Mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyarok? Szóval hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne érni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
1: Hát, hogyan festenek?
0: Hát, hogy hogyan viselkednek?
1: Mint te? Mindenki úgy fest. Nem, hát jó lenne, ha mindenki úgy festse, mint akkor nagyon sok tehetséges festő lenne.
0: Mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
1: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk és csibészkedésből azonnal megazgadok, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
0: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
1: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
2: Persze,
0: nincs
2: nehéz.
0: Nekem a szakmában a filmes szakma melyik ágában jók a magyarok?
1: Hát például a cinematográfiban azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőrje innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfer dolgozott, ugye? A László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor
3: Mondok egyet, a Szimbát.
1: Szimbát, ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszem a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
0: rajta. Ezt a te filmedben is lehet látni, sok igen. Ilyen közelit használsz, étel közelit. Ja, amikor sütik a palacsintát.
2: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
1: Igen, hát még adok 5 percet repetára, okay, jó?
2: Jó, akkor jammerünk még 5 percet.

0: Ja igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmednek filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tom Casualtyst, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni. És akkor
1: de a kutyám nagyon eltáncol.
0: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... hogy is neveztük, hogy ez milyen zene?
1: Nem noise, vagy industrial.
0: Noise,
1: vagy
0: industrial, environment.
1: Ja, environmental.
0: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad.
1: Igen,
0: kiket
1: igen.
0: adtál ki?
1: Hát a magyarok közül a András Vahon, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
0: És a világból?
1: Világból?
0: Kikapjam.
1: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom, te emlékszel te is, most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaughtól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf-punk zenét csinált.
2: Szépen passzol.
0: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
1: Hát igen, én szeretem, amikor kedvenc. A művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
0: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok volt.
3: Igen, hát ő hívott föl téged, nem?
1: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne veled találkozni. Jót röhögtem, hogy melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, említem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy lát egy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: És akkor Borbolikot is csináltál neki, nem?
1: Igen. Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borítót én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lakok tőle, de ez évekkel később.
3: De ez jösszem,
1: én azzal dicsekedtem, én már Los Angelesben vagyok, ahol a Frank Zappa. Na jó, gyerekek, ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
4: Köszönjük,
1: jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek viszont a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Jó. Okay. Köszönjük.
1: Sziasztok.

jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kolorlokál volt Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottad.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és
0: Hanna, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és hogy ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem,
3: mi az, hogy a dolgával foglalkozni. És azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép csak, elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész kai-európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas ego, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített a 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk. Hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom. Érzi meg, a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány. Tehát, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch,
0: azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat, közben pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül, ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok!
2: Szia!
4: Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országban.
2: Melyik ország?
4: Olaszországban.
2: Ja,
4: De és én úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatomnak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegőt érdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezeted?
4: Igen, vagy? Aztán persze teljesen ugyan.
2: És nagyjából mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
0: Igen, Brazília 3 hónap, az nagyon erős.
2: Igen,
0: kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
0: már az is segít, az is segít.
4: Igen, szevasztok.
0: Köszi a rossz hű, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
0: tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban
0: ezer
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a
0: rekreációs vonal.
5: A szülészet.
0: Mi?
5: Szülészet. Menjen, hát amikor szültek. Új gyerek érkezik, és akkor...
0: De ezt most nem értjük.
6: Ezt ritkán szülök.
5: Hát ki Brazíliával is ritkán jut ki, nem? vagy minden napon el?
1: Nem, nem, oda nem. Is.
0: Hogy azt mondod, minden hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a laksz el, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyi, annyira nem érdekes semmi az égvilágon. Hát
0: de most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekbe.
5: Miért tragédiai születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
1: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Mindenesetre,
0: hogy ilyen... meg egyéb.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltással jönnek el, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 220 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát én, nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy ez rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apámék beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy, és azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én meg mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és
0: igen,
3: magyar,
0: igen, egy
3: nem is kell, hogy hazajöjjön. Egy ilyen online-ka meg...
1: Én két ilyet is ismerem. Most nem járultak hozzá.
0: Olyat, aki hozzájárul.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk és a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna.
0: Bárcsak mentem volna ki.
3: Még 12 évesen is, hogy aki...
2: Valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami
0: oknál. Visszajött.
3: De
0: rengeteg magyar férfi tette
2: ezt. Nem, ez 46-ban a nemzeti a parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen...
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval ő az életében ebből aztán elég hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács, hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha?
2: Dehogy is nem. Hát azért mindig.
0: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
0: Nem? De radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a nő...
0: Ági,
2: hogy
0: Ági,
2: a,
0: igen, itt kapakodik
4: meg. Van kedve olvasni, én ezt nem akarom, te olvasni.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
4: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy ahogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy éve vannak ott, de már érezne a dimenzió hát különbséget, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő.
2: Szóval mindenféleképpen azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, amit rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről. Holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori és Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye? Hát és arra is ugyanezt tud mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tud mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: tudom. Jó, hát ezért sokat beszélt a szerencséről, nyilvánvalóan az eredetben.
0: Ezekben hiszel, ezekben a szerencsében.
3: Nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, nem csak, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos. Azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy épp akkor úgy működött a dolog, és hogy, de hát nyilván ahhoz is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kiszerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszer. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínű ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valami ilyen...
2: Az itt és most.
0: Az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: De mert időben. Minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná, tehát hát csinálná a dolgát.
0: Mondok egy példát ebből nekem.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát. Tehát nyilvánvalóan akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetbe kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták. Azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet. Tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az van valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Bence Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát, ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet.
2: De igazából. Mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagy nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
0: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Ja. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotó kiállítása megnyílt, és március 10-ig látható, a címe az Arany Disznó. Ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai magyar gyors büfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. igen, 6. kerület Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany Disznók orrukkal már a csengőt nyomják.
0: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük a
2: hogy mi is ez az Arany Disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
0: Hoztál verset, vers.
6: Az a Károly. Nem, az a Károly, de nem, igen. Azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van
6: rajtad. Igen, mert jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik. Disznó. Na, az aranydisznó, ugye az nagyon érdekes. Az aranydisznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként, tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kégyó, a tégris, a stb. Arany, de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznó.
6: Nem, a disznó elvileg most fém év van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak. Lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes
1: többet. Hát érdekesség, igen. Kínát, ez esélyes.
6: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így
2: sose hittem.
6: De pedig így van. Igen. Tehát törvény...
0: Akkor jó évünk lesz.
6: Abszolút.
0: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
6: Nem igaz,
0: lesz,
6: mi már mondod, tudjuk, hogy nem. Aha, ez így lesz. Okay, és jó. Mindenkinek boldog
0: jó, hát
6: lesz
0: az élete. Első jó hét.
6: Igen, és a másik dolog, ugye az érdekesség, hogy Budapesten ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat. Tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busza.
2: Iszlám országokban nem engedett.
6: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg jó. Kell érteni őket, a fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es értéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-re, nagyon érdekes, itt
0: te
6: a fotón...
0: Utazol,
6: hát nem most nem? Ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
2: De most de... Ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
6: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én, viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
0: De mit látok a kiállítás?
6: Hát menjetek el és nézzétek meg, malackák azért... lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
0: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegünk.
6: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókon.
0: Most az nem veszik, az
1: utolsó lehet, telefon, tehát, amit felveszünk.
0: Utolsó telefon.
7: Hát szervusztok.
6: Jaj, malacos vers, Karcsika? Rögtönözzél?
2: Malacos vers.
6: Azt szeretnék hallani.
7: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
2: Mondd versformában, lehet?
7: Versforma, ez versforma.
6: Igen.
7: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, no. Én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje.
2: Tezállod,
7: de nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Hm? Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag, a homály. Zúgját üdvözölten a mán, nézd túl idegen nyomorán, fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát, talán ezért állnak ilyen gazdagon.
0: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt,
7: szóltam
0: a gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
7: Hát erre nem lehet mit dumálni.
0: Elbasztad az végét.
7: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak.
1: Szélén.
7: Hát a római birodalomnak a szélén voltunk, szélén, geopolitikailag. Szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
1: Hát így jártunk.
6: Egyfüggést a végére, Karcsika.
7: Nem értettem, elnézést,
0: Ági. Semmi.
1: Köszi,
6: sziasztok, Vici Röfi.
2: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
6: Média
2: Sport. A tévében, de az még üres, de minden esetre nézzétek meg a főoldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

won't take me, Mr. Cadet. Just say one thing so I can hear you.

0: fact, I know they were. Their texture was closer.
1: What do you think, Mr. Wells?
0: But they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars, extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalog túrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló! Vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátásom kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pótsúly berendezés működik.
3: Eleget termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmemester, ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elme, elmemester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester, remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem, fejedelmemnek jelentem, befejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget nevel. Ma volt az A, meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmeskedjed, egyenletesen elvel fecsegjed. Etetted, elveszejt, eretnek mester!
6: Nem remegek, harcos lobogómon lobogjon az A, meg az O, mert az A, meg az O haladó hangzó. Át meg út a jóra való dolgozóknak!
2: A kis öreg úgy látszik, már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
9: That's my favorite.

0: folyton Maria Böki, Mincicus a Blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk egy cívő, kitűnő hangulat, olyan, mint a vagy nyuga, zenne volna. Ricsaj, papa, mamma, gyereket, tuka, szép, szeretet, egy se nyakok, kesereg, tréfa, a baj.
0: A családhoz tartozik, köb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, MZ per X, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs, ford!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vénszülékkel, a gondolat átvívő kézi-készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kérek szépen egy hozó kávét. Csabbanás. Ervíz, árvíz túre, tököforogjad. Törköforogjad. Árvíz, túre, tököforogjad.

0: In the living room, the voice clock sang. Tick-tock, 7 o'clock. Time to get up. Time to get up. 7 o'clock. As if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds into the emptiness. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds. Repeating and repeating its sounds into the emptiness. 7:09, breakfast time.
1: Ready. Longyes ők jönnek.
2: A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 7:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kit.
0: In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. Today is August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling, in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills. Somewhere in the walls, relays clicked. Memory tapes glided under electric eyes. 8:01, tick-tock. 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01. But no doors slammed. No carpets took the soft tread of rubber heels. It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly, rain, rain, go away, rubbers, raincoats for today. And the rain tapped on the empty house, echoing. Outside, the garage chimed and lifted its doors to reveal the waiting car. After a long wait, the door swung down again. At 8:30, the eggs were shriveled and the toast was like stone. An aluminum wedge scraped them into the sink, where hot water whirled them down a metal throat which digested and flushed them away to the distant sea. The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
2: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Allendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Talita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és a ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín.
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes, running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for five places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The five spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace. How carefully it had inquired, who goes there? What's the password? And, getting no answer from lonely foxes and whining cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. It quivered at each sound, the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up.
2: A ház tiszta volt. 10:00. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszórt csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az öt festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda, megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az? Mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
0: The house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panel slipped open, and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper, seized in miniature steel jaws, was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil bale in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing. Its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy, and died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
2: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10,000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
0: In an electrical wind. 2:15. The dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played, but the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, half an inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire, and not one will know of the war. Not one will care at last when it is done. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone.
2: Negyed három. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kerti lakfalából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss, zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes, meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5 óra. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6, 7, 8 óra. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9 óra. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9 óra, 5 perc. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Hangzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már. És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandon.
3: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. Fire! Screamed a voice. The house lights flashed, water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! Fire! Fire! The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help! Help! Fire! Run! Run! Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, fire, fire, run, run, like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. One, two, three, four, five voices. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared. Purple giraffes bounded off. The panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, 1,000 things happening, like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. And one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
2: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak, és a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapóajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert untottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlás gerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerenda csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek.
4: Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli ég, és a hangok sikoltoztak.
4: Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok!
2: Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. Egy, kettő, három, négy, öt hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át ezernyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba.

0: nyt mi lesz ezután?
1: Kertakarul.
2: Jó.
1: Kertakarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mely csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút, ujjaid rögtön megmutatták, látod a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még adja ég, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudjam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet. Némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg kezedet.

0: Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, terelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képen csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vízes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam milyen, mikor jöttedre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elorszol. Pillát hosszú szárnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Ady Endre,

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy benne, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnyon leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szer.

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e, esteledik?

0: bájolót. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jelehér vad lenn a szavaknak, tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is ki, vesd le az inged, mossa az eső összeszívünket.
1: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani?

Radnóti Miklós két karóban. Két karodban ringatódzó csendesen. Két karomban ringatódzó csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatod. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndesen. Két karodban, mint egy álmon, a halálon.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönn a gépben zuhannak. Elnyit nekem, s fogolj meg mindent, amit remélem. Fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán. A folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer kettő józansága hull rá. Levél az ügyesség.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világ. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá, távol a háborúba állt Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepelsz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz. Hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahullva, tudom, hogy az volt. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősz is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kéké csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jön.

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsonkörén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujtokolsz a tájban, és szememre belülről lepesz, így vetít az elme. Valóságban újra, kamaszkorunk útjába visszaolva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaolva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. Messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszel is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult a bombák, fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson. Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám. A gyökérben erő surran, esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör, kúszik s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül, a világ megférgesül. De a gyökér tovább billent, nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Az csodája táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készülek öltemény. Virágoltam, gyökér lettem, súlyos sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Régi szelíd estét.

száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok turta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult. S szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja, hiába nem ébred. Rab, s a rabok feketén gyűrűző vadbánata csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942.

пастові вужало. Рідьве навіть. Бармушча кеть амуш каві галбанник. Худокін футофейні. Омезőkön némán túl a vakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után, a halasladikok sikos alján. Pásztori mózsám, légy velem itt is a városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is, hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán, a csodás szerelemről, mint a kiszáradt fát egy kancsoli csöpnyi madárfütty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori mózsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste, szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már. Karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban. Mindig, újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák. Sóbányák szája beumlik. Falban a tégla sikolt. Így álmodom én. Ha elalszom, pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom porainkat, sem nemes hívű szép görög urna nem őrzi, de egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még, csillog a teste felém. Ó, pásztori múzsa, segíts hát! 1941. június 15.

pászt örömmel. Légy velem is, bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Odakint fut a fény, a mezőkön némán túra vakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is-e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények, s nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsos, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste? Szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzik halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, két versünk, ha marad, szerelemről

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És ismét különféle tematikák jönnek elő. Anyák napja van. Ezzel kezdtünk. Aztán Radnóti Miklós születésnapja. És egy kicsit feloldjuk. Nagy Endre születésnapja lesz itt az utolsó fél órában. Mindenkinek jó hallgatást!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Épp előnyomultunk a Kárpátokban, azaz lehet, hogy visszavonultunk. Ha az ember őrvezető és szakmapasszal menetel, akkor az előnyomulás és a visszavonulás között éppen csak annyi a különbség, hogy előnyomulásnál nagyon messze marad hátra a konyha, visszavonulásnál pedig nagyon messze szalad előre. De a konyha így is úgyis mindig messze van, hogy a fene egye meg. Tehát meneteltünk már 24 óra óta, fújt a kárpáti felszél és kavarta a hava. Végre egy hegygerincen engedelmet kaptunk, hogy néhány órára megpihenjünk. A hóba vájtunk egy-egy gödröt, abba belekuporogtunk, jól esik ám az meghúzódni szépen egy olyan kis gödörben, amikor kint fúj a kárpáti felszél és kavarja a hava. Az én gödrömben hárman voltunk. Karcsi, Tóni és én. Karcsi és Tóni hadnagy volt, én pedig csak őrvezető, és mégis megengedték, hogy én is velük legyek a gödörben. Igaz, hogy én magam váltam a gödröt, de mégis megengedték. Összebújtunk a sátorlap alatt, nekivetettük a hátunkat úriasan a hófalnak, most aztán fújhatott odakin az a kárpáti felszél és kavarhatta a havat. Egyszer csak megszólaltam. Karcsi, Tóni, képzeljétek csak, épp ma egy éve, hogy vacsorára voltam hivatalos egy lipótvárosi bárónőhöz. Vacsorára? Kérdezte mély hangon Karcsi. Arra, feleltem én. Smokingba vágtam magam, elmentem, fényes palotában lakott a bároné, az aranyzsinóros lakály egyenes bevezetett az ebédlőbe, a bároné egyedül fogadott, mert az ura Bécsben volt. Gyönyörű terem volt az ebédlő, faragott diófával a fala körös körül, meg brokát tapétával, meg a mennyezeten a... Hagyd az ebédlőt, mordult rám türelmetlenül Tóni. Gyerünk a vacsorával. Hát nem is sokat teketóriáztunk. Asztalhoz ültünk, és mindjárt vacsorázni kezdtünk. Mi volt? Kérdezte Karcsi. Hát, először is volt fogas a lamorni. Az jó, mondta Karcsi, és egy nagyot nyelt hozzá, mert a Kárpátokban Karcsi igen szerette a fogas a lamorni. És hús nem volt? Kérdezte Tóni. Dehogy nem volt. Kétféle hús is volt. Bisztek pomfrittel és szíriai érte Arikó verszel. Az már igen, mondta Tóni megnyugodva, és nyelt hozzá egyet jó ízen. Mert Tóni meg a szíriai értét kedvelte nagyon egy ilyen 24 órás menetelés után, amikor fúj a kárpáti felszél és kavarja a havat. Persze, mondanom se kell, hogy pezsgőt is ittunk a vacsorához, és pedig franciát. Hány pohárral ittál? Kérdezte Karcsi. Hát ittam neki vagy 5 pohárral, mert tudtam, hogy Karcsi nagyon szereti a francia pezsgőt. Aztán folytattam a vacsorát. Utána volt mindenféle gyönyörű gyümölcs, ananas, banán, szőlő. Hagyd azt a vacsak gyümölcsöt, mondta Tóni mérgesen. Inkább így még egyszer abul a jértéből.

0: és ez a méltóságos asszony. Szép volt, lihegte Karcsi. Pongyola, fenét a pongyola, a méltóságos asszony. Megkiszem azt, hogy szép volt. Szabályosan ki volt mérve minden portikája. Egy darabig csak nézett rám epedőn, olvadón. Aztán lassan-lassan odalépdelt hozzám. Egész szorosan mellém símult, a kezét rátette a hajamra. Égő arcával hozzám hajolt, hogy csak úgy perzselt a lehellete, és halkan a fülembe szúzta, hogy... No! Nógatott türelmetlen Karcsi.
1: No!
0: Toporzékolt Tóni. A folytatását majd holnap mondom el. Karcsi elkeseredve körmet rám. Az ördög vigyen el. Mondd el még azt a kicsit, amíg...

egy emberén elárulom önöknek a trükköt. Én konferálásnál szándékkal szoktam vele gabajodni a mondatszerkezet mesterségesen összegubancolt bonyodalmaiba, mikor elindítom az alany az állítmány felé vezető útján, akkor tudatosan tollatolom el a mellék mondatok tömegével, és amíg azok között bugdásolok, mint most ebben a pillanatban, félszemmel folyton a nézőteret lesem, hogy mikor ébred már a közönségben az aggodalmas részvét, akkor aztán újabb mellékmondatok, újabb jelzők, határozók akadályát állítva magam elé, még jobban evickélek a mondat szerkezete csalafintaságai között, mindaddig, amíg ez az aggodalmas részvét, mint most a közönségben rokon szenvé nem válik, és addig vergődöm tovább, mint most ebben a pillanatban, amíg a kellő rokon szenv a közönségben össze nem gyűlt, és amikor már a helyzet végképp reménytelennek látszik, mint most ebben a pillanatban, hogy na, most aztán végképp bele süllyedek a mellék mondatok vigasztalan tömegébe, akkor egy Schwarzkünstler mozdulattal hirtelen kirántom a manzsettából az oda előre elkészített hálítmányt, egy merész fordulattal befejezem a mondatot, oda teszem a pontot, és a szegény meggyötört közönség megkönnyebbülten sóhajt fel, hogy a fenegyemet csak, hogy befejezte már.

csak köszöntsd. Szétnyitott tenyérrel köszöntsd a napot. Mert most még felé fordulva állunk. Szép vagyok? Szép. Igazán? Gyönyörű. Te tudod? Tudom én. Százszor szép vagy. És hívó kiáltás szigorú téli erdőn, amikor fröccsen a napfény. A zápor már a kertfalon futott. Fiatal zápor volt, pirulós. Szoknyáját összekapta, és kék ég derült a lába szárán. Majd csönd lett. Az útja villogott, s a fákra esti kóc ült. Két bokor játszott később mocogva Máriást, lapjaik pattogtak, s fölhangzott nevetésük. Ültem. Köröttem leültek a rózsák, és rám szuszogtak. Az égen két szerető szív erökült. Két késői nyögdécselő galamb. Az ajtó kaccan egyet, hogy belép. Topogni kezd a sok virágcserép. S hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt verép. A vén villany zsinór is felrikult, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s előzi azzal tőlem a halált. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatok. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngye sem. Két karodban a halálom, mint egy álmon. Erőszakos rútkésded voltam én, ígret szülőanyácska, gyilkosod. Öcsémet halva szülted, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot, ki megmutatott.

0: Benjamin László köznapi dolgok ígérete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás nagy éjszakán az ezüst zuhogás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagniagara. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még soha se soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bocza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszkanyitikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker billeszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyárán, s maszadtán rundult ujjamai. Mind kínnál torzom, ami nem lett kín. Adj élet munkás férfikat, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragva.
1: A Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a félvé. Arcok cserélők, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhet. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorul, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozón velük, kik lelkem bensőbb zugaim tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom. Közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett. Nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

az vagy nekem, mi testnek a kenyér. S tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg. Csupa gyönyör és boldogság büszke elmény. Majd gond, az idő elvisz, eltemet, csak az enyém légy néha azt szeretném, majd a világ hadd lássa kincsemet. Arcod varázsa csorbultik betűt, majd egy pillantásodért sorogtok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit adsz, s amit még várhatok. Goldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.

0: mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. And sound.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk, de most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: Last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed. The thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a másik gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálhoz közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának. The other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Me? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátom, egy gondolat, amiről azt gondoltam, száműzött gondolat, elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek, fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: "'Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me, and the

0: I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen, ellenálltam is mégis, a másik vonzás körébe kerültem, talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam magam.
2: To wrap the rap with the truest groove, there's no stop gap from the first remove.
1: A legtisztább kéje rappelni a rappet, nincs megállás az első elmozdulástól.
2: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
2: A touch too much.
1: A picivel több.
2: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
2: A bit too wit.
1: Picivel okosabb.
2: Am I too tight?
1: Lehet, hogy szorosabb.
2: Explode in your mind, a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
2: Leaving the impression the other thought made.
1: Az agya a másik gondolat lenyitál.
2: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha
2: a másik gondolatra. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatra.
2: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
2: Wait a second, second. This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
2: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készen állsz meghallgatásra. Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
2: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just return the sender. Think the other thoughts. The other thoughts come to get you. The other thoughts come to get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom, a rap csupán karca felületen. Azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
2: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
2: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
2: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
2: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
2: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
2: But undeniable.
1: De dekattatatlan.
2: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
2: Don't hold me liable.
1: Nem,
2: it's always behind you when you turn around. It's just out of sight.
1: Itt elmozdul épp.
2: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
2: Before your face. With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
2: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
2: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
2: Sine qua non.
1: Sine qua non.
2: It's a schizo.
1: It's a pici schizo.
2: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
2: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back, back, back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
2: Back, back, back. Back before you thought.
1: Vissza, vissza.
2: You were there too. How do you do? Is your thinking on the blink? What is it to you? You can't tell what from what not.
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között.
2: That's what the other thoughts thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
2: That's real clear.
1: Egyértelmű.
2: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
2: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolaton felbukkanom.
2: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkanom.
2: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
2: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
2: Get in line with your mind.
1: Elsorba az agyadban.
2: I'm in with the outcrowd.
1: Én a kinti tömeggel bent.
2: The other thoughts crying out loud.

0: alternative, kövesd az alternative.
1: Most a resolution is not a solution.
2: Az elsőt a döntés, klutyóba kiöntés.
1: The impossible rap is ready to appear.
2: Kész a berobbanás.
1: Is it possible that you are ready to hear?
2: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
1: It has something to do with what you just said.
2: Valami biztosan csinálni akkor, amit épp az előbb mondtál.
1: It's a thought you can't remember in the back of your head.
2: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
1: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
2: Egy álom, amit nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
1: Just return to sender.
2: Küld vissza a feladónak.
1: Think the other thought.
2: Jusson eszébe a másik gondolat.
1: In order to
2: azért, hogy
1: transcend the